0: adatvezérelt élelmiszer termelést, a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrárszektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és ÁFA fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer ÁFA fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, ünnepi istentiszteletet tartottak a nemesbikki református templomban nemrég abból az alkalomból, hogy Viktorné Kardos Erika lelkész 30 éve szolgál ebben a gyülekezetben, emellett 10 éve a helyőbábai református egyházközség lelkipásztora. A jubileum mellett az édesanyákat is köszöntötték az istentiszteleten. Az ünnepi alkalmon a Cantus Firmus énekkar és a nemesbikki Ne felejts óvoda óvodásai adtak műsort. Helyszínen készült összeállításunkban a riporter Sütő Dávid Pelé elsőként Viktorné Kardos Erika lelkészt kérdezte.
2: Kedves tiszteltes asszony, hogyan hívta el a szolgálat, hogyan lett lelkész? Egy kicsit ezt meséljük el a hallgatóknak.
3: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Mindig jól esik erről beszélni, jól esik visszaemlékezni rá. Azt gondolom, hogy egy nagyon erős, mély elhívás kisgyerekkorom óta jelen volt az életemben. Én Megyaszón nőttem fel, a szülőfalu Megyaszó, és a családi házunk a parókia szomszédságában volt, és a szüleim is, a nagyszüleim is természetszerűleg részt vettek a gyülekezet életében, az istentiszteleteken. Engem meg mindenhová magukkal vittek. Nem mondom, hogy ez mindig örömmel töltött el, vagy lelkesedéssel, de ott voltam. És egyszerűen magamba szívtam az ottani lelkületet, hangulatot, az érzésvilág körülvet, körülölelt, és én úgy döntöttem 5. osztályos koromban, hogy lelkipásztor leszek. Ezzel a nagy elhatározással jöttem haza egy jósvafői gyerekhétről, hittanos táborból. Azután persze következtek a kamasz évek, a nehezebben megvívható utak, vagy akadályok. A közeg sem volt feltétlenül elfogadó. Ezzel kapcsolatosan jöttek a gúnyolódások, megszólítások, hogy hát csak nem gondolod magadat bezárni egy ilyen világtól visszafogott helyre, mint az egyház, mint a gyülekezet. Úgyhogy inkább szép csendben maradtam, és így visszagondolva azt is érzem, hogy aki csendben tartja a meggyőződését, a hitét, az elkezd egy kicsit kialudni. Sárospatakra kerültem gimnáziumba az általános iskolai évek után, és a Sárospataki gimnázium akkor még állami fenntartású volt. 12-es voltam, végzős diák, amikor 1990-ben az egyház visszavette jogos tulajdonát, a Pataki kollégiumot, gimnáziumot, és én akkor még ott voltam 12-esként azok között, akik igyekeztünk zászlót bontani, hogy ránk ne vonatkozzon semmi abból, amit az egyház hozott Sárospatakra, mert azért mi mégiscsak államiban kezdtük, igyekeztünk a magunk jogait kibontani ebben a történetben, és aztán Isten valahogy kicsavarta ezt az ellenállást az én kezemből, vagy ezt a zászlót az én kezemből. Egyre jobban megszólítottak az áhítatok, az istentiszteletek, a régi hívást kezdtem újra hallani. Szembe menve a társaimmal, vagy a szobatársai, gimnazistaként én kollégista is voltam, és nem értették, hogy én miért megyek el az áhítatra. Én miért veszek részt ezeken a lelki alkalmakon? Hát nem úgy döntöttünk, hogy mi lázadunk? És igen, úgy döntöttünk, hogy lázadunk, de Isten az én lázadásomat megtörte, letörte, és eljött az a nagy pillanat, amikor be kellett adni a jelentkezési lapot, nem úgy, mint manapság, hogy elektronikus úton zajlik minden, hanem papíralapon, töltögettük szépen, és én egy nagy mozdulattal ezt a papírlapot áthúztam, és nem adtam be a jelentkezésemet magyar-latin szakra, hanem hazamentem a hétvégén, és bejelentettem a szüleimnek, hogy a régi hívás újra él, és engem Isten a teológiára szeretne hívni, ott szeretne látni, és így indultam el a teológia irányába.
2: Nemesbikki gyülekezethez hogyan csatlakozott, hogyan került ide Nemesbikre, hiszen ugye a mai alkalom is arról szól, hogy 30 éve szolgál itt.
3: A teológus éveim alatt végig gyülekezeti szolgálatra készültem. Soha nem volt más irány. Talán egy kicsit még az is bennem volt, hogy nem értettem azokat, akiknek van más elképzelése. Hogy lehet más elképzelése bárkinek is, mint hogy gyülekezetbe megyünk és szolgálunk, és bárhová, és bármilyen körülmények keze, szentül így gondoltam. Nagyon határozott voltam benne. És aztán elérkezett valóban az a pont, amikor, hogy hová is megyek? Ez volt a kérdés. 1996-ban Nemesbikken egy református szeretet otthon is elindult az ő életútján, és akkor az egyházkerületi vezetés olyan lelkipásztort keresett erre a helyre, a megüresedett lelkészi helyre, aki az idősek felé azzal a szeretettel tud fordulni, amit esetleg bennem talán láttak, vagy elgondoltak. Így jöttem én Nemesbikre, és az első utamon azt éreztem, hogy talán már a térképen sem vagyunk rajta, olyan messzire kerültem attól, ahol eddig, Zemplén, Sárospatak, Megyaszó, ez itt Dél-Borsod. A dél-borsodi kemény valóság, és tényleg úgy éreztem, hogy valahol nagyon kiszorultunk a peremekre, és elteltek a hetek, a hónapok, egy év, két év, és azt éreztem, hogy ez a világ közepévé változott. Soha nem akartam innen messzebbre menni, vagy távolabbra menni, más helyre menni. Számomra ez a nemesbiki gyülekezet és a nemesbik település a világ közepévé változott.
2: A gyülekezetről mit lehet tudni itt a 30 év alatt? Hogyan nőtt, mi történt, hogyan épült, milyen a gyülekezet, hogyan érzi magát tiszteletes asszony itt a nemesbiki gyülekezetben?
3: De jó lenne arról beszélni, hogy hogyan nőtt. És erről nem tudok beszélni, inkább arról, hogy megmaradt. És ez egy hatalmas nagy dolog. Úgy gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt, akikkel együtt indultunk, többségében ők már nincsenek közöttünk. Presbiterek, presbiter házaspár, vagy családok, nagyon kedves életek, akikre felnéztem, és nagy tisztelettel, szinte szülőként láttam a férfiakat, az asszonyokat, édesapaként, édesanyaként mellettem álltak, a családtagokat, ők már nincsenek, és itt maradtak mégis a gyerekeik, akik nem mentek természetesen el a településről, hiszen tudjuk azért, hogy erről a vidékről szívesen elköltöznek a fiatalok más helyre. Itt vannak mégis Nemesbiken, maga a falu is csökkent a népességét tekintve 30 évhez képest, bár vannak körülöttünk olyan városok, amelyek nyújtanak munkát az itt élők számára. 900 fős település Nemesbik, ebből körülbelül 300-350 fő a református gyülekezet, akik magukat annak is vallják, de mi itt mindig igyekeztünk mindenkit ölelni. Reformátusokat, katolikusokat, ők még kevesebben vannak, és minden közös. Ha örömünk van, az is közös. Ha bánatunk van, az is közös. Ha programunk van, alkalmat szervezünk, az is közös. Lassan 30 éve szervezzük a gyerektáborainkat itt a faluban, és hatalmas létszámmal, 120 főnél meg kell húzni a határt, mert nem tudunk többre főzni, vagy többet ellátni felelősen. Mindig tele van a táborunk a kisgyerekekkel, nagyobbakkal, felnövő generációkkal, és itt azért nincsen különbség, hogy milyen felekezetből jöhet. Bárki jöhet, az is, aki esetleg nincs megkeresztelve, azért, hogy egy nagy szeretet közösségé tudjunk válni, és így munkálkodni itt ebben a faluban.
2: 30 év szolgálat alatt milyen feladatok voltak itt akár a gyülekezetben, akár a templommal kapcsolatban, itt Nemesbikken, miket kellett elvégezni?
3: Van egy mondásom, amit magamnak is, másoknak is gyakran ismételgetek, hogy mindig lépésről lépésre menjünk a sorján. Nem is lehetett ez másképpen, hiszen csőstől jöttek a feladatok. Ha az ember ezek között kapkod és nem találja az utat, akkor talán még a hullámok is elborítanak bennünket. Mindig építkeztünk. Amikor ide kerültem, Romokban volt a parókia, 1997-ben először a parókiát próbáltuk lakhatóvá tenni, 96 őszétől élek itt egyébként a nemesbiki parókián. Aztán hatalmas lehetőség volt 20 évvel ezelőtt, amikor felújítottuk a templomot, persze most megkezdjük előről, mert látjuk, hogy újra a templom felújítása szorul, mindig megharcoljuk a műemléki voltát, ami országosan védettséget jelent, nekünk meg feladatot, meg sok esetben terheket is ró ránk, hogy ezt a templomot fel tudjuk újítani. És aztán azt is látnunk kell, hogy van itt lelki építkezés, tehát nem csak a fizikális építkezéseket kell figyelembe venni, a fiatalok között, a gyerekek között, az idősek között. Ahogy említettem, 1996-tól a Béter Református Szeretet Otthon is működik a településen. Nem gyülekezeti fenntartású az idősek otthona, hanem zsinati fenntartású, de 60 idősnek biztosítunk ellátást. Itt élnek közöttünk ők is, részei a gyülekezetnek. Most már leginkább úgy, hogy mi megyünk be az otthonba, és visszük a szolgálatot, visszük a szeretetünket. Amikor az otthon indult, akkor még valahogy erősebb lakói voltak, és ők jöttek ki erősíteni minket a templomban, de ez a kettő így összefonódott. És nagyon teljes képet mutat. Óvoda, sajnos is az iskolánk már nem működik Nemesbikken, mert elfogyott a gyermek létszám abban a tekintetben, hogy ide iratnák a gyerekeiket a szülők, közel van Tiszaújváros, sok gyermek ott tanult Tiszaújvárosnak az intézményeiben. És akkor rátérnék arra is, hogy itt van a szomszédos Helyőbába, ahova a gyerekeink járnak iskolába, egy részük persze, 2016-ban történt, hogy a helyi bábai gyülekezet lelkipásztora más gyülekezetben folytatta tovább a szolgálatát, és Esperes úr akkor rám bízta a helyi bábai gyülekezetet is. Nagyon féltem a szolgálattól, nagyon féltem attól, hogy hogyan lehet két gyülekezetet ellátni, de megsokszorozta Isten a munkatársakat, az erőt, a figyelmet, a szeretetet, meg mindenféleképpen, és ha szeretet van, akkor az jut mindenhová. Így most már a kicsi helyű bábai református gyülekezet is itt van a mi szívünkben, és itt van a szolgálatunkban. Nemesbik 30 éve, helyű bába 10 éve.
2: Lelkiekben, így végig gondolva, tiszteltes asszony, ez a 30, illetve 10 év, ez mit jelent önnek, így a mai alkalom kapcsán? Mi jár most tiszteltes asszony lelkébe, szívébe? Mit érez most?
3: Végtelen nagy hálát érzek, különösképpen amiatt, hogy nem fáradtam meg. Nem azt mondom, hogy fizikálisan az emberrel nem telik az idő, hogy ne telne az idő velünk is, de lelkileg minden nap hoz örömet, lendületet, nem csak új feladatot, nem csak új terhet hoz. Az a sok szeretet, ami engem körülvesz, azért én csak köszönetet mondhatok. Nem mindenben tartottunk talán egy úton, vagy láttunk mindent egyformán, de nincs is olyan, hogy ez így alakulna. De minden körülmények között próbáltunk kezet fogni, egy asztalhoz ülni. Nagyon-nagyon erős presbitérium van, Nemesbikken, helyű bábán is szépen működő presbitériummal együtt dolgozunk. Ahogy mondtam, intézmény van Nemesbikken, helyű bábán is van egy intézmény, egy hatalmas pszichiátriai otthon, majdnem 400 fővel, ott is van heti rendszerességgel Isten tisztelet. Iskola, óvodák, sok-sok közösség, munkatársi közösség, akikkel kapcsolódunk, az ellátottakon keresztül, akár a nemesbiki szeretet otthon, akár a helyű bábai pszichiátria, az ő családtagjaikat is elérjük, megszólítjuk. Én úgy nagyon szeretném, ha tele lennének a templomaink. De én azt hiszem, hogy most leginkább az a dolgunk, hogy a mi hitünket, Istenhez tartozásunkat hitelesen éljük meg azok felé is, akik ma még nem tudnak, vagy nem akarnak templomba jönni, nem rendszeres Isten tiszteletre látogató életek, de feléjük is feladatunk van, feléjük is szolgálatunk van. Pál apostol mondja, hogy mindeneknek mindenévé lettem, egy kicsit így látom a magam életét, szeretek mindenütt ott lenni, szeretem látni azt, hogy összefonódik a szolgálatban a szeretetünk, a szívünk, a kezünk a közösségekkel. Hálás vagyok azért, hogy Isten nem engedte, hogy megfáradjak. Nem engedte, hogy a lendületemet elveszítsem ebben a szolgálatban.
2: A mai Isten tisztelet hogyan fog kinézni, mi lesz a menete, hogyan képzeljük el, egy kicsit meséljük el a hallgatóknak?
3: A mai Isten tisztelet az édesanyák napja alkalmából készül, tehát annak a fő üzenete ez lesz. Legalábbis az a része, ami a televízió képernyőjére kerül. Köszöntjük az édesanyákat, az anyákat, a nagymamákat, szülőket, az anyaszentegyházat is persze, mint egy ölelő közösséget. És amikor azt mondja majd egy mozdulat számomra, hogy ezt már tovább a Duna Televízió nem közvetíti, akkor én szeretném majd megköszönni a gyülekezetnek Nemesbikken a 30 évet, helyű bábán a 10 évet. Nyilvánvalóan tudom, hogy ők is készülnek azzal, hogy megöleljenek ebből az alkalomból, de ezt már nem szeretnénk majd nagyon hosszúra nyújtani, meg egyébként sem szeretném, hogyha engem ünnepelnének. Ünnepeljük azt, aki minket összetart, Istent. És utána kijövünk a templomból, és a parókia udvaron a presbiterek sátrat állítottak, az asszonyok süteményeket sütöttek, és főztünk, és készültünk, és mindenkit hívunk egy kedves, szeretett vendégségre. Ha úgy tűnik is olykor, mintha végeken lennénk itt, Dél-Borsodban. De a közénk látogatók, hát ha azt érzik meg, hogy nekünk ez itt mégiscsak a világ közepe, ahol az Isten keze szeretete tart bennünket ezen a helyen.
2: Kik milyen szolgálattal készülnek még itt az Isten tisztelet során kapcsán?
3: Természetesen mindig szerepelnek az óvodások, hiszen nekünk ők vannak itt helyben. Remélem, hogy nagyon sokan eljönnek közülük, hogy egy kis énekkel, verssel köszöntsék az ünnepelteket, az édesanyákat, illetve nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az egyházkerület Cantus Firmus kórusa Szűcs Sándor karnagy úr vezetésével jelen van közöttünk, és ők lesznek azok, akik szép énekekkel mondanak majd köszöntést. Az ének az mindig szebben köszönt, mint bármilyen próza. Nagyon hálás vagyok azért, hogy vállalták Miskolcról a hosszabb utat, és itt vannak is velünk ünnepelnek.
2: Rácz Tiborné Gabriellával, Gabi nénivel, a gyülekezet kántorával folytatom az összeállítást. Hogyan kapcsolódott össze, úgymond az életük itt tiszteletes asszonnyal itt a gyülekezetben? Ön hogyan lett itt kántor, illetve hogyan látja tiszteletes asszony, milyen munkát végez a gyülekezetben?
4: Először is azt szeretném elmondani, hogy amikor a Erika ide került, és itt fog szolgálni, akkor megtudta, hogy én tudok alapból egy kicsit zongorázni, és akkor próbált velem sokat beszélgetni, bár itt az óvodában is sokat találkoztunk, mert ő jár az óvodánkba is, itt tartjuk a hittant, itt angol harmonikával szoktam kísérni a gyerekeket, és hát rámondtam az igent, készített nekem egy saját kottás, vastag, bőrkötésű kis könyvet, hogy tehát nekem bonyolult volt a balkész kíséret, ugye mivel nem volt otthon zongorám, amint gyakoroljak, hallás után nagyon ment, és szépen megtanultam a zsoltárokat, mindig elkezdtük, és ahogy egyre több, úgy egyre ügyesebb lettem ebben, bár most már 800, nem is tudom hány az énekeskönyvbe, úgyhogy pótoljuk, de most már nagyon ügyesebben megy, mint ahogy régen elkezdtem. Igaz, sokat izgulunk, ha például május 1-én is voltunk egy esküvőn, és ugye ott is kísérem ezt a szép ceremóniát. Olyankor mindig izgulunk, Erika is, én is, de nagyon szeretek vele együtt dolgozni, nagyon összehangolódtunk. A szeretett otthonba is sokat jártam vele, sőt, helyőbábára is, de aztán amikor jött a Covid, akkor ez úgy lemaradt, és most már csak itt szolgálok, vagy ha nagyobb ünnepek vannak, akkor akár helyőbábára is átvisz. Úgyhogy így zajlik a mi életünk. Felekezetet is váltottam, mert ugye nálam, hát a férjem sajnos már 2010-ben meghalt, 3 gyerek maradt itt velem, és ők mind reformátusok, a párom is, én Nyéklátházáról kerültem egyébként ide, és úgy éreztem, hogy ha én itt kántor leszek és maradok, akkor én szeretnék református lenni, úgyhogy ezt is Erikával szépen megoldottuk, én is konfirmáltam felnőttként.
2: Mai alkalom önnek lelkileg mit jelent?
4: Kicsit izgulós, mert itt az óvodásainkkal, igazán most én az óvodásokat fogom csak egy szép anyáknapi dallal majd kísérni, és most a harmóniumot jött egy kántorhölgy Miskolcról, ő fog besegíteni, és így az izgulás egy kicsit kevesebb, hogy jól sikerüljön, de nagyon készültünk rá, megtanultam, kikottáztam magamnak egy szép anyáknapi dalt, és ezt fogják az óvodások majd elénekelni az édesanyáknak.
2: Mihály Csaba gondnokkal folytatom az összeállítást. Hogyan emlékszik, úgymond a kezdetekre, ugye itt az istentiszteleten arról lesz szó, hogy tiszteletes asszony 30 éve szolgál itt. Hogyan emlékszik ezekre a kezdetekre
5: 30
2: vissza?
5: 30 éve, mikor Erika ide került, mint fiatal. Lelkész, nem mindenkin örült, hogy egy hölgy kerül. Erős férfi lelkészek voltak itt előtte, de hála jó Istennek, hogy ide vezette a sors, be is bizonyította, hogy ettől többet egy férfi nem tud tenni egy közösségért, ami érítő helyt áll, szolgál, családjával, mert családi háttér nélkül nem megy a dolog. Nagyon szeretjük a faluba is, ugye még megkapta 10 éve helyőbábát, mert nem tudja, hogy mennyi terhet vállaljon. Hál' Istennek, Isten ad hozzá neki erőt, egészséget, és adja még sokáig.
2: Hogyan látja gondokként, hogyan, miként épült, szépült a gyülekezet ezelőtt a 30 év alatt, amióta tiszteltes asszony itt van?
5: Sok fejlődésen mentünk át. Először is a parókiát kellett felújítani, lakhatóvá tenni. Utána az imatermet, a templom külsőleg megújult, tetőt cseréltünk már 2-szer. Most pedig a torony a nagy teher a nyakunkon. Át kell fedni, mert az 50 éves bádog unja az életét, úgyhogy ehhez kérünk Istentől erőt, egészséget és áldást.
2: És lelkiekben ön gondnokként hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, ezt a szép istentiszteletet?
5: Hát minden vasárnap ünnep nekünk, de ez különösen, hogy egy ilyen szép ünnepséget rendezhetünk 30 éves jubileumra. A harangozónk is 30 éve volt szolgálatban, most nyugdíjaztuk úgymond 90 évesen, úgyhogy nagy örömmel várjuk a mai eseményeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy ünnepi istentiszteletet tartottak nemrég a nemesbikki református templomban abból az alkalomból, hogy Viktorné Kardos Erika lelkész 30 éve szolgál ebben a gyülekezetben, emellett 10 éve a helyőbábai református egyházközség lelkipásztora.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, jubilált a turizmus szak a Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikumban. A két tanítási nyelvű turizmus szak 30 éves évfordulóját egész éves programsorozattal ünnepelték. Ennek lezárása volt a Turizmus 30 című turisztikai verseny döntője, amit az intézmény rendezett meg. Nagy Istvánt, a Miskolci SC Berzevici Gergely Technikum igazgatóját és Dicsuk Ivettet, az intézmény turizmus munkaközösség vezetőjét a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezi.
2: Iskolánk történetében ez egy különleges tanévnek számít, ugyanis az iskola fennállásának a 140. tanévét ünnepeljük, és a turizmus oktatásunknak pedig a 30 éves jubileuma az idei. Ehhez a jubileumhoz kapcsolódóan két tanítási nyelvű idegenforgalmi képzésünket kezdtük meg, amely 30 évvel ezelőtt kezdődött. Kezdetben csak német nyelven kezdődött az idegenforgalmi képzés, viszont a 2020-21-es tanévtől kezdve már angol nyelven is elérhető volt a tanulók számára, és azóta is nagyon sikeres képzésnek tekintjük ezt. Ehhez kapcsolódva hirdettük meg a Turizmus 30 elnevezésű egész éven átívelő rendezvénysorozatunkat, amely több rendezvényt is magába foglal. Az egyik egy turisztikai verseny volt, a másik pedig egy irodalmi pályázat, amely kapcsolódott ehhez a rendezvényhez. A turisztikai rendezvény az egy kétfordulós verseny volt, amelyet a Dunától keletre működő turisztikai képzésben résztvevő iskolák számára hirdettük meg. Itt a 11-12. évfolyamos tanulók vettek részt, és ennek a döntőjére április 15-én került sor, ahová a legjobb 6 csapat került meghívásra. A rendezvénysorozat keretében az irodalmi pályázatunk az hashtag Turizmus 30 címmel került meghirdetése, amelyre 33 pályamű érkezett, és ezzel összefüggésben egy antológiát adtunk ki a beérkezett pályaművekből. Ezt a kis kiadványt, ez egy nagyon szép kis kiadvány lett, amit szponzorok támogattak, így tudtuk megvalósítani ezt, ezúton is köszönjük a támogatásukat. Ezt a versenyzők és a támogatók is megkapták, illetve a díszvendégeink is kaptak ebből egy-egy példányt. Úgy gondoljuk, hogy így méltó módon emlékezhettünk meg a turizmus képzésünk 3 évtizedes múltjáról, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk erről a versenyről, a felkészítő tanároktól is, és a versenyzőktől is.
3: Idegenforgalmi képzés 3 évtizeddel ezelőtt mi hívta életre itt az iskolában? Miért is fontos, hogy egy ilyen szak 30 évvel ezelőtt elindult, és azóta is töretlenül van?
2: Úgy gondolom, hogy ez a város koncepciójával is egybehangzik. Ugye most is polgármester úr is többször hirdette már, hogy milyen fontos a turisztikai terület a városunk életében, és ez korábban is úgy volt. Most is kapcsolódtunk olyan kiemelt eseményekhez, mint az Ehetőerdő, különböző kis turisztikai bemutatókon is részt vesznek diákjaink, illetve a különböző turisztikai képzéssel és turisztikai eseményeket szervező cégeknél teljesítenek gyakorlatot. Így azt gondolom, hogy a város számára is ez egy nagyon fontos, és ez bizonyítja azt, hogy a 30 év alatt lesz töretlen. Ami változás következett be ezen idő alatt, az az, hogy a német nyelv mellett most már az angol is teret hódított, és fontos terület az, hogy mindkét nyelven képesek legyenek, és tudjanak idegenvezetéssel és a turizmushoz kapcsolódó feladatokkal foglalkozni diákjaink.
3: Mit kaphatnak itt a diákok ezen a képzésen belül, mit tanulhatnak meg?
2: Természetesen az idegenforgalommal kapcsolatosan tanulhatnak, és ami egy szintén különleges dolog, hogy az iskolánknak kapcsolata van a Miskolc Egyetemmel, ahol okleves technikus képzésben veszünk részt. Ez is tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt indult, tehát 21-es tanévben. Most fognak végezni az első okleveles technikus diákjaink, akik az itt megszerzett tudásuk alapján 30 kreditet kapnak, és ez a 30 kredit beszámításra kerül a Miskolci Egyetem turisztikai és pénzügyi területén. Tulajdonképpen nem csak turisztikai, hanem más területen is együttműködünk az egyetemmel, és az itt végzett diákok akkor innen tovább tanulhatnak a Miskolci Egyetemen, ami azért is nagy előny, mert biztos, hogy olyan képzésre kerülnek be, ami államilag finanszírozott képzés, természetesen ehhez nekik a sikeres felvételit teljesíteni kell, tehát az itt megszerzett végzettség az nem egyenértékű azzal, hogy automatikusan oda őket fölveszik, de nagyon sok előnnyel jár, azért 30 kredit az közel egy fél év, vagy fél évnyi tudást számít be. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy fél évig nem járnak be, mert ezek elosztva kerülnek beszámításra, tehát az első fél évben, a második fél évben is meghatározott tantárgyakat számítanak be az egyetemen, de mindenképpen könnyebbség számunkra, hiszen ez már teljesített tantárgynak minősül.
3: Az idei tanév, mondhatjuk az jubileumi tanév, sikerekben mennyire volt gazdag, milyen versenyek voltak esetleg az iskola, milyen rangsorra került fel? Egy kicsit számoljunk be erről is.
2: Az iskolánk nagyon sikeres volt ebben a tanévben. Az országos szakmai kiváló tanuló versenyen az országos döntőben turisztikai technikusunk az első három helyet megszerezték, de nem csak ezen a területen, hanem a pénzügyi területen is országos döntőbe jutottak diákjaink, illetve a kereskedő és webáruházi technikusaink is nagyon sikeresen teljesítettek. Illetve arra is büszkék vagyunk, hogy sporteseményekben is kiemelkedő az intézmény teljesítménye. Nagyon sok országos és vármegyei döntőben dobogós helyen végeznek diákjaink, illetve angol és német nyelvi versenyekben is országos eredményeink vannak, valamint matematika és magyar nyelv területén is tényleg kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhetünk, amit talán az is visszaigazol, hogy sikeres az intézmény, hogy ebben a tanévben, a 2026-os évben az országos technikumi rangsorban intézményünk a 9. helyet szerezte meg, és erre azt gondolom, hogy nagyon büszke lehet az iskola.
3: Dicsuk Ivettel, a Miskolci Szakképzési Centrum Berzavici Gergely turizmus munkaközösség vezetőjével folytatom az összeállításba. Az első kérdésem az lenne, egy kicsit idézzük fel, ugye itt az idegenforgalmi képzésnek jubileuma van. Hogyan emlékszik vissza? Ön említette itt a riport előtt, hogy ön is régóta itt van. Hogyan indult ez a szak?
4: Én 2002-ben érkeztem, tehát 24 éve vagyok itt. Ugye a turizmus munkaközösség az ebben a tanévben 30 éves, tehát igazából 6 évet nem voltam itt, de itt olyan kollégák vannak, 4 mondhatni alapító kolléganővel, akik bizony azóta itt vannak, és hát az akkori igazgató, Balogh Béla találta ki, hogy akkor el kellene indítani ezt a szakot, és hát a piaci igényekhez igazodva ezt meg is valósítottuk. Itt vannak kolléganők, akik orosz tanárból átképezték magukat német tanárra, utána, hogy beindult a turizmus, akkor elmentek a idegenforgalmi és szállodaipari közgazdász szakot elvégezni ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. Nagy út van mögöttünk, ugye ez 1995-96-os tanév volt, így most úgy gondoltuk, hogy a 2025-26-os tanévben ezt a méltán szép 30 éves évfordulót megünnepeljük. Kezdetekben 5, 6, 7, 8 tanárral ment ez a német kéttanítási turisztika szak. Mára eljutottunk oda, hogy 19 tag alkotja, hiszen 6 éve már nem csak a német kéttanítási turisztika szakunk van, hanem beindult az angol kéttanítási szak is.
3: Hogyan ünneplik az idei tanévben, vagy ünnepelték, hiszen egy rendezvény sorozatot építettek fel rá, voltak versenyek, különböző más rendezvények. Milyen programokkal emlékeztek meg a 30 évre?
4: Kezdtük szeptemberben, akkor van mindig a turizmus világnapja, szeptember 27-én, akkor készítettünk egy ilyen retro paravánt, régi fotókkal, újság cikkekkel, és a mai diákok láthatták, hogy ment ez ugye 30 éve, 25 éve, 20 éve, tehát tényleg a 30 évből mindenféle történetet felraktunk. Hirdettünk logóversenyt, hogy akkor ennek a tanévnek, a turizmus szaknak legyen egy ilyen 30 éves logója. Voltak pódiumbeszélgetéseink az évben, visszahívtunk a 30, de akár még régebről is diákjainkat, akik hát test közelből tényleg a élet, a szakma csinyát, bínyát megtapasztalva meséltek arról, hogy hogyan boldogultak, mit adott nekik a berzevici, mit adtak nekik a tanárok, és borzasztó örömmel hallgatjuk mindig, ahogy a iskolára emlékeznek, ahogy a tanáraikra emlékeznek, és hát tényleg ide jött szállodaigazgató, jöttek haza külföldről, vannak diákjaink, akik Hollandiában a booking.com-nál dolgoznak, vannak. Fú, nagyon változatos területen van, aki a vendéglátásban helyezkedett el, tényleg utazási iroda, szállodaipar, minden területről, és ami ebben nagyon jó volt, hogy beültek a turisztikás diákjaink, és volt, hogy másfél-két óra hosszás volt, szünet nélkül ez a beszélgetés, ugye egyszer öt volt diákunkkal ment ez a beszélgetés, és hát némi túlzással, de mondhatom, hogy tátott szájjal hallgatták őket, mert azt gondolom, hogy ez minden előadás formánál többet ért, amikor tényleg azt hallják, hogy esetleg rájuk is mi vár, ha milyen utat lehet bejárni, úgyhogy ez a programsorozat igazán népszerű volt.
3: Ezen kívül mik voltak még a rendezvénysorozat kapcsán, milyen programokat szerveztek még?
4: Több munkaközösségünk is beszállt, csatlakozott ehhez a tanévhez. Például a Magyar Munkaközösség meghirdetett egy vers és novellaíró pályázatot, Így írtok ti címmel, aminek a témája #turizmus30 volt, és utazással kapcsolatos novellákat, verseket kellett írniuk a diákoknak. Az Angol Munkaközösség is szervezett programot, és ami a fő programunk volt ebben a tanévben, hogy mi magunk ilyen Dunán inneni regionális versenyt hirdettünk a turisztikát tanító iskoláknak, ahonnan 13 különböző városból 22 csapat jelentkezett nagy örömünkre. Tehát ebből látszott, hogy van igény az ilyen jellegű versenyre. Ha az országban hirdetnek hasonlót, akkor mi is mindig képviseljük magunkat, és mindig várjuk az ilyen lehetőségeket.
3: Hogyan nézett ki ez a verseny? Mire építették fel? Talán kezdjük itt, hogy mi várta a résztvevő csapatokat.
4: A verseny előválogatójában a csapatoknak egy projektfeladatot kellett elkészíteniük, egy ilyen egynapos élménycsomagot kellett általuk kiválasztott városban elkészíteniük, valamint egy online teszt kitöltésével is számot adhattak tudásukról. A beérkezett projektmunkákat minden esetben két, szükség esetén három kollégánk értékelt egymástól függetlenül, borzasztó élvezettel olvastuk ezeket. Nagyon kreatívak a mai diákok, mondhatni. ChatGPT használata, vagy mesterséges intelligencia használata nem volt kizárva, de azt vettük észre a csapatok többségénél, hogy nagyon ügyesen nyúltak ehhez is. Az online teszt, illetve a projekt feladat értékelése után került meghívásra a legjobb 6 csapat, tehát ők jöttek a döntő napjára hozzánk, jöttek Békés Csabáról, Pest Erzsébet, mert ugye Dunán inneni, tehát budai iskolák nem kaptak meghívót, de a pestiek igen, tehát Pest Erzsébet, Békés Csaba, Csátoraljaújhely, Debrecen, illetve Eger városából érkeztek hozzánk.
3: A döntő az hogyan zajlott, miként képzeljük el, itt milyen feladatokat kaptak a csapatok, hogyan épült fel a döntő?
4: Tehát a 6 csapat megérkezett hozzánk, és hát egy picit az is célunk volt, hogy ismerjék meg városunkat, így kiküldtük őket nagyon érdekes játékos feladatokkal a városba. Tehát ők másfél óráig, hát nem kis utat bejárva, feladatokat kaptak, és amikor visszaértek, abból kellett nekik szintén egy ilyen másfél órás sétaprogramot bemutatni különböző célcsoportoknak, tehát mindegyik csapat más célcsoportot kapott. Nyilván látszott, hogy voltak, akik már egy picit előre tanulmányozták Miskolcot, mert talán érezték, hogy ha Miskolcra jönnek, akkor ezzel kapcsolatban is kaphatnak feladatot, de nagyon jó volt látni utána, ahogy bemutatták a projektjüket, hogy élvezték a sétát, rácsodálkoztak a városunkra, tehát össze tudtuk kötni tulajdonképpen a kellemest a hasznossal, ami nekünk mindig is fontos volt, hiszen a mi turisztikásaink mindig is benne voltak a város vérkeringésében annó, rengeteg, még amikor az önkormányzat volt a fenntartunk, rengeteg önkormányzati rendezvényen képviseltették magukat hosteszként, segítőként, szervezőként, és a mi diákjaink is, ahogy szeretik a várost, próbáltuk ezt a csapatoknak továbbadni, hiszen tudjuk, hogy Miskolcról például egy Békés Csabán, most túlántúliak nem voltak itt, de ott meg pláne milyen kép él a városról még sokakban, de ezt a képet szeretnénk mi magunk is segíteni, egy picit átformálni. És azt hiszem, ez ezen a napon sikerült.
3: Mit tapasztaltak? Nem tudom, hogy zsűri vagy a tanárok, kik bírálták úgymond a csapatok bemutatóját, hogy mennyire ismerték meg, volt-e olyan különleges helyszín, bármi, amit esetleg önök se gondoltak, hogy egy Békés Csabai, egy egri diák meglát itt a városban.
4: Nagyon tetszett nekik, és nagyon jól nyúltak ahhoz, hogy ugye minden csapat más korcsoportot, célcsoportot kapott, és ügyesen feltalálták magukat, hogy akkor, ha valaki nyugdíjasokat kapott, nem biztos, hogy megmászta az avast a kilátóhoz, hanem akkor ő egy kényelmesebb útvonalat járt be. A túra során megfigyelték az éttermeket, cukrászdákat beépítették. Ez egyébként feladat is volt, hogy azért nézelődjenek, és próbáljanak memorizálni, hogy miket látnak. A kísérő tanáraik is odáig voltak, örültek, hogy jöhetnek Miskolcra, tetszett nekik a város, kísérték ott, ők nem segíthettek, de egy berzés diák is volt mindegyik csapattal, nyilván segítették a útjukon, hogy azért el ne tévedjenek, bár gondolom itt a belvárosban azért ez nehéz lett volna, illetve a kísérő tanárok is olyan kíváncsian követték a csapatot, meg őket is érdekelte, hogy milyen útvonalon mennek, de nagyon tetszett nekik a miskolci lányok szobora, manc szobora, kilátó, a színház, és utána mondták is versenyen kívül is, hogy valószínű visszajönnek. A zsűri az a városból, ugye a turizmus terület szakembereit próbáltuk meghívni. Ők is nagyon elégedettek voltak, Miskolci Egyetemről is voltak, a Turinformból, utazásirodából. Én azt gondolom, hogy örültek, hogy itt lehettek ők is, megdicsérték a diákokat, és ami még nagyon színvonalását tudta tenni ezt a versenyt, hogy olyan támogató partnereket sikerült megnyerni ehhez a projekthez, hogy nagyon szép, értékes nyereményekkel tudtunk a csapatoknak szolgálni.
3: Milyen visszajelzéseket kaptak akár a diákoktól, vagy a felkészítő tanároktól, hogy szakmailag milyen pluszt kaptak ettől a versenytől, úgymond mit fejlődtek más városok turisztikás, idegenforgalmi és diákjai?
4: Hát mi eleve úgy kezdtük a versenyt, hogy azt mondtuk nekik, hogy a mai nap, ugye a döntő napja reményeink szerint nem csak verseny lesz, hanem egy élmény is. Olyan alkalom, amelyben jelen van a szakma, a játék, az együttműködés és az ünnep öröme. És én azt gondolom, hogy ez sikerült elérni. Egyrészt már ott akkor a helyszínen is elmondták mind a diákok, mind a tanárok, és utólag is a visszajelzések is ezt mutatták. A felkészítő tanárok elmondták, hogy hát nagyon nagy örömmel jöttek Miskolcra, és hát nem utolsó sorban kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen versenyt hoz össze egy olyan iskola, amely a legutóbb ugye országos ranglista 9. helyén foglal helyet. Azt gondolom, hogy nem okoztunk csalódást.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikum igazgatóját és Dicsuk Ivettet, az intézmény turizmus munkaközösség vezetőjét hallották. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Az apanás, amit egy bankból kellett elhozni a minden hónap elsején, nem volt nagy, de egészen jól ki lehetett volna jönni belőle, ha tudott volna Kazimír bánni a pénzzel. De nem tudott. És egy két héttel megérkezése után már egy fillér sem volt a zsebében. Mivel pedig adósságból élni még drágább dolog, mint pénzből, elsején éppen arra volt elég az összeg, ami a bankból jött, hogy adósságait kifizethesse belőle, így aztán egyéb pénzforrás után kellett nézzen, és természetesen a festőművészeti főiskolára való beiratkozás elmaradt. Először néhány mulatóban próbált szerencsét, de mindenütt bőviven voltak az állástalan úri fiúknak. Ekkor fölkereste az első útjába kerülő cirkuszt. A birkózóságból persze nem lett semmi, mert arra már volt egy 120 kilós hústömeg a társulatnál, aki Kazimírt néhány pillanat alatt úgy várra gyúrta, hogy még egy hétig fájtak a csontjai utána. Mivel azonban a késdobáló éppen partnert keresett, hát elvállalta ezt is. A pénz, amit fizetett, nem volt sok, de ezzel szemben a munkát sem lehetett megerőltetőnek nevezni, amit kívánt érte. Minden este 10 percig kellett egy deszkafal előtt álljon, kiterjesztett karokkal, amíg a késdobáló rendre körbe dobált a késekkel. Ügyes késdobáló volt. Meg lehetett bízni a kezében. És azon kívül a cirkusz belső élete is tetszett Kazimírnak. Összebarátkozott a 120 kilós hústömeggel, és üres óráiban leckéket vett tőle szabad stílusú birkózásból. Ki tudja, meddig tartott volna ez a cirkuszbeli foglalkozás, ha a műlovarnő nem szeretett volna bele már a második héten. A műlovarnő magányos hajadon volt. Ő maga használta ezt a kifejezést, amikor Kazimírnak elpanaszolta szeretet után sóvárgó lelkének magányosságát. És egy illatosan berendezett külön kis szobácskája volt az egyik zöldre festett cirkuszkocsiban. Ebben az illatosan berendezett kis szobácskában jutott Kazimírnak először az eszébe, hogy tulajdonképpen mi hozta őt Bécsbe.

0: Zsbe. A Mülovarnő aktját, ahogy ott feküdt a szerelem aléltságában a különböző színű sejempárnák között, annyira kívánatosnak találta, hogy másnap már vászonnal és festékes dobozzal állított be hozzá, és rövid bevezetés után nyomban hozzálátott a munkához. Délután 3 órakor kezdte el a festést. 4 órakor nyitotta meg a cirkusz az első előadását. 4:30 következett a késdobáló száma. A Mülovarnőjé 5:00. 4 órakor a mesztelen hajadon nyugtalankodni kezdett a párnák között. Ne mozdulj! Mordult rá Kazimír Gorombán, akiben az alkotóláz éppen akkor érte el a tetőfokot. 4:45 kopogtak az ajtón. Kazimír a combok hajlásának lágy árnyékolásával küzdött, sehogy sem lelte meg az igazi színeket, és dühösen ordított az ajtó felé. – Kuss! De Lubovszky úr! – könyörgött a késdobáló ilyet hangja odakint. – 4:45 elmúlt! Hordja el magát! – dühöngött Kazimír, és ideges kézzel kevert új festéket a palettán. – Mégis, szívem, nem gondolod? – kezdte óvatosan a Mülovarnő is, és közben megmozdított az egyik lábát, mire Kazimír felordított, mint egy megvadult oroszlán. – Nem mozog, mert... A megfélemlített hajadon halkan nyöszörgött, de nem mozdult többet. Kazimír küzdött a színekkel, sápadtan, lihegve, nekidühötten. A combok hajlásában az árnyék, ez az izgatóan meleg szín, nem rózsaszín, és mégis az, homályos, és mégis világít, puha, meleg, élő asszonyhús árnyékolt színe. Keverte a festéket reszkető türelmetlenséggel. Nem ez... Ez sem, ez sem. Újra kopogtak az ajtón, most már erősebben. Lubovszky úr! Vadul földhöz vágta az ecsetet, és az ajtóhoz ugrott. Félrerántotta a reteszt. A késdobáló állt a küszöbön, és ilyetten nézett a feldúlt, festékkel telemázolt emberre. Mit akar? Üvöltötte Kazimír, és zölden izzott a szeme. Lubovszky úr, még 3 perc, és át is kell öltözzék. Mars! A késdobáló hátra lépett, és elsápadt a haragtól. Lubovszky úr, figyelmeztete, mars, hogy a szerződés szegés... Kazimír megragadta a festékes kezével a késdobáló rojtos mexikói mellényét, megrázta az embert, mint egy darab rongyot. Aztán fölemelte a levegőbe, és bevágta a cirkuszkocsi kerekei közé. Személyzet összefutott, jött az igazgató, a Mülovarnő zokogva kapkodta magára a ruháit, és hangosan átkozta a pillanatot, amikor Kazimírt megismerte. Kazimír végignézett a haragos embereken, szinte mintha csodálkozna azon, ami történt, aztán megcsóválta a fejét, és elnevette magát. Bocsánat a fölfordulásért, mondta kedvesen, és megvillogtatta egészséges fehér fogsorát a haragosan pattogó igazgató felé. Már megyek is. Azzal összecsomagolta a festékeit, ecsetjeit, óvatosan kezébe vette a félig kész vásznat, és egy 200 felingerült ember szitkai között derűsen kivonult a cirkusz területéről. Ki az utcára, föl a villamosra, és egyenesen haza a lakására. Hogy útközben mindenki őt bámulta, hogy sokan megbotránkozott megjegyzéseket tettek a nyilvánosan közszemlére kitett mesztelen női test miatt, amit a kezében vitt, hogy vihogó utcakölykök futottak utána, és trágár szavakat kiabáltak, mindezt talán észre se vette. Szállására érve azonnal festeni kezdett tovább. Lázasan, verejtékező homlokkal, remegő idegekkel, mint a nagybeteg. Éjfél körül járt az idő, amikor holt fáradtan leroskadt az ágy szélére. Nézte a képet, és újjongott. Megtalálta a színeket. Valamennyit. A vásznon ott vonaglott illatos párnái között a Mülovarnő forró teste. Érezte, hogy nagyot alkotott. A nő ott a képen élt, sóhajtott, várt. Nézte és újjongott a lelke tőle, az eredetire nem is gondolt már. Egy idő múlva rájött, hogy éhes, megnézte az órát, 1 óra volt. Megkotorta a zsebeit, valami apró pénz volt még bennük. Nem is vett kalapot, úgy ment ki az utcára. A nyírkos márciusi köd hidegen tapadt a házak falára, Első vendéglő zárva volt, a második is. Halkan káromkodott maga elé, egy kapuajból nő lépett ki, a sarki lámpafénye ráesett az arcára, sok olcsó festék volt az arcon. Kazimír fölnevetett és belekarolt a nőbe. Van valami ennivalód otthon? Van, gyere! Rosszagú szegényes kis oduban farkasétvágya levet meg valami hideg ételmaradékot. A nő ott ült szemben vele és nézte. Hogy hívnak? Kazimír is téged? Mária. Letette a villát az üres tányira és hangosan fölnevetett. Rólad festem meg legközelebb az ártatlanságot, jó lesz? Majd nyújtózkodva tette hozzá, mert én festő vagyok, tudod, és ma megfestettem a világ legjobb képét. Ásított, fölkelt, az ágyhoz lépett, és végigdőlt rajta. Fél perc múlva már mélyen aludt. Egy hétre rá, alig tudta kivárni, hogy megszáradjon a kép, elment vele a festőművészeti főiskolába. Csak éppen megkérdezte, hogy hol találja meg az igazgatót, és már ment is hozzá, figyelmen kívül hagyva minden utána kiáltott rendre utasítást. Az igazgató, egy őszhajú szemüveges szikár úr, hosszasan nézte a képet. Mit akar? Kérdezte aztán. Kazimír megvillogtatta a fogait. Tanulni! Az igazgató bólintott. Tanulni azt lehet, fiatal ember, sőt kell. Ez itt, és a képre mutatott, még semmi. Kazimír újra csak nevetett, összecsomagolta a képet. De fizetni nem tudok. Az igazgató levette a szemüvegét, és megnézte tiszta kék szemével a fiatalembert, aztán bólintott. Majd meglátjuk. Kazimír megvillogtatta újra a fogait. Mikor jöhetek? Holnap. Rendben van. Így került Kazimír a Festészeti Akadémiára. Azon a héten írt először az anyjának Bécsből. A levélben többek között ez állt. Tegnap előtt megismerkedtem egy leánnyal. Olyan fekete haja van, mint neked, mamika. Persze nem olyan szép. Képzeld, portréfestő akar lenni. Portréfestő, mit szólsz ehhez? Csak lányok lehetnek ilyen ostobák. Tegnap itt volt nálam, megnézte az aktot, amit Melanie-ról festettem. Melanie egy műlovarnő volt, már nem érdekes. Azt mondta, hogy túltengő érzékiség van bennem. Minden esetre itt maradt reggelig, bár nem volt mivel megkínáljam, csak egy darab sajt kenyér nélkül. Legközelebb őt is lefestem. Aktban persze, bár megközelítően sincs olyan jó alakja, mint Melanie-nak volt. Egyébként küldhetnél egy kis pénzt is. A pénz két hét múlva megjött. Futotta éppen az adósságokra, és egy pesgős vacsorára Margóval. De a Margó akt képe készen volt már akkor. Széttárt karokkal, felhúzott érdekkel fekvő nő, fekete sejem állarccal a szemén. Az állarc Margó kívánsága volt. Mikor a kép megszáradt, Kazimír elment vele egy képkereskedőhöz, a Kertnerstrasszéra. Szemüveges kis zsidó hosszasan nézte a festményt, egészen közel hajolt a vászonra festett mesztelen női húshoz, mintha az illatát akarná beszívni. Mit kér érte? Kazimír mondott egy árat, a kis zsidó felhúzta a vállát. Meglátjuk, kérem, átveszem bizományba, még ma a kirakatba tesszük. Másnap elsétált Margóval a Kertnerstrasse felé. A kép ott állt a kirakatban egy virágos réten legelő bárány és egy rőzsét hordó öregasszony között. Egy hét múlva már nem volt ott. Kazimír izgatottan ment be a boltba, a kis szemüveges ember arca ráncokba szökött a vigyorgástól. Elment a kép, mondta. Az ilyesmit keresik most, kérem. Leszámolta Kazimír elé a pénzt. Van még ilyesmi? Talán lesz, mondta a kis zsidó. Ma keresik az effélét, minél több hús legyen. Két hét múlva Melanie is gazdát cserélt. Az árak természetesen, amiket a képekért kért, nem voltak magasak. Az alkotás első mámora után kiózanodva maga is érezte, hogy a képek rosszak. Nem is próbálkozott egyelőre többet, hanem teljes lelkével belemerült a tanulásba. Technikát, színeket akart tanulni. Órákig elácsorgott a múzeumok aktképei előtt, és szeme atomjaikra bontotta a színeket, a festékanyagát, a vonalak harmóniáját. 3 hónapig nem festett semmit, még annyit sem, amennyit az akadémián megkívántak a hallgatóktól. Pénze természetesen újra nem volt. Szállásadója föl akarta mondani a lakást. Az a kis vendéglő sem hitelezett már többet, ahol étkezni szokott. Margot néha meghívta ugyan vacsorára, de már unta Margot is nyálas csókjaival és piócaszerű kapaszkodásával. 3 ruhája a zálogházban volt, valamit újra tenni kellett. Ekkor jutott eszébe Pohris Gottfried. Csodálkozott maga is, hogy a kövér zsidó fiúra nem gondolt eddig, aki 2 évig csüngött a nyakán itt Bécsben. Aki úgy kullogott mögötte az iskolaudvaron és az utcán, mint kutya a gazdája után. Pohris Gottfried, persze, a sün, az okos, óvatos Pohris Gottfried, a jó tanuló, akit olyan nagyszerűen lehetett bosszantani, ugratni, hergelni, és aki soha semmiért nem haragudott meg. Hol is lakott csak? Persze, Rosengasse 10 vagy 11. A 11-es volt. Mihelyt a Rosengasse sarkán befordult, megismerte a házat. Olyan volt, mint egy rossz, szimpati díszlet. Roccoló zsidók laknak csak ilyen ízléstelen, rokokó utánzatú palotácskákban, gondolta egy kis lenézéssel, és lassan fütyörészve sétált föl a dombra emelkedő utcácskán a ház felé. Délután volt, június vége. Barna pásztákban ömlött végig a kertekben a napfény. Hársfák virágoztak valahol, s az illat, mint egy nehéz bódult felhő lengett a házak fölött. Az egyik kertben 2 fehérruhás lány teniszezett. Rugalmas testük megfeszült minden mozdulatnál. Kazimír megállt, és a kerítésen át nézte őket egy ideig. Az a szőke, gondolta, annak jó aktja lehet, meg kellene festeni. Teniszező lány, aktban, ahogy a teste megfeszülve nyúl a magasba a labda után, a labda is kerek, mint az alma, Éva almája. Így nyúlhatott Éva is annak idején az alma után, csak nem volt teniszütő a kezében. Nevetett a gondolaton, és nagyot füttyentett. Szőke leány odafordult egy pillanatra, és a tekintete csodálkozó volt. Kazimír megvillogtatta felé a fogait, intett a kezével, és tovább ment. A csöngetésre Inas nyitott ajtót. – Itt van a fiatal úr? – Kit tetszik keresni? – kérdezte az Inas kimérten. – Pohris Gottfriedet, felelte Kazimír, és mosolygott. Az Inas nem látszott tudomásul venni a mosolyt, az arca hideg maradt és mozdulatlan. – A vezérigazgató úr itthon van. Kit jelenthetek? – Nézd csak! Gondolta Kazimír, és átadta a névjegyét. Tessék egy pillanatra helyet foglalni, mondta az Inas a halban, és ezüst tálcára téve a névjegyet, elindult föl a bíborszőnyeggel borított széles lépcsőn az emeletre. A lépcsőnek aranyozott fakorlátja volt. Fogadjunk, hogy a legkomiszabb fenyőfa, gondolta Kazimír, és óvatosan a lépcsőhöz ment. Körmét belevájta az aranyozásba. Valóban fenyőfa volt. Gúnyos fintort vágott, kívül ékes, belül férges, idézett egy régi lengyel mondást, amit valamikor Svetkától, az öreg Inasoktól hallott, hogy ezek a zsidók nem tudnak kiművelődni. A nagyságos úr kéreti a nagyságos urat, jelentette feszesen az Inas a lépcső tetején. Díszes, aranyozott cifraságok díszítették a nagy szárnyas ajtót, amit az Inas odafönt kinyitott előtte. Kazimír egy pillanatra megállt az ajtó mellett, és a farcú Inas legnagyobb megrökönyödésére belemélyeztette körmét a fába. Fenyőfa ez is, mondotta vidáman, és rávillogtatta fogait az elképett Inasra, aztán belépett. Az aranyozott fenyőfa ajtó zajtalanul csukódott be mögötte. Hatalmas amerikai íróasztal mellől egy erőszakolt hanyagsággal öltözött kövér fiatalember állt föl. Megismerte nyomban. Pohris volt, a sün. Bár az arca nem volt pattanásos, mint régen, termetben is megnőtt és megszélesedett, bár halványsárga nyerseje minge, bordó színű nyakkendője, fehér betétes sárga cipője és a legjobb szabónál készült világos szürke flanerruhája semmiképpen sem emlékeztetett a régi tintásújú, lerágott körmű gimnazistára, mégis Gottfried volt, annyira, hogy Kazimír önkéntelenül elnevette magát, és a régi gúny nevén szólította meg. Szervusz, öregsün! Pohris Gottfried kissé túlságosan is szertartásosan hajolt meg. Szervusz, kérlek, mondta valamilyen émeítően édes kis hangon, ami egészen új volt, és a régi Pohris Gottfried kamaszosan rekett hangjára egyáltalában nem emlékeztetett. Örvendek a megtiszteltetésnek, parancsolj, foglalj helyet, cigarettát! Bár a hang olvadóan udvarias volt, a modor hozzá a kézmozdulat mégis valami hideg és fölényes gőgöt éreztetett. Hát ezzel meg mi történt, volt Kazimír első gondolata, ami alatt kényelmesen hátradőlt a modern amerikai karosszékben, és az eléje tett dobozból kivett egy cigarettát. De hangosan ezt mondta. Hát mit művelsz, öregsün? Eljöttem, hogy megnézzelek kissé ennyi idő után. A hajdani iskolatársnak szemmel láthatóan nem tetszett a régi megszólítás. Maga is leült szemben a vendéggel, hátradőlt kissé, és túlzott fontoskodással sóhajtott. Hát tudod, a régi gondtalan diákéveknek vége. Amikor a koncern élére kerültem, menj a fenébe, sűn, tán nem lett belőled is valami olyan búvalt bélelt pénzes zsák, ezt nem vártam tőled. A vidám hang azonban újra csak visszhang nélkül maradt. Ja, sóhajtotta, és kövér párnás duzzadt kezével végig simított gyapjas fején. Az ember, ha kilép a szép gyermekkorból és elkapja az élet, aztán micsoda koncerned van? Kérdezte meg Kazimír, hogy udvarias legyen. Nem tudod? Nézett rá kidüllett hal szemeivel a másik, szinte sértődötten. A dél-kelet-európai bor és gyümölcs koncernt alapítottam meg a múlt évben. Sok nehézséggel kellett megküzdenünk, de most már elmondhatjuk. Szóval elmondhatjuk, hogy kezünkben tartjuk a piacot, mind termelői, mind fogyasztási viszonylatban. Kazimír bólintott. Ez szép, ezentúl, ha bort iszom, reát gondolok majd mindig. A könnyű diákos hangot azonban újra, mintha meg se hallotta volna a másik. Hideg udvariassággal terelte másra a beszédet. És te mióta vagy Bécsben? Úgy tudtam, hogy visszatértél Varsóba, miután kicsaptak, vetett Kazimír a szemébe. Ezt akartad mondani, ugye? Hát persze. Akkor visszatértem Varsóba, de most néhány hónapja újra itt vagyok. A festőművészeti főiskolára járok. Úgy. Nagyon érdekes. Emlékszem, ügyesen rajzolgattál már akkor is. A társalgás elakadt. Kazimír kezdte unni a dolgot, ezért nyomban rátért a tárgyra. Te sűn! Sok pénzed van? Pohris Gottfried valóban olyan mozdulatot tett erre, mint a sündisznó, amikor megijesztik. Fölkapta kissi a fejét, állát behúzta a nyakába, és sűrűn pislogott. Ez a mondat elevenen vágott beléje a múltból. Te sűn, sok pénzed van. Ez volt régen is a bevezetése annak, amikor Kazimír pénzt kért tőle kölcsön, amit aztán sohasem adott vissza. Hát, tudod, ahogy vesszük, kezdte nehéz lélegzettel, akadozva. A mai világpiaci helyzet, de Kazimír nem érdekelte a világpiaci helyzet, akkor adhatnál néhány százast, mondta egyszerűen, már 2 hete nem vacsoráztam rendesen. A sün felvonta a szemöldökét, amitől furcsa ráncok képződtek a homlokán, akár az orrszarvú bőrén. Nincs pénzed? Kérdezte az orrán keresztül, és egyszerre újra gőgös lett és fölényes. Nincs. A művészet úgy látszik nem a legjövedelmezőbb üzlet. Kazimír felkacagott. Nem minden az üzlet a világon, öregsül. Van annál fontosabb dolog is. És mi lenne az? Kérdezte Pohrish gúnyosan. Az élet, felelte Kazimír, és megvillogtatta a fogait. Pohrish Gottfried húsos alsóajka előre szökött. Valami sátánian diadalmas vigyorgás terpeszkedett duzzadt arcán, ahogy mondotta. Úgy az élet. Hát nézd, Kazimír, én elfből nem adok pénzt senkinek, csak annak, aki dolgozik érte. Ha munkát akarnál, itt egy kis szünetet tartott, aki mérlegeli a szavakat, akkor lefestetnéd magad? Kérdezte Kazimír enyhe kis gúnnyal a hangjában. Figyelmeztetlek, hogy én csak aktokat festek. Ha munkát akarnál, folytatta Pohrish zavartalanul a megkezdett mondatot, mintha nem is hallotta volna a szavakat, akkor esetleg be tudnálak juttatni valamelyik vállalatunkba. Raktárkezelőnek, vagy ilyesminek esetleg. Néhány pillanatnyi csönd volt, aztán Kazimír hangosan nevetni kezdett, és fölállt. Ugyanaz a sündisznó maradt el, öreg, aki voltál. Csak a tüskéid nőttek meg. Na, szervusz! És tette hozzá még egyszer visszafordulva a küszöbről, miközben ujjával megkocogtatta az ajtó aranyozott szárnyát. Ha ajtót csináltatsz a jövőben, csináltasd nemes fából, igen? Akkor nem kell rá ez az aranyozott szélhámosság, hogy kultúrát mutasson. Szervusz, öregsün! Lent a halban az inas ünnepélyes fa arccal nyitotta ki előtte az ajtót. Kazimír kedélyesen megveregette az elképett ember vállát. Aztán vigyázzon madár ijesztő úr a gazdájára, nehogy megszúrja magát a saját tüskéivel. Sündisznóknál ez ugyanis előfordul, érti? Hasad be mellett ki, úgy alászolgálja. Az utcán mélyen beszívta a nyár langyos illatait, mint valaki, aki sokáig dohos pincében tartózkodott. A szomszédkertben még teniszezett a két leány. Kazimír megállt a kerítés mellett, és éleset füttyentett. A szőke azonnal oda nézett, és elmulasztotta visszaütni a labdát. Kazimír nevetve intett felé a kezével. A leány leeresztette a teniszütőt, és lassan megindult a kerítés felé. A másik, egy alacsony barna, állva maradt a pályán, és csodálkozva nézett utána. Kazimír valósággal itta szemével a leány mozgását. A rövid fehér szoknya alatt puhán és rugalmasan léptek a barnára sült lábak. A karcsú test, melyet egy fehér-piros csíkos, szorosan simulott trikót akart, a lépések üteme szerint ringott. Akárha valami misztikus, ősi táncot járt volna. A barnára sült arcot érdekesen keretezte a világos szőke haj, és a nagy ibolyakék szemek az örök asszony öntudatos biztonságával néztek rá. Mély szemek voltak, tűnődő szemek. És Kazimír arra gondolt, vajon milyenek lehetnek ezek a szemek, amikor szeretnek. Kíván valamit? A hang zengő volt, mély és dallamos. Kazimír a füléhez kapta a kezét, és előrehajolt. Szabad még egyszer? Kíván valamit? Ismételte meg a leány hangosabban a kérdést, ahogy a süketekkel szokás beszélni, és szemében egy kis bosszúság csillant meg. Kazimír megvillogtatta a fogait. Ez az, köszönöm. Nagyot hall? Kérdezte a leány, és közelebb lépett a kerítéshez. Nem. Csak szeretem a hangját, ránevetett a leányra. Az megcsóválta a fejét, és a szája észrevehetően megrándult. Mit kíván? Én? Vagy úgy persze? Szeretném megfesteni. Szabad? A leány elbigyeztette a száját, és hamvas arcbőre, mintha egy árnyalattal elpirult volna. Festő? Kérdezte szinte sajnálkozva. Azt hittem zenész. Egyébként úgy tudom, erre a célra külön emberek kaphatók, akiket hivatásos modelleknek neveznek. Vagy talán nincs pénze, hogy megfizesse őket? Hang bántani akart, de Kazimír pompásan mulattatta. Eltalált a gyönyörű Évám, nevetett szemtelenül a leány arcába. Valóban nincsen egy megveszekedett fillérem sem, de különben is nőknek nem szoktam fizetni elfből. A lány bosszankodva nézett rá. Honnan tudja a nevemet? Kazimír rácsillogott a fogaival. Az arcára van írva gyönyörűm. A mozgására, a testére. Tudja, folytatta tűzbejöve, úgy szeretnék egy képet csinálni magáról, ahogy teniszütőjével a magasban nyújtózkodik egy labda után. Egészen kinyúlva, teljes szépségében és fiatalságában, a vágy minden lendületével. Ahogy Éva nyúlhatott annak idején az alma után, aktban természetesen. A leány hirtelen sarkon fordult és ott hagyta. Gyere! Kiáltotta oda a társnőjének. Kiül a tea! Kazimír látta, hogy fölmennek együtt a földbe vájt lépcsőkön a villa terasza felé, és hallotta még a kis barnának a hangját, ahogy megkérdezte, mit akar tőled ez az ember? De a választ már nem hallotta, mert egy csoport orgonabokor eltakarta őket. Aznap este vacsora nélkül feküdt le.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Ad ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat-Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. május 17-én vasárnap. Ma ünneplik névnapjukat a paszkálok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Máté Tóth András valláskutatóval beszélgetünk, akit az április 12-i országgyűlési választások kapcsán kérdezünk, de szó lesz arról is, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban, és mi az egyház feladata napjainkban.
2: Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy

0: hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk együtt Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 10. fejezetéből olvasok, a 14. verstől a fejezet végéig. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Amen. Tedd megoszthatóvá, szokták írni kommentben a közösségi oldalon, ha valaki szeretne valamilyen fontos dolgot közreadni, de csak a saját oldalán osztotta meg. Mert hogy a közösséget érintő dolgokat meg kell tudni osztani a közösséggel. Éppen ez lenne a szerepe azoknak a médiumoknak, amik a közösségi tájékoztatást hivatottak szolgálni. A legfontosabb közügyet Isten mégis a választott nép, az Anyaszentegyház közösségére bízta, és igen, a keresztjének közösségét bízta meg azzal, hogy közhírré tegyék az üdvösség lehetőségét Jézus Krisztusban. Nehéz kérdésekkel nyit ez a felolvasott szakasz. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan hihetnének valakiben valakinek, akiről nem is hallottak? Ezek a kérdések nem azokat terhelik, akik még nem hisznek, akik nem tudnak Istennek Krisztusban elvégzett megváltó tettéről. Ezek a kérdések bennünket hívnak ma önvizsgálatra. Vajon betöltjük-e a küldetésünket, mint Isten missziójának eszközei ebben a világban? Vajon azt teszi-e az egyház, amit tennie kell? Vajon hirdettetik-e a még hinni nem tudók, Krisztust még nem ismerők között az evangélium? Testvérem, erre a kérdésre neked ma nem az egyházad, nem a gyülekezeted nevében kell válaszolnod, hanem a saját nevedben. Mert a te környezetedben, a te családodban, a te baráti körödben Isten téged szeretne hirdetőjévé tenni. A te hited is hallásból, az Isten szava meghallásából származik. Így szült újjá téged az Isten. Mások életében is így fog ez megtörténni. Csak szóld, hirdesd meg, add tovább az igét, tedd megoszthatóvá. Amen. Köszönjük Istenünk a testélet igét, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy minden korban adtál olyanokat, akik hamisítatlanul és érthetően szólták a te igédet. Köszönjük, hogy ma is készítettél szószékeket, templomokat, gyülekezeti közösségeket, ahonnan hangozhatott, ahonnan hangzik az élő ige. Köszönjük azokat, akiken keresztül hozzánk jutott el szabad. És kérünk, engedd meg, hogy mi is hadd legyünk hirdetői, megosztó, tovább adói az evangéliumnak, hogy újjá születhessenek mindazok, akik hallják, akik meghallják a te beszédedet. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetése kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyi jövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten-keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Máté Tóth András valláskutatóval beszélgetünk a következő percekben, akit az április 12-i országgyűlési választások kapcsán kérdezünk. Szó lesz például arról, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban, és hogy van-e mit tanulnunk az elmúlt 16 évből. Máté Tóth András valláskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Hegedűs Márk beszélget.
2: Április 12-én választott az ország, és a mediánnak van egy nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes számsora, ami egyházi felekezeti kontextusba is helyezi ezt a választást. Volt egy felmérésük a választások után, ami szerint a válaszadók azt mondják, hogy aki önmagát reformátusnak vallotta, hagyj kezdjem azzal a, ezzel a felekezettel, ami ezt a rádiót fenntartja, azok 48%-a a győztes Tisza pártra, 36%-a a Fidesz-KDNP-re szavazott, a katolikusoknál pedig 43%-a Tiszára, 35%-a Fidesz-KDNP listájára. Meglepi-e ez az eredmény, ha nem is fele-fele arányú, de jól azonosíthatóan mind a két oldalt támogatják azok, akik vasárnap ott ülnek egy szentmisén vagy egy istentiszteleten. Talán mondjuk 10 évvel ezelőtt mást gondoltunk volna, ha elkészül egy ilyen felmérés. Önt meglepte ez az adat?
3: Részben meglepett, részben pedig nem. Meglepett azért, mert azt kaptuk, hogy mégsem igaz az, hogy a nagy történelmi egyházak tagsága együtt járt a Fidesznek vagy a NER-nek a támogatásával. A másik azonban, ami miatt nem lep meg, az az, hogy pusztán az, hogy valaki katolikus vagy református, az Max Weber óta tudjuk, az önmagában még nem jelent semmit arra nézve, hogy milyenek az erkölcsei, vagy milyenek a politikai nézetei. Más mutatók, indikátorok határozzák meg azt, hogy valaki éppenséggel milyen politikai párt preferenciával rendelkezik. Önmagában a vallási hovatartozás az indiferens. Tehát láthatjuk, vagy esetleg úgy az orrunk elé is nyomhatja valaki ezt a megoszlást, ezt az adatok ilyen szintű ismerete alapján nem állíthatunk statisztikai összefüggést, vagyis nem állíthatjuk ennek az adatnak alapján, hogy a 45% református vagy katolikus azért támogatta az előző kormányt, mert katolikus vagy református, vagy azért támogatta az ellenzéket, jelen esetben a Tiszát, mert katolikus vagy református, ezt nem állíthatjuk. Csak annyit állíthatunk, hogy a reformátusok úgy oszlanak meg nagyjából, mint ahogyan a választók szavaztak a pártra. Ugye, mert nem az az érdekes, hogy a parlamenti patkóban hogy helyezkednek el a képviselők, és melyik képviselő melyik párté, hanem a szavazók közötti különbség. És hogyha igaz az, hogy nagyjából 1 millió szavazó a különbség a két párt támogatottsága között, tehát 3,5 millió Tisza párt szavazó, 2,5 millió Fidesz szavazó, akkor nagyjából ugyanazokat a számokat látjuk, azokat az arányokat látjuk, mint ami a egyházhoz tartozás, a felekezeti megoszlás az ismertetett adatokban.
2: Hogyan lehet most ezt a megváltozott társadalmi helyzetet egy egyházi közösségben kezelni? Nekem ezért fontos ez, hogy ez az adat azt mutatja, hogy sokszínűek a gyülekezeteink tagjai. Ilyen értelemben ön szerint ezzel mi a dolga az egyháznak?
3: Ebben az egy kérdésben nagyon-nagyon sok részkérdés van, és mindegyikről csak távirati stílusban lehet valamit mondani. Úgy veszem észre, hogy az előző rendszer, így kell mondani, a nemzeti együttműködés rendszere, az előző rendszer ilyen fokú kudarca inspirálta az egyházak szakértőit és felelőseit arra, hogy rákérdezzenek az egyház társadalmi és politikai szerepére. Ezt azért kell megállapítani, mert ez a fajta önreflexió csak ritka és kiemelt alkalmakkor jelent meg az elmúlt években, és itt szeretném mondani, hogy nem csak az elmúlt 15 évben, hanem az elmúlt 35 évben. Az, hogy a nagy egyházak hova pozícionálják magukat, és mi alapján ebben a kommunizmus alól felszabadult magyar társadalomban, arról csak ritkán volt vita. Nekem az a benyomásom, meg elemzéseim is azt mutatják, hogy nem sokat változott az egyházaknak az alapállása a fennálló hatalomhoz viszonyítva. Az egyházak, mivel nagy intézmények, és rászorulnak a költségvetésre, általában a mindenkori kormányokhoz való alkalmazkodás politikáját választották, és ennek az alkalmazkodásnak a teológiai, lelki, imádságos elemzésére nem nagyon került sor az egyházakon belül. Ez volt az öröklött rutin nem csak 90 óta, hanem 150 év óta az volt a rutin, hogy a nagy egyházak azok nagyjából vallási, egyházi módon támogatják a fennálló rendszert, és segítségére is sietnek, hogy a nemzeti célokat sikerüljön a fennálló rendszernek megvalósítania. Most megint van egy ilyen különleges alkalom, amikor át kell állni egy másik kormánnyal való konstruktív együttműködésre, mivel azonban a másik kormány az előző kormányról nagyon sok negatívumot derített ki, hozott nyilvánosságra, vagy adott esetben talált ki, és koholmányokat terjesztett, mert ez is hozzátartozott a kampányhoz. Ezért most meg kell valahogy kérdezni, és úgy tűnik, hogy a nyilvánosság is nagyon szorgalmazza, hogy az egyházak kérdezzenek rá, hogy amennyiben a NER rendszerét korrupciós rendszernek tekintjük, tételezzük fel, hogy az volt, akkor a NER-rel szorosan együttműködő nagy egyházak milyen mértékben vettek részt ebben a korrupcióban. Ez most egy alkalom, de számomra bármennyire is fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést valamilyen módon feltegyük magunknak, vélekedésem szerint ennél de sokkal alapvetőbb kérdést kellene napirendre tűzni, ahogyan kellett volna, ahogyan mindig is szorgalmazták a nagyegyházakon belül különböző lelkészek, teológusok, papok, laikusok, hogy feltenni az alapkérdéseket, hogy voltaképpen mi is a hitünknek a tartalma a társadalmi valóságra vonatkozóan. És először ezt a kérdést kellene tulajdonképpen tisztázni, hogy mit jelent az evangéliumnak a követése, és majd csak utána föltenni azt a kérdést, hogy milyen technikákkal, milyen típusú átvilágítással, milyen típusú bűnbánattartással lehet elemeznünk az elmúlt 4 adminisztrációs ciklust, és milyen módosításokat kell, technikai módosításokat kell bevezetnünk. Ez sokkal nehezebb dolog, úgy gondolom, az alapvető kérdések megválaszolása és feltétele, mert az ember azt gondolná, hogy amikor a közbeszédben ma egyházról és államról, egyházról és kormányról van szó, akkor általában a kulcs szereplőkről van szó. De az egyházak tudják a legjobban, amit egyébként a politikusok is valamennyire tudnak, csak ez kevésbé látszik, hogy a társadalom meg az egyház az elsősorban nem a papjai és nem a püspökei, hanem elsősorban a hívek. És hát mondjuk ebből a szempontból a reformátusok szerencsésebb helyzetben vannak, mert ott lelkész választás van. A katolikusoknak nincs választása. Azzal a lelkésszel kell együttműködniük, akit kapnak. Most az ember nem is gondolná, hogy akkor most hogy is kell, miközben az egész, a nagy szisztémák változnak, recsegnek, ropognak, összedőlnek, épülnek, de az egyház nem a nagy szisztéma, az egyház elsősorban a helyi közösségek egyháza, meg az egyház által fenntartott egyes intézményeknek az egyháza, és akkor most üljön le a valamelyik gyönyörű nyírségi faluban a református parókus a feleségével, és a gyülekezet 34 tagjával, és kezdjenek el arról beszélni, hogy akkor, amikor mindig meghívta őket a fideszes polgármester, hogy a születésnapján, a vacsorán a lelkész úr a jobbján foglaljon helyet, hogy akkor helyes volt-e elmenni oda, hogy ez korrupció volt-e, hogy ez a lelkésznek adott vallási hatalommal való visszaélés volt-e, mert támogatta az illető Fidesz polgármesternek a polgármesteri pozícióját, és akkor most majd egy vasárnapi istentisztelet után majd egy szeretett lakoma keretében majd megkérdezi a lelkész úr a tagjait a gyülekezetnek, hogy mit gondoltatok testvérek, amikor láttatok engem ott a polgármester jobbján, az ő születésnapi vacsoráján. Akkor ti mit gondoltatok? És akkor majd elinduljon egy ilyen típusú beszélgetés, miközben a híveknek nagyon gyakran az a legnagyobb vágya, hogy a templomon belül, a gyülekezeten belül ne legyen politika, mert a politika az a veszekedésnek és az egyetnemértésnek és az ellenségeskedésnek a terepe. Az legyen kívül és itt belül nekünk a lelki megnyugvás legyen, nekünk a kegyelemben való részesedés, a kiengesztelődés. Kulcskérdés az az, hogy mit gondolnak magáról ezek a nagy egyházak, az nem az, hogy most hogyan kell újra helyezkedni, vagy újra pozícionálni magukat, ez sikerülni fog, erre megvannak a politikai rutinok, és megvannak az egyházi rutinok, én semmiféle drámát nem látok. Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest, vagy akár visszább is mehetünk a Kádár rendszerhez képest. Semmivel sem léptek előre. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok, és ez a lényege annak, amit szeretnék mondani, már ideje is volt, hogy ide érjek, mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai. Ezeket is nem könnyű meghatározni, de azért nem lehetetlen, mert végül is mindenki azért keresztény, mert ezek kritériumok szerint szeretne élni, de ezekről beszélni, nyíltan beszélni, ez jelentene megújulást, ez jelentené ennek a politikai felfordulásnak az optimális kihasználását az egyházak részéről. Arra a gyakorlatra, arra nagyon fontos lenne áttérni, vagy úgy mondanám talán, hogy még inkább rátérni, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekkel kapcsolatban is a gyülekezetek elsősorban az evangéliumhoz forduljanak. És elsősorban azt keressék, hogy ezekben a kérdésekben az evangélium legfőbb tanításai, a szegények fölemelése, a bűnösöknek való megbocsátás, az irgalom kultúrája, az Isten szuverenitásának a fenntartása, a szól a grácia fenntartása, tehát ezek a kritériumok, ezek hogyan alkalmazhatók a fennálló helyzetre. És mivel az egyház nagyon megtanulta a Kádár rendszerben is, és a NER rendszerében is, hogy a genuin keresztény logikát milyen könnyen tudja a túlélés logikája beárnyékolni, ezért miközben ezt a sola scriptura elvet alkalmazzuk, azt hiszem különösen is jelentős az, hogy vigyázzunk az egyház autonómiájára. És inkább legyen számunkra gyanús a támogató kormány, mint szimpatikus és a dicséretünkre méltó.
2: Amit most mondom, benne van az elmúlt 16 év tapasztalata, mert szerintem most felmerülhet a hallgatókban, vagy bennem fölmerül, hogy ezt nem így kellett volna az elmúlt 16 évben is az egyházaknak tenni.
3: Ezt a kérdést nagyon sokszor felvetik most többen vetik fel, de elegen felvetették választási eredmények előtt is. A kérdés mögött fellelhető egy fordított logika, amire szeretném felhívni a figyelmet. A kérdés abból indul ki, hogy az egyházak Magyarországon tudják, hogy mi lett volna helyes, de nem szóltak, nem hirdették az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Erről szól a kérdés. Én azt gondolom, hogy nem ez az igazság elsősorban, hanem az az igazság, hogy abban, hogy nem szóltak, lelepleződött a hitüknek az állaga. Nem azért nem szóltak, mert tudták, hogy mit kellett volna mondani, de ezért vagy azért nem mondták, hanem azért nem szóltak, mert nem is tudták, hogy szólni kell. Én azt hiszem, hogy ez sokkal általánosabb helyzet, hogy inkább lelepleződött a hitünknek a bizonytalansága, gyengesége, lyukacsossága, elhasználtsága, inadekvátsága, és nem az eleven felnőtt kritikus hit, ami él az egyházakban, beleértve a rendszeresen templomba járó híveket, a lelkészeket, a szolgálattevőket, bármelyik egyházban. Nagyon szeretném úgy megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy az egyházat tényleg egyházként, és nem egy szent, aláfölé rendeltségi rendszerként fogjam fel, hanem valóban egyházként az Isten számára elkülönített közösségként értsem. Nos, tehát lelepleződött a hitünknek a gyengesége, és ezért válaszoltam az előbb arra a kérdésre, hogy mi lenne a fontos, mi lenne a kritérium, mi lenne az elsődleges szempont. Ezért mondom a Sola Scripturát, ezért mondom az evangéliumot, mert ez az, amire oda kell figyelni, mert újra kell tanulnunk az evangéliumot, a hitünket kell megújítani, nem a társadalmi pozíciónkat kell elsősorban most újra tákolni, hanem a hitünket megújítani, mert akkor majd a legközelebbi gyűlöletkampánynál már érzékelni fogjuk azt, hogy hoho, hát pont erről volt szó a vasárnapi istentiszteleten, hogy a gyűlölködés nem Istentől való dolog.
2: De a társadalom egyházon kívüli részére szeretnék még egy kérdést föltenni, bár ön most azt hangsúlyozta, hogy belül kellene a dolgainkat rendezni, de a társadalom mégiscsak megítéli az egyházat, és erre egy nagyon szembe ötlő, vagy nagyon-nagyon szemet szúró eset volt, amikor Rubovszky Rita nevét belengedte a sajtó, hogy esetleg ő lesz majd oktatási miniszter, jelölt, és végül nem ő lett, de nem is ez a lényeg, nem az ő személyéről akarom kérdezni, hanem arról a jelenségről, ami akkor úgy végig söpört a közbeszédbe, hogy mégis hogy képzeli az új kormány, hogy esetleg egy keresztény szakembert választana, jelölnek egy miniszternek, itt minden marad ugyanúgy, ahogy volt, és nekem olyan érzésem volt az egésztől, mint hogyha azt mondaná egy része a társadalomnak, a kommentelők, megszólalók, hogy ebből elég volt, aki keresztény, az most maradjon csöndbe, elég volt belőlük 16 évig, és most már jöjjenek a nem keresztények. Mit gondol erről a jelenségről valláskutatóként?
3: A propaganda az fertőz. Minek utána azt hallottuk a NER képviselői részéről, hogy ez egy keresztény kormány, keresztény Magyarországot akar megvédeni, az egyházak pedig a szövetségesei, az ellenzéki propaganda pedig azt hangsúlyozta, hogy a NER rendszere a korrupcióra épül, és az egyházak támogatják ezt a korrupciót. Nyilván most, amikor változás állt be, akkor felerősödtek azoknak a hangja, akik az utóbbi állásponton vannak. De ha csak azt bírálták volna a Rubovszky Ritával kapcsolatos vita képviselői, hogy milyen nagy baj, hogy az egyházak ennyire elveszítették az autonómiájukat a NER rendszerében, akkor tulajdonképpen én nem is háborodtam volna fel. Amikor felháborodtam, az a kijelentés volt, hogy aki keresztény, az nem vállalhat közszerepet. Ez pedig sztalinizmus. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az egyház és az állam szétválasztása, a szekularizációnak a folyamatai nem arról szólnak, hogy a személyes meggyőződés bármelyik típusát ki kell erkölcsi alapon, politikai bölcsesség alapján, demokratikus elvek követése miatt, humanizmus alapján, ki tudja mi alapján, ki kell rekeszteni a közért való cselekedetből. Ezt semmilyen liberális gondolatkör semmilyen, demokratikus gondolatkör semmilyen, tradicionális gondolatkör nem tanította, ezt egyedül és kizárólag a kommunista diktatúra tanította, amelyik ráadásul adminisztratív eszközökkel elég sokat el is ért, hogy a hívő, személyes hittel rendelkező emberek kiszoruljanak a közéletből, néha az utcai életből, meg néha az egész életből. És az a döbbenetes számomra, hogy Magyarországon egyébként magasan kvalifikált, nagyon intelligens, a saját szakmájukban nagyon sokat elért számomra tekintély emberek is ezt a distinkciót, hogy mit jelent az egyházakon számon kérni azt, hogy tolták a NER szekerét, és azt, hogy a személyes vallási meggyőződés mennyire releváns egy közfeladat betöltésekkel, hogy ezt a distinkciót, ezt a különbségtételt nem tudják megtenni, ez mérhetetlen szomorúsággal tölt el engem. És egy kicsit azt is mutatja, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen fontos lenne az egyházaknak újra tanulni az evangéliumot, akkor egy kicsit azt is mondanunk kell, hogy milyen fontos lenne a társadalomnak újra tanulni a demokráciát.
1: Kedves hallgatóink, Máté Tóth András valláskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A Pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a Pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstalt program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a Nyugat-Dél-Nyugat-Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Röviden mai magazinunk tartalmáról. A szülőket ért hatások, a szülés folyamatában fellépő zavarok vagy egyéb biológiai és örökletes hatások nyomán alakulhatnak ki részképesség zavarok a gyerekeknél, amelyek megnehezíthetik az iskolai tanulási folyamatokat. Róluk beszélgetünk Aradiné Regán Viktóriával, aki a Nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola fejlesztő pedagógusa.
1: Mindenféleképpen vannak már előjelek, bármilyen problémáról beszélünk. Érdemes, én úgy gondolom, minél hamarabb elkezdeni, észlelünk valamit, nem vagyunk biztosak, a védőnő jelez bármit. Én azt tanácsolnám, hogy minél hamarabb keressünk fel egy szakembert, aki tud nekünk tanácsot adni, hiszen nem mindegy, hogy mikor kezdjük el a bizonyos problémáknak a fejlesztését, mert ez nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hová jutunk majd. A mozgásfejlődés, ez már lehet előrejelzője egy későbbi problémának, vagy egy iskolában, akár egy tanulási zavarnak a kialakulásában egy előrejelző, hogyha akár a mozgás vagy a beszédfejlődés nem olyan ütemben zajlik, ahogy kellene.
0: Előtte kalendáriummal, útra való gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 17-e van, amikor is a paszkálok ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig. A paszkál a héber eredetű latin paschalis név rövidülése, jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták. 2005 óta ma ünnepeljük az információs társadalom világnapját, amely korábban a távközlés napja volt, és ma van a hipertónia világnapja is. Most pedig nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak május 17-éhez. 884-ben megválasztották II. Adorján pápát. 1792-ben megalapították a New York-i tőzsdét. 1814-ben elfogadták Norvégia alkotmányát. 1968-ban pályára állt az első kozmikus sugárzást kutató európai műhold, az ESRO 2B. 1974-ben geostacionárius pályára állt az első meteorológiai műhold, az amerikai SMS-1. 1987-ben két iraki repülőgép megtámadta a Stark nevű amerikai fregattot. A támadásban 37 amerikai tengerész meghalt, további 21 pedig megsebesült. Ezen a napon született 1749-ben Edward Jenner, angol orvos, a himlő elleni vakcina feltalálója. 1821-ben Sebastian Kneipp, német természetgyógyász. 1904-ben Jean Gabin, francia színész. 1904-ben Hinz Gyula, magyar festőművész, grafikus. 1907-ben Dzsida Jenő, erdélyi magyar költő. 1907-ben Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok, magyar vívó. 1922-ben

0: Orodi András, Kossuth Díjas, magyar karmester, főiskolai tanár. 1940-ben Vitézi László Kossuth és Balázs Béla Díjas magyar producer, forgatókönyvíró, filmrendező, érdemes és kiváló művész. 1941-ben Haumann Péter Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze. 1943-ban Kóbor János, az Omega együttes énekese. Ezen a napon halt meg 1510-ben Sandro Botticelli itáliai festő, a korai reneszánsz idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője. 1727-ben Első Katalin orosz cárnő. 1892-ben Klapka György honvéd tábornok, a Komáromi vár parancsnoka. 1949-ben Balázs Béla magyar író, költő, filmesztéta, filmrendező. 2002-ben Kubala László labdarúgó, aki játszott mind a magyar, mind a csehszlovák, mind a spanyol válogatottban. 2022-ben Vangelis, Oscar-díjas görög zeneszerző. Kedves hallgatóink, Önök a május 17-i kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr a lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, Te tudod. Akkor ezt mondta nekem: Profétálj a csontokról. Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Profétálj a léleknek, profétálj, emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram, az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja: elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr.
1: Mai gondolatainkat a Bibliából, Ezékiel könyvéből hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és ÁFA fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer ÁFA fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a szülőket ért hatások, a szülés folyamatában fellépő zavarok, vagy egyéb biológiai és örökletes hatások nyomán alakulhatnak ki részképességzavarok a gyerekeknél, amelyek megnehezíthetik az iskolai tanulási folyamatokat, vagy az olvasást, vagy az írást, esetleg a matematikai műveletek elsajátítását. Róluk beszélgetünk a következő percekben Aradiné Regán Viktóriával, aki a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola fejlesztő pedagógusa. A riporter Demeter Zsuzsa.
2: Számomra furcsa volt legalábbis az, amikor hallottam, hogy felmentést kérnek a gyerekek, akár matematika, akár más tantárgyak alul, már egész odáig, hogy az érettségi alul. Honnan érdemes kezdeni, hogyha a gyerekkel baj van, milyen baj lehet? És most nem csak az iskolás korról kell, hogy beszéljünk, azt hiszem, hanem egészen kicsi kortól. Vannak-e jelek, lát-e már ilyet a szülő, a védőnő, bárki?
3: Hogy mindenféleképpen vannak már előjelek, bármilyen problémáról beszélünk. Érdemes, én úgy gondolom, minél hamarabb elkezdeni, észlelünk valamit, nem vagyunk biztosak, a védőnő jelez bármit. Én azt tanácsolnám, hogy minél hamarabb keressünk fel egy szakembert, aki tud nekünk tanácsot adni, hiszen nem mindegy, hogy mikor kezdjük el a bizonyos problémáknak a fejlesztését, mert ez nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hová jutunk majd.
2: Kezdjük akkor azzal, hogy az anyuka észleli, hogy a gyerek hogyan mozog. Vagy hogyan nem mozog, mit nem csinál, mit csinál, itt mire kell felfigyelni.
3: Hát egész pici korban ugye a gyermeknek a mozgásfejlődése, ahogy elkezdődik, első gyermekes anyukaként nem biztos, hogy mindig észreveszünk valamit, vagy az is lehet, hogy olyat veszünk észre, ami még egyébként nem probléma. Ahogy ugye indul a mozgásfejlődés, a gyermek elkezd kúszni, mászni, felülni, járni.
2: Hát, ha elkezd.
3: Igen, hogyha meg nem, akkor mindenféleképpen kérjünk segítséget, és nagyon jól lehet fejleszteni kiskorban, különböző tornákkal már, különböző mozgásokkal a gyermekeket. És nyilván ez a mozgásfejlődés, ez már lehet előrejelzője egy későbbi problémának, vagy egy iskolában, akár egy tanulási zavarnak a kialakulásában egy előrejelző, hogyha akár a mozgás vagy a beszédfejlődés nem olyan ütemben zajlik, ahogy kellene.
2: Egészen biztosan van olyan család, ahol még akár dicsekednek is azzal, hogy az én gyerekem már felállt, és lehet, hogy előtte meg azokat a mozgásformákat nem csinálta, amit kellett volna. Miért baj ez?
3: Fontos, hogy ezek a mért földkövek megjelenjenek a mozgásfejlődésben is, és hogy ne maradjon ki egy-egy szakasz, bár igazából itt sem kell annyira megijedni, tehát én sokszor hallok olyat, hogy úristen, a gyermekem nem kúszott, akkor biztos valami problémája lesz, azért ez sem törvényszerű. Én, hogyha magamra gondolok, nekem a anyukám azt mondta, hogy én nem kúsztam, és úgy gondolom, hogy semmilyen probléma nem származott ebből, viszont én úgy gondolom, hogy mindig jobb és érdemesebb előre menni a dolgoknak. Tehát abból még egy gyermeknek sem származott szerintem problémája, hogyha valami miatt egy fejlesztésben részesül egy olyan dolog miatt, ami lehet, hogy magától is kialakult volna, viszont abból már igen, hogyha valamit nem kezdünk el időbe. Tehát én bátorítok mindenkit arra, hogy bízzanak a szakemberekbe, és higgyék el, hogy senkinek semmilyen hátránya abból nem származik, hogyha fejlesztésben részesül a gyermeke.
2: Ugye kardinális kérdés az óvodába kerülésnél, hogy legyen szobatiszta, de talán arra lehet, hogy nem figyelünk eléggé, hogy mondjuk a beszédét fogja érteni az óvónéni a gyerekünknek.
3: Muszáj, hogy megemlítsem ugye a mai kornak egy kicsit a negatív hatását a digitális világ fejlődése során, hiszen én úgy gondolom, hogy egyre több olyan gyermek van óvodáskorban, akinek komoly problémája van a beszéd és nyelvi fejlődésével, akár artikuláció szempontból, de mindegy, hogy a beszéd produkcióra vagy a beszéd értésre gondolok, és biztos vagyok benne, hogy ezek a digitális eszközöknek a negatív hatásai. Én tudom, hogy ebben a korban élünk, és haladni kell, és ez a világ, ami körülöttünk van, és nem is ördögtől valóak ezek az eszközök, viszont arra mindenféleképpen biztatnám a szülőket, hogy ezeknek az eszközöknek a mennyiség mennyiségi és minőségi használatát korlátozzák a gyermeküknek, mindig a gyermek életkorához igazodva, és felügyeljék, hiszen nagyon jó dolgokra is lehet ezeket használni. Mi például az iskolában nagyon sokszor használjuk a digitális eszközöket a tanítási órákon is, a fejlesztő foglalkozásokon is imádják a gyerekek, tehát lehet ezt fantasztikus jó dolgokra használni, és a pozitív oldalát megfogni, viszont hogyha tényleg korlátok nélkül adjuk a gyermekünk kezébe már egész pici kortól, annak nagyon káros hatásai vannak. Nagyon jó dolgok a mesék is, de nem mindegy, hogy a szülőtől hallja ezt a gyermek, vagy egy képernyőn keresztül nézi. Ha a képernyőn keresztül nézi, az teljesen más hatást ad. Tehát ha csak az artikuláció, vagy a beszédfejlődésre gondolok, ugye nem kapják meg azt a szülői mintát a digitális eszközön keresztül, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő fejlődésen menjenek keresztül, meg nem csak erre, tehát számtalan más dologra is gondolhatok. Ha csak egy képi mintát teszek a gyermek elé, akkor nem fejlődik az ő fantáziája, a képzelője, ereje, a kreativitása. Ott ő egy passzív befogadó, míg egy mese során, vagy egy beszélgetés során a szülővel, vagy a környezetben lévő felnőttekkel egy interakciónak a részese, és az már igen fejlesztő hatású, míg passzív befogadóként nem érjük el ezt a hatást.
2: Igen, hát a gyereknek mozognia kell, kezének, lábának és mindennek, ugye ezt azért szoktuk mondani, és hogyha egy tablet előtt, vagy egy ilyen digitális eszköz előtt ül, vagy a kezében tartva ül, akkor lemerevedik tulajdonképpen, tehát az ő idegrendszere valószínűleg nem fog jól fejlődni, és ebből következhetnek majd olyan tanulási nehézségek, amikről most még így beszélgetnénk. Ugye én csak úgy szoktam mondani, hogy vannak a diszes gyerekek, de hát ezerféle megfogalmazás van már, és beszélgettük korábban, hogy azért, mert a diagnózis felállítása már sokkal magasabb szinten van, mint régen. Tehát minden gyereknél lehetne valamilyen apróságot észlelni, de nyilván nem mindegy, hogy milyen mértékű. És akkor vegyük azokat sorra, amik óvodától, vagy hát óvodából iskolába menet jelentkezhetnek.
3: Hát sajátos nevelési igény egy rendkívül tág fogalom, nagyon sokféle gyermek tartozik ide, de hogyha konkrétan a úgymond diszes gyerekekre gondolok, tehát a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, tehát aki az írás, olvasás vagy számolás területén van tanulási zavaruk, hogyha leszűkítjük egy picit a kört rájuk, akkor ugye mindenféleképpen el kell mondani, hogy hogyan és miért alakul ki. Ez egy nagyon összetett folyamat. Soha nem egy tényező, hanem mindig több tényező együttes hatása, együttállása felelős ezért. Azt viszont mindenféleképpen el kell mondjuk, hogy itt egy neurodivergens, tehát egy eltérő agyi működés áll a háttérben. Különböző biológiai, genetikai tényezők, biológiai okok állnak a háttérben, és ezeket a környezeti hatások, amik gyermeket érik, felerősíthetik, vagy éppen esetleg tompíthatják is. És akkor itt jön, amit az előbb ugye beszéltünk, hogy ez is egy környezeti hatás, hogy például a digitális eszközök milyen mértékben viszik el a gyermekünknek a beszéd és nyelvi fejlődését, hiszen ebből már akinek beszéd és nyelvfejlődési problémája van, az már egy picit előrejelzője lehet a későbbi írott nyelvi zavaroknak, és ide ebbe a kategóriába a diszes dolgokat értjük.
2: Lehet, hogy meredeket fogok kérdezni, meg csak így elgondolkodtam azon, hogy mik lehetnek ezek a biológiai adottságok vagy hatások, mert ugye van a genetika, de hogy még mi? Tehát, hogy esetleg már a szülőket ért káros hatások jelennek meg mondjuk a gyerek idegrendszeri fejlődésében?
3: Több tényezős ugye ez is, tehát a genetikai, biológiai okok is lehetnek, hogy már esetleg a magzati állapotban valamilyen hatás, bármi gyulladás, fertőzés, alkohol, drog, ilyen hatások érhetik a magzatot. Előfordulhat, hogy a szülés körüli tényezők befolyásolják ezt, például a szüléskor hosszabb ideig fennálló oxigénhiányos állapot, vagy a különböző genetikai okok, hiszen a diszlexia, a diszgráfia, a diszkalkulia is sokszor ugye örökletes, sokszor tapasztaljuk azt, hogyha a gyermek diszlexiás, akkor a családban valaki már volt, tehát nem olyan újdonság ez minden esetben a család számára.
2: Hát most ezt az egy területet emeltük ki valamelyest, de nyilván van még nagyon sok minden. A szülők mit tudnak tenni a gyerekükért? És azt már itt kérdeztem még adáson kívül, hogy ki az, aki jelzi, hogy észlel valamilyen problémát, a pedagógus, vagy a szülő is fordulhat segítségért, és egyáltalán hova előforduljon.
3: Igen, előfordul, hogy már a szülők is kérnek segítséget, és ez nagyon jó, de azért az esetek többségében én úgy gondolom, hogy a pedagógusok, tehát mindegy, hogy óvodapedagógusokról vagy tanítókra gondolok, ők jelzik a szülőnek, hogy valamit itt látnak, és akkor induljunk el. Hogyha egy gyermeket vizsgálatra küldünk, akkor a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálatba kerülnek elsőként a gyermekek, ahol egy vizsgálaton vesznek részt, és akkor ott állapítják meg, hogy valóban valós-e a mi meglátásunk. Nyilván a megfelelő standard vizsgáló eljárásokkal célzottan megvizsgálják a gyermeket, és én azt tanácsolom a szülőknek, hogy ebben is legyenek bátrak, nem kell ezektől a vizsgálatoktól félni. Én úgy gondolom, hogy jobb látni a dolgokat, és tisztán látni, hiszen akkor tudjuk, hogy hogyan tudunk segíteni. Fontos, hogy együttműködjön mindig a pedagógus, mindegy, hogy óvodáról vagy iskoláról beszélek, és a szülő, hiszen egy hajóban utazunk, és mindenkinek az a célja, hogy a gyermek fejlődjön, és ehhez mi a legmegfelelőbb támogatást nyújtsuk számára, és ez fontos, hogy együttműködjünk, meg a különböző szakembereknek kell való együttműködés is nagyon fontos, és én úgy gondolom, hogy minden problémánál a szakemberek instruálják a szülőket abban, hogy hogyan tudnak éppen abban a helyzetben segíteni. Ugye diszlexiáról is beszélhetünk, de ez is annyira tág fogalom, hogy diszlexiás és diszlexiás között is óriási különbségek vannak. Tehát azért mondom, hogy itt mindig az egyéni megsegítés, ami fontos. Tehát minden gyermek más, vannak alapmodulok, alapgondolatok, ami mindenki számára nyilván fejlesztő, de fontos, hogy egyénileg segítsük a gyermekünket. És amikor bekerülnek az iskolába, óvodába, mi is például az iskolába, akik már papírral, úgymond diagnózissal, szakértői véleménnyel rendelkeznek gyermekek, első lépésként elkészítjük az egyéni fejlesztési tervüket. Ebben mérvadó ugye a szakértői véleménynek a javaslatai, valamint a saját megfigyelés, a saját vizsgáló eljárásainknak a tapasztalata eredmény, és ez alapján egy egyéni fejlesztési tervet készítünk, ami mindig az adott gyermekre van szabva, és így tudjuk a szülőket is támogatni, hogy hogyan tudják ők a gyermeküket segíteni ebben.
2: És akkor, hogyha jól értem, tulajdonképpen részképességeket kell fejleszteni sok esetben.
3: Így van.
2: Mennyi idő megállapítani mondjuk, hogy valamilyen zavar áll fenn esetleg?
3: Hát nagyon sok gyermek vár vizsgálatra, tehát előfordul az, hogy ez picit hosszabb idő, míg a gyermek eljut vizsgálatra, ezért minél hamarabb érdemes ugye elkezdeni ezt a folyamatot, és onnantól már a vizsgálati protokoll szerint, ahogy a gyermek vizsgáló eljárásban részesül, ugye ott megállapítják az adott problémának a meglétét vagy nem létét, és általában BTMN kategóriát, ez a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek kategóriát kapják meg elsőként, hogy nyilván fejlesztésben részesülnek már a gyermekek, ezáltal lehetőséget biztosítunk arra, hogy megnézik a szakemberek, hogy elindul-e ez a fejlődés abba az irányba, amiben szeretnénk, és vannak esetek, amikor nagyon pozitív kimenetele van ennek, például most nálunk az iskolában több tanulónak ezt a diagnózist már elvették tőle, ami azt jelenti, hogy olyan mértékű fejlődésen mentek át, hogy már nem tartoznak bele ebbe a kategóriába, ez nagyon pozitív, viszont az is előfordulhat, hogy esetleg stagnál az állapotuk, vagy még súlyosabbnak látják, nem fejlődik olyan ütemben a gyermek, és akkor pedig a megyei szakértői bizottság állapítja meg a sajátos nevelési igényt, és azon belül pedig ugye BNO kódot, úgynevezett BNO kódot kapnak a gyerekek, ilyen kódokkal rendelkeznek a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekek is.
2: És akkor ők azok, akik kérhetnek bizonyos felmentéseket a tantárgyak alól, vagy bizonyos
3: nem is inkább kérni szokták, hanem éppen az adott szakember, aki vizsgálja őket, ő dönti el, hogy van-e szükségük erre a felmentésre. Mert ugye, ahogy mondtam, hogy diszlexiás és diszlexiás között is óriási különbség van, viszont hogyha úgy gondolják a szakemberek, hogy szükséges ez a felmentés, akkor igen, ezzel támogatják a gyermeket. Tehát különböző segítséget kapnak a gyerekek, lehet ez a differenciált értékelés, a differenciált támogatás, ami folyamatosan meg kell, hogy jelenjen. Mi is nagy hangsúlyt fektetünk erre az iskolába, és akár gondolok arra, hogy egy feladat megoldására több időt kapnak, vagy esetleg az órai munka vagy a dolgozatok során kevesebb feladatot kapnak, mint a többiek. Gondolhatunk arra, hogy több csatornán keresztül támogatjuk a gyermeket, tehát megsegítjük, ugye hallás-látás útján is segítjük a tevékenykedtetés módszerét, nagyon javasolt használni ezeknél a gyerekeknél. Ugye a hallom, látom, csinálom, az már egy út a tanulás felé. felé, valamint különböző tanácsokat kapnak a pedagógusok arra, hogy hogyan tudják a gyermekeket segíteni. Igen, és éppen, hogyha felmentésre van szükség, akkor ez is előfordulhat, hogy a gyerekeket felmentik, akár a matematika tanulás értékelése alól, vagy például írás során a helyes írás vagy a külalak értékelése alól. És ugye itt nagyon fontos elmondani, én sokszor beszélgetek erről a szülőkkel, kollégákkal és a gyerekekkel is, hogyha mondjuk valaki a matematika értékelése alól van felmentve, az nem azt jelenti, hogy a matematika tanulása alól van felmentve. Tehát igenis kell tanulnunk a matematikát, nekik is kell tanulnia, viszont nem lesz meg az a frusztrációs helyzet, tehát, hogy egyszerűen olyat várunk el a gyermektől, amit nem tud megugorni.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy van olyan, hogy hiába sok fejlesztésen vesz részt, akkor is lehet mondani, hogy valamit nem fog tudni megcsinálni?
3: A sajátos nevelési igényű gyermekek, például akkor a diszes gyerekekről, ha beszélünk, azt azért tudni kell, hogyha egy diszlexiás gyermek diszlexiás felnőtté is fog válni. Nyilván rengeteget fejlődik, ez is nagyon egyéni, hogy ki mennyit és mennyi idő alatt, tehát ez nem egy egyenletes út, hogy mint egy rakéta kilőjük a gyereket, és akkor mostantól minden jó lesz, és megyünk előre. Vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nagyon szép eredményeket érünk, valamikor egy picit megtorpan ez a fejlődés, de azért ezek a tünetek némelyike megmaradt felnőtt korra is.
2: Az viszont érdekes is, hogyha visszakanyarodok az elejére, hogy mondjuk egy matematikai érettségit akkor nem fog megtenni egy ilyen, mondjuk egy diszkalkuliás fiatal.
3: Ugye az érettségiző gyerekekkel én már nem szoktam foglalkozni, tehát itt személyes tapasztalatom erről nincs, viszont aki fel van mentve matematikából, ő nem abból fog érettségizni, hanem én úgy tudom, hogy más tantárgyból, ebben nem vagyok biztos.
2: Nem baj, igazából csak arra akartam kiukadni, hogy de hát mondjuk matematikát mindenhol tanulni kell, vagy helyesen írni mindenhol tudni kell, ha az ember tovább tanul, ugye egyetemig is el tudnak biztosan jutni ezek a gyerekek is.
3: Persze.
2: De akkor ott hogyan lehet ezt kezelni?
3: A megfelelő segédeszközök használatával, ugye azért, és azok is nagyon fontosak, hogy itt a segítségek között a segédeszközök használata is szerepel, és sokszor nekünk feladatunk is ezeknek a gyerekeknek megtanítani azt, hogy segédeszközzel hogyan tudnak boldogulni. Tehát például a matematika tanulás során a számítógép használata. Tehát lehet, hogy egy matematikai műveletet vagy egy mechanizmust megért a gyermek, de ne hibázzon abba, hogy az alapműveleteknek nem megy csetintésre fejből a kiszámítása vagy elvégzése, akkor ott a számológép, amivel ezt ki tudja küszöbölni. Vagy például a helyesírási szótárnak a használata, értelmező szótár, különböző számtáblák, tehát mind attól függ, hogy magyar vagy matematika tárgyakról beszélünk, de ezek a segédeszközök nagyon jól használhatóak, és a különböző részképesség zavarokból adódó hátrányokat a gyermekek ezzel nagyon jól ki tudják küszöbölni, vagy megtámogatni.
2: Még a tapasztalatairól szeretném kérdezni, hogy említettük, vagy beszélgettük azt, hogy a digitális világ azért még egy pár éve zúdult ennyire ránk. Tehát vannak már olyan gyerekek, akik nagyobbak, akik még nem kezükben a telefonnal születtek, ugye szoktuk ezt a frázist puffogtatni. Milyenek a gyerekek, az iskolába kerülő gyerekek, és az iskolában lévő már nyolcadikosok mondjuk?
3: Hát ugye a picik, amikor jönnek, nagyon izgatottak, amikor ugye kezdik az első osztályt a gyermekek, nem csak a gyermekek, a szülők is, és egy picit az a tapasztalat, hogy a mai gyerekek talán nehezebben tudnak lelassulni, de ugye nem csak ők, hanem valljuk be, hogy mi is. Tehát, hogy ahogy a világ felgyorsult, úgy gyorsultak fel a gyerekek is, és nehezebben tudnak elmélyedni egy-egy feladatban. Nehezebb a figyelmüknek az irányítása, a koncentráció, a feladat tudat kialakítása. Talán azt mondom, hogy sokszor a kudarc tűrő képességnek is nehezítettsége van már a mai gyerekeknél. Nyilván minden gyerek más, tehát nem lehet ezt így általánosítani, viszont ennek a felgyorsult világnak a hatásai azért a gyerekeken is mindenféleképpen érezhető. Tehát meg kell tanulnunk koncentrálni, meg kell tanulnunk figyelni, talán olyan dolgokat, amik régen, nagyon-nagyon régebben, picit úgy maguktól jöttek. Ugye nehéz ez szerintem nem csak nekik, hanem nekünk is.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Aradiné Regán Viktória gyógypedagógussal Demeter Zsuzsa beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbizatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261 milliárd 700 millió forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter arra kírja a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 4 billió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonalra. Vonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Míg 2025. január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2025 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A közlemény úgy fogalmaz, a tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest. Ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáknak. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölben, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada 1 hétre szól, ezt követik a foglalások 5-ével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 172-170 ezer forint közötti, 23%-a 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi, 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Sokkal inkább, vagy sokkal kevésbé. Első rész. De ahol megnövekedett a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Pál levele a rómaiakhoz 5. fejezet 20-as vers. A Szentírás gyakran írja le Isten gondviselését a sokkal több, sokkal inkább kifejezéssel. Ez afelől biztosít bennünket, hogy soha nem adódhat olyan szükségletünk, amely ne lenne betölthető az Úr bőséges forrásaiból. Mi mégis hajlamosak vagyunk éppen ellenkezőleg gondolkodni a szükségeinkről, és azt feltételezni, hogy Isten nem képes, vagy nem akarja betölteni azokat. Változtassunk ezen a hozzáálláson. Ha csak a láthatókra tekintünk, azt gondoljuk, hogy a körülmények és a szerencse irányítja az életünket, míg ha látjuk a láthatatlant, Isten bőséges gondviselésének tudatában élhetünk. A Krónikák 2. könyve 32. részében találunk erre egy inspiráló példát. Az asszír király Szanhérib seregeivel felvonulva teljes megsemmisítéssel fenyegette Júda királyságát. Emlékeztette őket, hogy mit tett a környező országok népeivel, majd hozzátette, mennyivel kevésbé szabadíthat meg titeket a ti istenetek az én kezemből. 2. Krónikák 32.15. Ezékiás király azonban hitáltal Isten forrásaira szegezte inkább a tekintetét, és így bíztatta a népet. Semmit se féljetek az asszíriai királytól és a vele való egész látható sokaságtól, mert velünk többen vannak láthatatlanul, hogy nem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr, a mi Istenünk. 2. Krónikák 32.7-es és 8-as vers. Hiába volt messze hatalmasabb az asszír sereg, a 8. vers azt mondja, hogy megbátorodott, vagyis nem aggódott többé Isten népe, mert elhitték, hogy Isten karja sokkal hatalmasabb, mint az emberi erő. Ideje, hogy te is magadévá tedd ezt a győztes, bővölködő szemléletet, Isten ugyanis mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 20-as vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk Kontinentális reggeli című műsorunkat. Kocák Szilvia vagyok. 2026. május 17-e vasárnap van. A botondok ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Röviden mai műsorunk tartalmáról. Növekedés, gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai református templomban. Az alkalmon készült összeállításunkat hallhatják hamarosan.
2: Nagyon felemelő volt azt látni, hogy nagyon jó volt a pozitív fogadtatásokat látni a lelkészek, presbiterek részéről, hogy erre szükség van. És én bízom benne, hogyha ez a rendezvény beváltja azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá, akkor ez motiválni fogja arra, hogy bizony kicsi lesz nemhogy a mi auditoriumunk, hanem akár még az Egyházkereti Székház nagy terme is a következő rendezvényre.
1: A mozgás és a tudatos életmód ma már egyre többek számára válik a mindennapok részévé, de sokan még mindig bizonytalanok abban, hogyan is érdemes elkezdeni. Ezekben a kérdésekben segít eligazodni Vég József, funkcionális tréner.
3: Sok ember rájött arra, hogy muszáj mozognia orvosi javaslatra, vagy csak úgy, mert hogy ráérzett, mert azért a magyar társadalom eléggé el van hanyagolva mozgás ügyileg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy saját maguktól veszik rá magukat, vagy valami egészségügyi probléma okból kifolyólag.
1: Ezekkel a témákkal várjuk hallgatóinkat, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! Növekedés, gyülekezet építés címmel rendezte meg Tiszán inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon a Nyilasmisi Ház auditoriumában és a Kossuth utcai református templomban. A tanácskozás alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévő presbiterek találkozzanak egymással, valamint az erdélyi és a felvidéki testvérszervezetekkel, ezzel is kifejezve, hogy a presbiteri közösség összetartozik hitben és nemzetben egyaránt. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Palicz Róberttel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség alelnökével beszélgetek itt a presbiteri találkozón. Hogyan indult, hogyan szerveződött ez a találkozó, egy kicsit idézzük fel.
3: Köszönöm szépen, áldás békesség! A Presbiteri Szövetség megújulásakor 2021-ben került elhatározásra, hogy a szövetség munkája úgy fog alakulni, hogy lesz évi két országos konferencia, az egyik Berekfürdőn, a másik Balatonszárszón, lelkiségi alkalmakként és aktuális témákkal évi egy alkalommal kerületenként, egyházkerületenként kerül sor egy kerületi szintű rendezvényre. Most jutott el a megújulás arra a pontra, hogy Tiszán innenen az első kerületi rendezvény megtartásra kerül. Ez a 0 kilométer ebből a szempontból.
2: Mekkora munka volt összeszervezni, úgymond mekkora csapattal sikerült, és mekkora munka volt összeszervezni ezt a presbiteri találkozót?
3: Igazából ezen egy ilyen 3-4 fős csapat dolgozott. Természetesen ennek megvan a maga szervezési feladatai, onnantól kezdve, hogy az adminisztratív részét össze kell állítani, a vendéglátását meg kell szervezni, a programot össze kell állítani. Igazából nagyon felemelő volt azt látni, hogy nagyon jó volt a pozitív fogadtatásokat látni a lelkészek, presbiterek részéről, hogy erre szükség van. És én bízom benne, hogyha ez a rendezvény beváltja azokat a reményeket, amelyeket fűzünk hozzá, pedig az, hogy bemutassuk azt, hogy nem máshol, nem másút, hanem itt nálunk a Tiszán innenen vannak olyan gyülekezeti élő példák, amelyben növekedés van, amelyben ajándékok vannak, amelyben gyümölcstermés van, amelyből erőt lehet meríteni, meg lehet újulni, fel lehet frissülni a szolgálatban, akkor ez motiválni fogja arra, hogy bizony kicsi lesz nemhogy a mi auditoriumunk, hanem akár még az egyházkereti székház nagy terme is a következő rendezvényre.
2: Mit lehet tudni a rendezvényről, hány napos lesz, illetve milyen programok lesznek?
3: A klasszikus hétvége, gyülekezeti hétvége lesz ez, igaz? Volt, tehát péntek délutántól vasárnap délig. Egy nyitó előadással és nyitó istentisztelettel kezdődik, kerekasztal beszélgetés, előadás, lelki alkalmak, és ami ebből a szempontból új, de szerintem fontos újdonság, hogy nem pusztán úrvacsorás istentisztelettel zárul, hanem, és ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy a konferencia egy gyülekezettel együtt úrvacsorázzon, tehát hogy ne elkülönült rendezvény legyen, hanem a gyülekezettel együtt éljük meg az úrvacsora ajándékát, így a Miskolc belvárosi egyház községgel kerül sor úrvacsorás alkalomra, vasárnapi istentisztelettel egyben, így a gyülekezeti csütörtöki étközi alkalom bűnbánati alkalom volt, és az itteni lelki ajándékokért úrvacsorás istentisztelettel gyülekezeti közösségben adunk hálát vasárnap.
2: Programok során lesznek előadások, kerekasztal beszélgetés. Ezek milyen témákat fognak felölelni, mikről fognak beszélgetni itt a presbitártársak?
3: A program lényege a növekedés, és hogy a növekedés hogy segíti elő a gyülekezetépítést. Arra irányul minden programpont, hogy milyen működő példák vannak, milyen élő gyakorlatok vannak, milyen olyan kifejezetten Tiszán inneni gyülekezeti eredmények vannak, amelyek nem önmagukban érdekesek, hanem amelyek tanulságosak, amelyekből inspirációt lehet meríteni, amelyekből töltekezni lehet, és amelyeket el lehet vinni a saját szolgálatba. Ennek megfelelően a szendrői gyülekezeti modell kerül bemutatásra nagytiszteletű Benke András részéről, és minden fajta gyülekezet típusban megmutatjuk a pozitív példákat, ezért Ábrám Tibor főgondnok a nagy gyülekezeti példát és az intézményekkel való kapcsolatok példáját mutatja be. Tóth Viktória egy egészen pici gyülekezetnek a nagyszerű rendezvényeit és munkáját mutatja be, hogy milyen nagyot tud alkotni egy kis gyülekezet, lásd a lelkesítőt, és hogy egy kicsit haza is beszéljünk itt a Miskolc belvárosba, Elekes Botton ifi vezetőnk pedig azt fogja bemutatni, hogy hogy lehet néhány ifisből egy egészen nagy ifit, egy igazán nagyméretű ifit sokszorosára növelni, nem csak létszámban reményeim szerint, hanem mélységében is, tehát lelkileg is építkezve, és a főelőadó Eszter Gáli előtt pedig azt fogja bemutatni, hogy hogyan kell mindezeket a pozitív példákat stratégiában elhelyezni úgy, hogy abban az egyes presbiter megtalálja a maga helyét, vagyis tudjon arra válaszolni, hogy mi az én dolgom a gyülekezetemben, mivel tudok én hozzájárulni ahhoz, hogy az én gyülekezetemben, az én szolgálatomban, az én közösségemben is ugyanilyen áldásos gyümölcstermő alkalmak és növekedés legyen.
2: Mennyi résztvevőre számítanak itt az első tiszáninneni presbiteri találkozó kapcsán?
3: Igazából jelenleg 41 feliratkozónk van. Én ezt kiinduló pontnak tekintem. Újra kell építeni a presbiteri szövetséget, és ez egy bevezető alkalom, aminek nem is a létszám az elsődleges oka, mert az a legfontosabb, hogy már van, és vannak alkalmak, és hogy ha meg tudjuk szólítani a presbitereket, és a legfontosabb példa, hogy akkor tudjuk a presbitereket megszólítani, ahogy a misszióban is az a legfontosabb, hogy oda éljük az evangéliumot az emberek elé, ugyanígy meg kell mutatni a presbitereknek, hogy ennek az alkalomnak van értelme. Az lenne a lényeg, hogy az aktív presbiterek magvetők legyenek a gyülekezetükben, és ezt az alkalmat úgy szeretnénk megmutatni, a kerületi alkalmat, hogy az minden egyház megye bevonásra kerüljön, tehát most Borsod gömörkezd, és jövőre szándékaink szerint Zemplén kerül sorra.
2: Mostani világunkban a presbiternek milyen feladatai vannak egy gyülekezetben? Valószínűleg azért mindenkinek gondolom személyre szabott. Milyen feladatot látnak el a presbiterek?
3: A presbiter esetében két nagyon fontos, de nagyon összekapcsolódó funkciót el kell különíteni. Az egyik az, hogy döntéshozó szerepben van, tehát alapvetően a gyülekezet mindenfajta alkalmának, anyagi, úgymond ügyes-bajos dolgának az intézője, nagyon leegyszerűsítve, de valójában ez csak a törvényi oldala a kérdésnek. Ennél egy még sokkal fontosabb kérdés, hogy szolgáló legyen a presbiter, és lássa meg a feladatot onnantól kezdve, hogy akár csak kinyissa a templomajtót, kirakja az énekszámokat, bármilyen az ő számára alkalmas szolgálati területen építse Isten országát. Ez a legegyszerűbb feladattól a legösszetettebb feladatig terjed. Nyilván, hogy most saját példát mondjak, nyilván én ügyvédként a gyülekezetnek a szerződéseit, pályázatait intézem, de ugyanígy az egyik legnagyobb ajándéka az egyháznak, hogy mindenfajta korcsoport, mindenfajta szakma képviseltetik benne, és éppen ezért mindenki megtalálhatja a saját magához illeszkedő történetét, és ebben ez a szép, bár egyébként most majd a nyitó beszédben is meg fogok emlékezni dr. Szombati Zsigmond áldott emlékű presbiterünkről, aki 96 esztendős korában hunyt most el, és aki szülésznőgyászként 6000 gyermeket segített életre, de ugyanakkor, amikor felújítottuk a templomunkat, akkor fölvette a köpenyt, és fölment, és a templom tetőről bizony tolta le a sitet és a hulladékot. Ebben is vállalta a szolgálatot. Ilyen lelkiségű, ilyen szolgálatkészségű presbiterek vannak, és azt mutatja meg ez a konferencia, hogy nem csak elbúcsúztatunk ilyen presbitereket, hanem most is vannak ilyen presbiterek, és azon dolgozunk, és azért szervezünk konferenciát, hogy egyre több ilyen presbiter legyen, és így épüljön egyházunk, és ebben egyházkerületünk, és valamennyi gyülekezetünk.
2: Hogyan látja, miként tud a presbitérium, a presbiterek tisztsége megújulni, tehát úgymond megfiatalodni? Itt említette, hogy ez is cél.
3: Természetesen mindig azt kell látni, hogy az Isten mindig ad szolgálattevőket. Most a nyitó beszédben még előtte vagyunk, de fogok beszélni Illésnek a arról az élethelyzetéről, amikor teljesen összeomlik, és az Úr, amikor visszaküldi a szolgálatba, akkor nem csak visszaküldi a szolgálatot, hanem a szolgatársat is ad mellé. És ezért, amikor arról gondolunk, hogy újuljon meg az egyház, és legyenek új szolgálattevők, akkor az imádság évében a legfontosabb, hogy ezért tegyünk, cselekedjünk, és imádkozzunk érte.
2: Szigetiné Bósz Mariannával, presbiterrel folytatom az összeállítást. Miért is fontos ez a mostani háromnapos alkalom, ez az első presbiteri találkozó itt az egyházkerületben, hogyan látja?
4: Nagyon örülünk neki, hogy végre mi is megszervezhettük ezt. Mindenképpen fontos, hiszen ahogy a mai ige is mondja, a mai napi ige mondja, a növekedés. Tehát ugye nem csak az egyházkerületben, nem csak a presbiterek tudnak ezért tenni, hanem maga a presbiteri szövetség is, hogy az egyházunk bővüljön, növekedjen, és úgy gondolom, hogy egy nap talán kevés. Ma megérkeztünk, beszélgetünk, ismerkedünk, holnap egy egész napos lesz, vasárnap pedig a templomba egy úrvacsorás istentisztelettel búcsúztatjuk. Én szerintem ez egy követendő példa, ha lehet ezt mondani, igen.
2: Mit vár a mostani alkalomtól, hiszen lesznek különböző előadások, konferenciabeszélgetések, úgymond a presbiterek egymástól is tanulhatnak, jó tanácsokat oszthatnak meg. Mit vár ettől a háromnapos alkalomtól?
4: Hát úgy, ahogy mondta, hogy tanulhatunk egymástól, átadhatjuk egymásnak a tapasztalatainkat, közben a hitben el tudunk mélyülni. Ez egy igazi összetartás. Tehát ahogy a nagy cégek csinálnak egy ilyen összetartást, hát ez is egy ilyen összetartás. Érkeztek Erdélyből, Nagyváradról, az ország különböző területeiről, és természetesen Miskolcról is. Már most a beszélgetésekben látjuk, hogy mennyi minden van, amit egy picit másképp csinálnak, vagy mi másképp csináljuk, mert nyilván amiben egyek vagyunk, az a református vallás és a hit.
2: Egy presbiternek mostanában mi a feladata, milyen kihívásokkal néz szemben, ezt hogyan látja?
4: Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy presbiter lehetek. Ugye a presbiter világi döntéshozó, világi ügyintéző. Nyilván a gyülekezetnek is sok feladata van, de a presbitereknek kell irányt mutatni, különböző szakok vannak, ugye, tehát van pénzügyi bizottság, ilyen bizottság, olyan bizottság, foglalkozunk az idősekkel. Tehát én azt mondom, hogy egy jó presbiter, vagy egy jó presbitérium, az olyan, mint a zászlós a csapat élén, a gyülekezet élén. Segítünk a lelkészeinknek összefogni a gyülekezetet, a terhet levesszük a vállukról, és közben ott van a nagyon felelősségteljes döntéshozatal, a pénzügyi dolgokkal is, hogy jól sáfárkodunk, hova fektessük be, mi mindenre jusson pénz a mai világban, ami ugye nem is egyszerű. Hát biztos, hogy több feladata is van, de talán ennyi fért most bele.
2: Ugye itt szóba került, hogy a növekedés lesz a témája a presbiteri találkozónak. Ön személy szerint hogyan gondolja, hogyan növekedhetnek a gyülekezetek, hiszen azért tapasztaljuk sajnos mostanában, hogy fogyás és csökkenés is van, akár külhoni református gyülekezetekben. Mit gondol erről így a kettőnek a függvényébe?
4: Igen, sajnos én döbbenten olvastam az elmúlt népszámláláskor, hogy vagy nem nyilatkoztak, vagy ha nyilatkoztak is, akkor olyan érdekesen, de az előző népszámláláshoz képest a reformátusok, de gondolom más egyház is így van vele, jelentősen csökkent a létszám. Én nem mondanám azt a sok-sok szóbeszéd ellentétben, hogy azért, mert a lelkészeink nem példamutatóak. Ezt azért nagyon-nagyon-nagyon sok lelkész nevében kikérném, hogy nem erről van szó. Az emberek rohannak. Néha talán futókban imádkoznak egyet, de nem tartják fontosnak azt az elmélyülést. amit nem csak a hit ad, hanem a templomba, az ige hirdetés és a közösség. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy minek járjak templomba, én otthon is hiszek Istenbe, és nem ugyanaz otthon imádkozni. Teljesen más, amikor az ember eljön, akár hétköznap, akár vasárnap templomba. Itt van egy csodálatos közösség, aki a legtöbbje mélyen ismeri egymást. Csak egy kis gondoskodás egymásról. Meghallgatjuk az igét, amiből mindenki, ha más nem, egy mondatot aznapra magáivá tud tenni. Az elmélyülés is más. Nagyon az otthon, aki azt mondja, hogy otthon ő ugyanúgy tud imádkozni, olyan elmélyülten, mint a templomban, én ezt nem hiszem el. Ez olyan, mint az otthonról végzett munka. Nekem nem mondja senki, hogy közben a rántást nem kavarja meg. Tudom, mert a Covid-ban erre voltunk kényszerülve, és koncentrálni kellett, hogy ugyanúgy el tudjak mélyülni, mint a templomba. Tehát a vallási közösség egy csodálatos kis, nagy közösség. A lelkészeink példát mutatnak, nagyon-nagyon jó ide járni, és hogy a növekedés. Hát, én azt hiszem, hogy nagyon csodálatos lelkészeink vannak, mert nagy tiszteletű úr azt mondja, hogy fogjunk kézen egy másikat, hívjuk, hozzuk, beszéljünk neki, imádkozzunk érte, és most kaptunk olyan feladatot is, hogy kis névsort vállaltunk, és egy évig, aki ezt vállalta, azért a 10-12 emberért imádkozik. Ez is egy nagyon jó dolog, de azért mindenütt a fiatalságot kell megszólítani. Nagyon jó ifi körünk van, tényleg évről évre bővül, csodálatos Isten tisztelet előtt például kis zenekar játszik. Akit ez nem vonz ide, hát az nem mondom, hogy buta, de biztos, hogy sokat veszít. Táborozást csinálunk. És ezek ilyen indirekt dolgok, mert idehozzák a gyereket, és akkor meglátják, hogy jaj, de jó kis csapat, délután van egy kis istentisztelet tábor után, és már nagyon sokan vannak, akik a tavalyi tábor, meg a tavalyi tábor után már gyülekezeti tagjaink. Tehát mindent meg kell fognunk, nagyon-nagyon igyekszünk, hogy nagy tiszteletű úrnak, nálunk Meleg Attilának, ő mindig azt mondja, de nyilván minden lelkész ezt mondja, hogy a legszebb templom a teli templom. Ő megcélozta az 1000 fős gyülekezetet. Hát ebbe segítünk neki, és azt hiszem, hogy ez a presbiteri konferencia is ezt fogja szolgálni.
1: Kedves hallgatóink, Növekedés, gyülekezetépítés címmel rendezte meg Tiszán Inneni konferenciáját a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség április 24-től 26-áig Miskolcon. Az alkalomról készült Sütő Dávid Pelé összeállítása.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a mozgás és a tudatos életmód ma már egyre többek számára válik a mindennapok részévé, de sokan még mindig bizonytalanok abban, hogyan is érdemes elkezdeni. A nyíregyházi erdei tornapályán Pokrovenszky Gergely Vég József funkcionális trénerrel találkozott, aki nem csak az edzések fontosságát hangsúlyozta, hanem a megfelelő táplálkozás szerepét is kiemelte.
2: Miért tartott fontosnak azt, hogy itt hétköznap kigyere délben és kicsit mozogjál?
3: Nekem napi rendszeressége már gyerekkorom óta életem része a testmozgás, úgyhogy muszáj karban tartani magam 49 évesen, meg főleg muszáj karban tartani magam. És azért jövök délben, mert ilyenkor van időm, mert edzőként dolgozok, nekem a reggeli meg a délutáni időszak, ami zsúfolt, akkor tudok dolgozni.
2: Hogy látod, sokan járnak hozzád, mit tartanak fontosnak az emberek, és miben tudsz nekik te segíteni?
3: Hozzám általában nagyjából az én korcsoportom jár. Funkcionális edzést tart. Sok ember rájött arra, hogy muszáj mozognia orvosi javaslatra, vagy csak úgy, mert hogy ráérzett, mert azért a magyar társadalom eléggé el van hanyagolva mozgás ügyileg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy saját maguktól veszik rá magukat, vagy valami egészségügyi probléma okból kifolyólag. Igen, saját testsúlyos edzés, illetve ilyen kisebb eszközök, gumiszallagok, kettlebell, TRX ilyenek. Nagyjából fedi a nevét az edzésform, mert nagyjából olyan gyakorlatokat csinálsz, amivel a napi mozgásodat tudod sérülékenyebbé tenni, könnyebbé tenni.
2: Kedves rádió hallgatók, nem látják, de nagyon fit vagy. Köszönöm. És karban tartod magad, látszik, és egy nagyon hiteles vagy. Hogy lehet ilyen jól az embernek 50 környékén jól tartani a testsúlyát és a kondícióját?
3: Hát nekem ebben olyan nagy csoda nincs, én 3 éves korom óta sportolok, szóval nekem mindig is része volt az életemnek a sport, az úszás, de minden, nem is kezdem el sorolgatni, rengetegféle sportot űzök. Meg hát nagyjából azért figyelek a kajára, nem azt mondom, hogy annyira ki van feszítve, hogy ki mért kalóriákkal számolok, de azért figyelek arra, hogy jó minőségű, meg olyan rostokat, fehérjéket, szénhidrátokat üljek be a szervezetem, amire szükségem van rá.
2: Ez sok embert érdekel, én arra kérem, hogy erről kicsit beszéljünk, hogy hogyan lehet egészségesen, tudatosan és rostosan étkezni.
3: Nem vagyok táplálkozási tanácsadó, úgy nagyjából az én élettapasztalataimat tudom megmondani, hogy nagyjából nekem megvan az, hogy ahogy igényel a szervezetem, napi 4 étkezés megvan adva, hogy nagyjából így ilyen plusz-minusz 1 órával, nagyjából mindig ugyanabban az időpontban étkezem. Beosztom azt, hogy lassú felszívódású, jó minőségű szénhidrátot fogyasszak, nem azt a gyors cukorszintet megemelő szénhidrátot, rostokban gazdag legyen az étel, legyenek benne magvak, gyümölcsök, zöldség, minden, illetve a fehérje forrása, ami kell az izomépítéshez. És nagyjából ezt így, van ez az ökölszabály, amikor fölpakolod a tányérra, hogy öklömnyi fehérje, öklömnyi szénhidrát, öklömnyi rost.
2: Sokan azt mondják, hogy nagyon fontos az esti étkezés, hogy mikor eszünk és hogy mit étkezünk.
3: Igen. Én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az esti étkezés. Nyilván én a lassú szénhidrátokat, vagy a gyors felszívódású szénhidrátokat teljesen kizártam az életemből, azt mindenféleképp hanyagolnám, főleg az esti órákba, de igazából ez nincs így meghatározva, hogy 6 után senki nem ehet. Nagyjából az a tendencia, meg én is magamon is azt látom, lefekvés előtt 2-3 órával már nem eszek. Ha 10 órakor fekszem le, akkor mit tudom én, 7-8 óra között még nyugodtan tudok enni.
2: Mit szoktál este fogyasztani?
3: Nagyjából ugyanazokat, amiket délbe, ebédre, ugye ahogy az előbb is elmondtam, rostok, fehérje, szénhidrát, lassú felszívódási szénhidrát, és akkor ebből összerakva az ételek. Konkrét étel például, mi saját magunknak sütjük a kenyeret, zsömlét, ilyeneket, és akkor abba megsütünk mondjuk egy kenyeret, egy nagyon jó minőségű durumlisztes kenyeret például, ahhoz csinálok a párom tojáskrémet, megeszek hozzá zöldséget például.
2: És nem terhel meg?
3: Abszolút nem. Jól alszok tőle, abszolút nem. Én nem is, soha életemben nem is ettem ilyen nagyon zsíros kajákat, nem is kívántam soha életemben ezért nagyon zsíros ételeket.
2: Hogy látod, mennyi idő alatt lehet elérni már egy minimális változást az embernek, hogyha odafigyel ezekre és betartja ezeket az étkezési szabályokat, illetve mellette ugye sportol?
3: Nagyon fontos, hogy mi a célja. Ha fogyni akar, akkor neki nagyon azért ki kell számolni, meg ki kell feszíteni ezt az étrendet. Neki az eredményének a 70%-a kaján múlik. Amellett el kell sportolni, nyilván, ha túlsúlyos, soha életében nem sportolt, akkor egy laza sétával, biciklizéssel, pici kis funkcionális edzéssel. Az első időszakban, az első 1-2 hónap az nagyon látványos tud lenni az emberek fejlődésében, utána kezd egy kicsit lelassulni, de akkor már jönnek azok a progressziók, amivel nehezítjük az edzését, a kajáján is lehet még azért változtatni, úgyhogy nagyjából szerintem 1-2 hónap kitartó heti 2-3 alkalom mozgással már azért rendben lehet tartani magát.
2: A te életviteled és életstílusod, hogy látod, mennyi embernek adott erőt és új kihívásokat, új célokat?
3: Én úgy gondolom, hogy akik hozzám járnak, nagyjából úgy a vendégeim 70-80%-a marad nálam, 2-3 éve folyamatosan járnak hozzám, szóval úgy gondolom, hogy és szeretik is, ez így a visszajelzések alapján is, úgy gondolom, hogy sikerül nekik segíteni, megszeretetni a mozgást.
2: Azon kívül, hogy a testükön látszik az edzés és a folyamatos sportolás, miben segít még nekik, akik hozzád járnak, és hogyan tudnak ebből erőt meríteni a mindennapokban?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a mozgás az mindenféleképp a mentális egészségedet is fejleszti. Én nagyon sok edzést tartok kint itt a szabadba. Eleve már, ha ide kijössz ebbe a szabadba, már akkor mentálisan már jobban vagy. Ha még mozogsz is, akkor én úgy gondolom, hogy maximálisan lehet javítani a mentális állapotod, egészségi állapotod, ízületi állapotokat, izomzatot, mindent lehet szépen fejleszteni.
2: Nagyon sokan erre azt mondják, hogy nincs idejük a rohanó hétköznapokban, nem találnak időt magukra, a sportolásra. Hogyan vélekedsz te erről?
3: És sok emberre mondtam már, én úgy gondolom, hogy akinek nincs ideje, azt mondja, hogy nincs ideje, az ez egy kifogás, mert én megértem, hogy zsúfolt rohanó életünk van, de azért magunkra rá lehet szánni ezt a fél óra, egy órát, és aki akar magára időt szánni, az tud magára időt szánni.
2: Ilyenkor délben, hogy látod, mennyien szoktak kijönni, mert ugye nem jellemző az, hogy pont ebédidőben vannak itt az erdei tornapályán.
3: Hát nem jellemző, kevesen, nagyon kevesen. Itt is inkább a reggeli délelőtti órák, illetve a munkaidő után ilyen 4-5-6 óra, ami már inkább mozgalmasabb.
2: Nézzük most, mi vár rád, mit fogsz ma teljesíteni, és általában milyen edzéseket szoktál itt futásokat végrehajtani?
3: Sokféle edzést hajtok, ahogy mondtad, futni szoktam, dombokat, saját súlyos edzéseket is, ma is például azt fogom csinálni, ilyen szuperszetben, ami azt jelenti, hogy csinálok egy lábedzést, meg ahhoz egy felsőtest, egy melledzést, és akkor ebből egy-másfél órán keresztül csinálom különböző gyakorlatokkal. De leginkább saját súly, kis eszközök.
2: Hogyha most ide jönne hozzá egy 40-50 éves férfi, és azt mondja, hogy a hasából szeretne fogyni, akkor te mit ajánlanál itt az erdélyi tornapályán, hogyan kezdje, és hogyan lehet a pocakból jól és hatékonyan gyorsan lefogyni?
3: Hát mindenféleképp először felmérném, hogy még a képességei tud egyáltalán legugolni, felbírja emelni a karját a füle mellé például. Ezekkel a teszteken, ha túl vagyunk és alkalmas az edzésre, akkor itt mindenféleképp a kajára nagyon kell odafigyelni, és először egy ilyen laza átmozgató alapgyakorlatok, nagy izomcsoportot megmozgatjuk kicsi sétával, kicsi dombsétával, ha bírja, úgyhogy így szépen felépítve fokozatosan a terhelését.
2: Hogy látod, a fiataloknál mennyire tudatos ez a sportolás, ez az életvitel, amiről te most az előző percekben beszéltél?
3: Nyilván vannak a fiatalok között is lelkes, amatőrök, profik, de én úgy látom, hogy azért egyre kevesebben.
2: Elmúlt hétvégén rendezték meg az Ultra Balatont, ez egy nagyon népszerű futóverseny, egy házáról is többen teljesítették mind egyéniben, mind csapatban. Neked erről mi a véleményed, aki ilyen ultra távokat vagy hosszú távokat próbál teljesíteni?
3: Ja, minden elismerésem azoknak, akik ott voltak, részt vettek. Én már évek óta nem indulok ilyen versenyeken, de gratulálok mindenkinek, aki teljesítette a távot.
2: Te esetleg mondtad, hogy nem szoktál indulni ilyen versenyeken, de egy-egy futóverseny vagy egy-egy olyan esemény szokott-e dopingolni, vagy rá tudnak-e téged a futók venni, a futótársaid venni arra, hogy elinduljál?
3: 2022-ben indultam utoljára, azelőtt 6 éven keresztül rendszeresen jártam ilyen OCR versenyekre helyben, országon belül. Most tavaly rávettek amúgy, pont a Tokaj Night Run-on indultunk az egyik barátom, egy ilyen támogatót, és ő kért meg. Rá tudnak venni nyilván, mert most én nem vagyok a mozgás ellen. Már most azért annyira nem vágyom rá, de meg lehet győzni, hogy induljak ilyen versenyeken.
2: Hogy látod, hogy még mit lehet tenni az egészségünkért azon kívül, hogy hetente 2-3 alkalommal legalább sportolunk?
3: mozognunk kell, sok folyadékot inni, nagyjából ennyi a nagy receptje az egészséges életmódnak, hogy figyelsz a folyadékbevitelre, az étkezésre, meg mozogjál eleget.
2: Neked most itt milyen italod van?
3: Ja, ez egy ilyen BCA nevezetű ital, ami edzés közben szoktam inni. Hát egy picit elősegíti, a kis hajszálereket kitágítja, az izomnövekedésbe, regenerációba segít.
2: Még árul a kedves rádió hallgatóknak, hogy néz ki a te heted, mondjuk ez a hét, amely még most következik.
3: Általában a reggeli órákba kezdem az edzéseket, 7 óra, 8 óra, 10 óra, nagyjából olyan 2-3 edzés van reggel, utána van egy elég hosszas, mondjuk olyan 11 és 2-3 óráig is szabadidőm, ott kajálok, megcsinálom a saját edzésemet, megírom az edzésterveket a következő edzésekre, és akkor délután meg folytatódik megint tovább ez, megkezdve 3 óra, akkor 4 óra, akkor 5-6 óra, akkor mikor, hogy mikor, mennyi edzésünk van, és ez van hétfőtől péntekig, a hétvégén most szagad, hétvégén nem dolgozik az a családé.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy látod, mennyire fontos a regeneráció arra, és hogy odafigyeljenek az emberek, hogy ne csak terheljék a szervezetüket, hanem kicsit relaxáljanak is.
3: Nagyon fontos, én nagyon fontosnak tartom a pihenőidőt edzések közben is, illetve az edzés napok közben mindenféleképp nem javaslom, főleg aki most kezdik el, hogy neki szaladjanak, hogy heti 5 edzéssel, hanem egy-két edzés után egy nap pihenő, nem ugyanazokat az izomcsoportokat terheljük minden nap, úgyhogy mindenféleképp nagyon fontos a pihenőidő az edzések között. Eleve a regenerálódásba, az izomzatba, mert utána visszájára tud elfordulni, ha nagyon megterheljük az izomzatot, ott már azért sérülés veszélyes, ízületi problémák jöhetnek közbe.
1: Kedves hallgatóink, a mozgás és a tudatos életmód ma már egyre többek számára válik a mindennapok részévé, de sokan még mindig bizonytalanok abban, hogyan is érdemes elkezdeni. A nyíregyházi erdei tornapályán Pokrovenszky Gergely Vég József funkcionális trénerrel találkozott, aki nem csak az edzések fontosságát hangsúlyozta, hanem a megfelelő táplálkozás szerepét is kiemelte.
4: Kitaláltam ködös

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. Továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 8. és 9. verseiből hallgassuk meg. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Évekkel ezelőtt különféle használt ruha oldalakról sikerült megvásárolnom egy nekem tetsző farsangi jelmez minden darabját. Azért tettem ezt, mert a fiam még kicsi volt, és mivel a szülők is beöltözhettek a farsangi bálon, gondoltam, majd én leszek a menő anyuka, aki ezt megteszi. Arra a farsangra nem jutottunk el, mert beteg lett a gyermekem. Azóta akárhányszor neki készültünk különféle jelmezes rendezvényeknek, mindig közbe jött valami. Idén elhatároztam, túladok a jelmezemen. Nem kell ragaszkodnom hozzá, sem az elképzelésemhez, mert minden jel arra mutat, hogy az én utamban ennek nincs helye. Elengedtem. Bár ez a beöltözősdi apró dolognak számít, mégis egy álom volt. Valami, amitől meg kellett válni. Nem volt ez sem könnyű. Ennél pedig már csak nagyobb horderejű dolgok, álmok azok, amik egyszer csak szerte foszlanak az életünkben. A társkereséstől, a gyermekvállaláson át, a munkahely váltásig számtalan dolgot fel lehet sorolni. Gondolatban szépen felépített életek foszlanak semmivé egy pillanat alatt betegség vagy haláleset következtében. Szerte foszlanak, ám van helyettük másik út. Olyan, amit az Úr készít számunkra. Ezért engedhetjük el bátran azt, ami szerte foszlani látszik. Ezért kelhetünk fel hittel összetört álmaink romjairól, mert az Úr útjai szebbek és jobbak annál, mint amit magunk mögött kell hagynunk. Talán válaszút előtt állsz most. Talán éppen összetört egy álom. Ne félj! Az Úr már készíti számodra a szerinte való legjobbat, ami tökéletesebb lesz mindennél, amit te magadnak álmodtál. A mai ige magyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovácsháza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszonteladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. Adatvezérelt élelmiszer termelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írja az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és a napokban jelentik be a tárca többi államtitkárát, írja az agrárszektor.hu. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint eszi a visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges, csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5 millió 540 ezer forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11 millió 480 ezer forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Sós Zsolt kárpátaljai lelkésszel beszélgetünk, akinek pár héttel ezelőtt meg kellett állnia egy kárpátaljai magyar katona sírja mellett, aki az orosz-ukrán háborúban hunyt el. Milyen érzés lelkészként egy ilyen temetési szolgálat? Mai műsorunkban erre keressük a választ.
2: Nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni.
1: Kedves hallgatóink, vendégünk tehát Sós Zsolt kárpátaljai lelkész. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor? Hogyan és miről prédikált? Miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? És féle attól, hogy behívja?

0: lehet, hogy ott áll Palástban egy lelkész, és ez a lelkész, ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltad, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele, ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
1: Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián, és talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részvétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
0: De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
1: Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amíg távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. És ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a híréről, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése is, talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy, hogyan fogok ebben helytállni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új hely.

0: helyzet már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
1: A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukrán katonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
0: Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy kétnyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70% a magyar ajkúak, és 30% a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljunk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészített szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
0: Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végig hallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni, azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
1: Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni a mondandóra. Tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, ez márciusban volt. Mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
0: János evangéliumából hirdettem Istennek ígét, a 3. rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre, aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna, És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt megértünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
1: Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
0: Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevett bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejéből, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az egy rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenetet, amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet. Még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Beszélgetésünk apropója az, hogy néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie. Hogy élte ezt meg? Erről kérdezem. Akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy találkoztál a családdal, nyilván nem akarok nagyon személyesre menni, de hogy amit most mondasz, az abból gyökerezik, hogy később még beszéltél velük lelki gondozói beszélgetés keretében.
2: Persze, tehát nem is tudjuk elkerülni egymást, hiszen én Szalókán is szolgálok, ahogyan mondtam, és tulajdonképpen a családom Szalókán él, mind a mai napig. Tehát nem tudjuk ma egymást így elkerülni. Sajnos olyan lelki gondozói beszélgetésünk még nem volt, ahol csak mi le tudtunk ülni, és mindarról beszélni, ami történt, de olyan beszélgetésünk már igen, és visszajelzések is másrésztről, amelyek nem ennyire konkrétak, és nem hosszabb ideig voltak, de pozitív visszajelzés, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben el tudunk menni, és együtt tudunk ezen tovább indulni, tovább menni azon az úton, ami egy nagyon nehéz út, még most is.
1: És akkor a családtól engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
2: Furcsa lesz, amit mondok, nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határain kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében, felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a 4 évben sokszor úgy elsiklotta az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátalja egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás, vagy rakétacsapás. Most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, akik a fronton állnak helyt az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az emberi életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körvez bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó, az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez. Ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
1: Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éred ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
2: Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor az a válasz, hogy nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhúzni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei, a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szólt, vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni. Kicsit ugye nem erőszakosan, hiszen Isten soha nem erőszakoskodik, de azzal a lelkülettel, amivel Krisztus elküldött bennünket, és ennek van jövője, és van áldása az Istentől.
1: Mennyire tartasz attól, hogy jön számodra egy behívó, és menned kell, egy fiatal ember vagy, és férfi vagy, és Kárpátalján élsz, illetve mi most ennek a jogi helyzete Kárpátalján? Amikor utoljára erről beszéltem kárpátaljai lelkésszel, akkor még azt mondta, hogy nincs egy ilyen megnyugtató általános papírja minden lelkésznek, hogy a körült nem vihetik el. Azért ez volt a gyakorlat, de ismerünk olyan történeteket, hogy egy lelkészt azért beraktak egy autóba, elvittek, és akkor úgy kellett kikönyörögni, hogy azért csak ne vigyék el, mert ő mégiscsak egy lelkész. Szóval te tartasz ettől, és mi most a jogállás egyáltalán kell ettől tartanatok a kollégáitokkal?
2: Érdekes ez a kérdés. Én voltam az első lelkész 2 évvel ezelőtt, aki körözés alá került. Tudtomon kívül is igazából teljesen jogosan, mert akkor volt egy ilyen törvény még, hogy 27 éves korig az ember sor katona köteles, és 27 éves kora után 6 köteles. Tehát ez egy választóvonal volt, és 27 évesen be kellett volna menni a hadkiegészítő parancsnokságra, frissíteni az adatokat, akkor az ember kap egy katonakönyvet, akkor is, hogyha nem volt katona, és én ezt elmulasztottam. Nagyon egyszerűen azért, mert ezt 18 éves koromban mondták el, hogy ezt meg kell csinálni, és hát valahogy elúszott az évek folyamán az, hogy nekem el kell mennem oda, és hát automatikusan én körözés alá kerültem, és éppen egy lelkész közösségi alkalomról jöttünk hazafelé, az egyik poszton megállítottak, és hát mondták, hogy baj van, pirosban vagyok, így nevezik, és hát a rendőrök be is kísértek a hadkiegészítő parancsnokságra, nem mehetem a saját kocsimmal, tehát kicsit úgy, mint egy bűnözőt, de ahogyan mondom, ez tulajdonképpen az én mulasztásomból fakadt. Viszont sikerült kijönnöm onnan, hiszen valóban kiderült, hogy nem olyan vétségről van szó, hogy rejtőzködtem volna az állam elől, hanem feledékenység, és ez végül meg is oldódott. De ez volt az első eset a lelkészi közösségben, hogy ez történt. És az is igaz, hogy hosszú ideig nem volt rendezve ez a kérdés, de hála az Úrnak és az egyházkerületünk vezetőségének, akik az utóbbi időben rengeteg munkát ebbe beletettek, a lelkipásztorok védettséget kaptak, így nevezzük, a gyülekezetekben. Az állam megadta annak a lehetőségét, hogyha egy gyülekezet valóban gyülekezetként működik, végzi a lelki és a diakóniai szolgálatot, hogy nevezett kritikus gyülekezetté válik, amely keretében nem csak a lelkipásztor, hanem még a diakónusok is felmentést élveznek. Az én esetemben ez most nem releváns, mert Isten kegyelmében nekem most már 3 gyermekem lehet, vagyis hát a feleségemmel együtt 3 gyermekünk van, és a nagycsaládosok jelenleg felmentést kapnak, tehát én ilyen felmentésben vagyok, de örömmel mondhatom azt, hogy a lelkész kollégáim is most már szabadon járhatnak, és van felmentésük. Ez nagyjából egy ilyen 4 hónapos történet, 4 hónapja kapta meg ezt a lelkészek többsége, és azelőtt is volt már egy-egy, aki megkaphatta. Ez egy hatalmas pozitívum, hiszen a szolgálatnak nincsen tulajdonképpen is semmi akadálya. Persze valahol a félelem mindig megvan az ember szívében a szolgálat iránt, és a katonai szolgálatról beszélek is, és tulajdonképpen nem is pusztán attól, hogy el kell menni valahová messze a családtól, hanem én akkor borzadok össze, hogyha arra gondolok, hogy nekem fegyvert kellene fognom, hogy egy életet kioncsak, akár önvédelemből, akár bármiből is, és nem látom magam előtt azt az utat, ahol én ezzel tudnék azonosulni. És hogy mi lesz egy év múlva, vagy fél év múlva, azt nem tudom, semmilyen téren, hiszen minden változik folyamatosan, hetente, havonta. Viszont ebben egy kicsit azt élem meg, amit Krisztus is parancsolt nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. És éld meg a mában a hitedet, azt, amit kaptál, a lehetőségeidet, és a többit az bízd rám. És bízd arra a lélekre, akit én odaadtam neked, elküldtem neked pártfogót. Tehát ez egy hatalmas kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés. Akár úgy is a szolgálat, mint lelkipásztor, hiszen a katonasságnál megvan ennek a lehetősége, kempláni szolgálatnak nevezik, akik a katonák lelki egészségért felelnek a fronton. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés jelenleg is, és nem tudok olyan megnyugtató választ adni, hogy azt mondjam, hogy ennek a veszélye nem fenyeget bennünket, de jelenleg sokak áldozatos munkája révén a Kárpátaljai Református Egyházban a lelkipásztorok végezhetik a szolgálatokat. Elmehetnek egyik gyülekezetből a másikba, szolgálhatják az Istent, és ott lehetnek az emberek életében is. És ez ma egy kulcsfontosságú dolog az emberek számára és a megmaradásunk számára is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a terhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220.000-en kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A nők aránya 27,1%-ra nőtt a parlamentben, mutatott rá az országgyűlés elnöke Facebook bejegyzésében. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmaz, az új parlament már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát tekintve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most körülbelül a 90. helyre ugrott előre. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozza, ezzel még a 33,6%-os uniós átlag alatt vannak, de remélik, hogy példával tudnak szolgálni a jövőbeli intenzívebb női politikai szerepvállaláshoz. Forsthoffer Ágnes bejegyzése végén érdekességként említette, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Míg 2025. január és április között 41 incidenst rögzítettek, addig 2025 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során. A közlemény úgy fogalmaz, a tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A közlekedési cég arra figyelmeztet, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény, a MÁV csoport jegyvizsgálói járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáknak.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony, nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól Lukács evangélium a 15. részéből, a 11-től a 32. versig. Isten igét a gyülekezet figyelmes szívvel és lélekkel leülve hallgassa. Jézus azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgy, hogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek. Elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt,

Megszánta. Elébe futott. Nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat. De te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A mindenható Isten szentelje meg szívünkben igéjét, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, téged dicsér ezen a délelőtti órán minden énekünk, de minden sóhajtásunk és gondolatunk is. Hálás a szívünk teremtett világodért, mindazért a jóért, amit magunkon körbenézve megcsodálhatunk. A színek, a hangok, az illatok, a tavasz minden szépsége rólad tanúskodik. Ma délelőtt különösen is hálás a szívünk a kertjeinket megöntöző esőért. Áldott légy, hogy megkönyörültél rajtunk. Megköszönjük az elmúlt hét minden áldását és gondviselését. Mellettünk voltál. Te szentelted meg örömeinket, és te vigasztaltál szomorúságunkban is. Mellénk álltál nyitott sírnál, és vigasztaltál a feltámadás evangéliumával. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, az itt maradt családtagokért. Erősítsd meg a hitüket a megpróbáló időkben még inkább, és szereteteddel mutasd meg jelenléted, és a megígért örök távlat valóságát. Életünk reményteljes kimenetelét. Mindannyian igédre vágyunk, valóban, mint szarvas hűs vízforrásra. Szólj hozzánk szent lelkeddel, ahogyan jónak látod. Amen. Isten igéjének további hallgatására készüljünk a 238. ének harmadik versével. Ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek.

Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom tovább a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszból. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 10. részéből, a 14. verstől a 21. versig. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja. Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is, az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem. Értetlen néppel haragítlak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja. Megtaláltak azok, akik nem kerestek. Megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Egy újszülött számára az érintés, a testközelség és az ölelés alapvető szükséglet. A kutatások szerint azok a babák, akiket gyakran ölbe vesznek, simogatnak, szeretettel érintenek, nyugodtabbak, stabilabb a légzésük és a szívritmusuk, jobban fejlődnek érzelmileg, sőt, fizikailag is. A csecsemő nem pusztán táplálékból él. Szüksége van arra is, hogy biztonságban érezze magát egy másik ember közelségében. Az ölelés az első nyelv, amit megért. Ebből tanulja meg, hogy a világ nem ellenséges hely, és hogy őt várják, szeretik, elfogadják. Nem véletlen, hogy a hosszú szeretethiány vagy érintés nélküliség súlyosan károsíthatja egy gyermek fejlődését. Az ember valójában egész életében hordozza ezt a vágyat, hogy legyen valaki, aki átöleli. Az ölelés sokkal több egyszerű érintésnél. Egyetlen pillanat alatt képes lecsendesíteni a zaklatott lelket, oldani a félelmet, és azt az érzést adni az embernek, nem vagy egyedül. Amikor valakit őszintén átölelnek, a test szinte azonnal reagál. Csökken a feszültség, lassul a szívverés, megérkezik a biztonság érzése. Talán azért vágyunk rá annyira egész életünkben, mert az ölelés szavak nélkül kimondja azt, amire minden embernek szüksége van. Fontos vagy, szerethető vagy. Jó, hogy létezel. A rómaiakhoz írt levél 10. fejezetét olvastuk tegnap és ma. Olyan ez a szakasz, mint Isten kitárt karjainak története. Pál fájdalommal nézi a saját népét. Keresik Istent. Igyekeznek jól élni. Vallásosak és buzgók. Mégis elmennek Krisztus mellett.
Pedig az üdvösség nincs messze, nem elérhetetlen magasságokban vagy titkos mélységekben rejtőzik, hanem egészen közel jött hozzánk Jézusban. Nem tökéletes teljesítményt kér Isten, hanem hitet és bizalmat. A fejezet közben arra is emlékeztet, hogy a hit úgy születik meg az emberben, ha meghallja Isten szavát. És a végén ott marad előttünk a megrendítő kép. Isten egész nap kitárt karokkal várja az embert. Még azt is, aki újra meg újra ellenáll neki. A tékozló fiú példázatára mindig úgy gondolok, látom magam előtt az atya kitárt karjába roskadó fiút. A jelenet azért rendkívül megrendítő, mert szinte minden ember felismeri benne önmagát. Amikor magunk elé képzeljük a hazatérő fiút, aki végül beleroskad az atya kitárt karjába, abban egyszerre van jelen a szégyen, a fáradtság, a bűntudat és a kimondhatatlan megkönnyebbülés. Az ember érzi, végre nem kell tovább menekülni, bizonyítani, erősnek mutatkozni. Van hová hazatérni. Érzelmileg talán azért olyan erős ez a kép, mert a legmélyebb emberi vágyat érinti meg, hogy minden kudarcunk, elrontott döntésünk és elveszettségünk ellenére legyen valaki, aki még mindig vár ránk. A kitárt kar nem számon kéréssel fogadja a fiút, hanem irgalommal. Nem kihallgatás történik, hanem ölelés. Ez a példázat Isten kegyelmének egyik legtisztább képe. Az atya nem pusztán megbocsát, hanem visszafogadja a fiát a méltóságba. Nem szolgaként kezeli, hanem gyermekeként. A történet azt üzeni, hogy Isten szeretete megelőzi az ember érdemeit. Az atya már akkor fut a fiú elé, amikor az még alig ér haza. Ez a kegyelem botránya és szépsége egyszerre. Számunkra személyesen pedig különösen fontos üzenetet hordoz ez a jelenet. Egy teljesítményközpontú, sokszor kemény világban élünk, ahol sokan attól félnek, hogy hibáik miatt végleg elveszítik az elfogadást. A tékozló fiú története viszont azt mondja, van visszaút. Nem az a kérdés, mennyire estél el, hanem hogy elmered-e hinni, hogy az atya még mindig vár. Engedd, hogy gyógyító erővel érjen ez az üzenet, amit ma hallhatsz. Isten nem egy bezárt ajtó mögött van, hanem kitárt karokkal áll előtted. Időzzünk el ennél a képnél. Isten kitárt karokkal áll előtted. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Pál itt az Ézsaiás könyve 65. fejezetéből idéz. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Ézsaiás Júda népéhez beszél egy olyan korban, amikor az emberek külsőleg még vallásosnak mutatkoznak, de a szívük eltávolodott Istentől. Bálványimádás, önfejűség, igazságtalanság és lelki közöny jellemzi a népet. Isten újra és újra szól hozzájuk a próféták által,
Hívja őket a megtérésre, de sokan makacsul ellenállnak. Megdöbbenünk újra és újra. Isten nem fordul el mégsem közömbösen a néptől, hanem kitartó szeretetével közeledik hozzájuk. A kitárt kar olyan, mint egy szülőé, aki várja a gyermekét, hívja, marasztalja, még akkor is, amikor az elutasítja őt. Ézsaiás korában ez egyszerre volt ítélet és fájdalmas szeretetvallomás. A nép elfordult Istentől, de Isten még nem mondott le róluk. Amikor Pál ezt idézi, azt akarja megmutatni, hogy ugyanez történik Krisztus korában is. Izrael nagy része nem fogadja el Jézust. Mégis Isten továbbra is hívja őket. Ezért olyan feltűnő ez a mondat. Nem a haragképe uralja, hanem a türelmes, kitartó szereteté. Mintha Isten ezt mondaná, még mindig várlak, gyermekem. Ha messziről tekintünk az ézsaiási idézetre, a tékozló fiú példázatára és a római levél idézett fejezetére, akkor úgy tűnhet, van valami feszültség a választott nép, a már bent lévők és a többiek között. Akikre Isten egykor azt mondta, nem népem, és a többiek között. A tékozló fiatalabb fiú és az otthon maradt idősebb fiú között. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Igen, Pál itt egyértelműen azt a proféciát idézi, amiben Isten a saját népéhez beszél. Akik ismerik őt, hallották a törvényt, az ígéreteket, mégis ellenállnak neki. Ezért kapcsolódik olyan mélyen a tékozló fiú példázatának idősebbik fiához. Az idősebb fiú végig az atyai házban volt. Ismerte az atyát. Otthon dolgozott. Mégis távol volt a szíve. Nem értette az atya kegyelmét. Ugyanígy Izrael tragédiája sem az volt, hogy ne ismerték volna Istent, hanem hogy sokan nem tudták elfogadni azt az irgalmat, ami Jézus Krisztusban érkezett meg hozzájuk. Sokan úgy várták Isten szabadítását, hogy amikor megérkezett, nem ismerték fel benne Istent. Ennek oka lehetett az is, hogy nehéz volt elfogadni számukra egy olyan kegyelmet, amely nem emberi érdemekre épül. A farizeusi gondolkodás egy része nagyon komolyan vette a törvényt, az engedelmességet, a vallási tisztaságot. Az evangéliumok üzenete, és amit Pál is felismert megtérése után, hogy az ember nem a saját teljesítménye miatt állhat meg Isten előtt, hanem kegyelemből. De ugyanez az ige a nem néphez, a pogányokhoz is szól. Azokhoz, akik korábban távol voltak Istentől, akik nem tartoztak a szövetség népéhez, és akikről úgy tűnt, nincs helyük az atyai házban. Pál számára az evangélium egyik legnagyobb csodája éppen az, hogy Isten kitárt karjai nem állnak meg Izraelnél. Az atya nem csak a régen ismert fiát várja, hanem minden elveszettet. A pogányok befogadása azt üzeni, senki sincs túl messze ahhoz, hogy Isten haza ne tudná hívni.
Ez a kettősség izgalmas ma is. Szól az ige azokhoz, akik bent vannak az egyházban, akik gyülekezetbe járnak, szolgálnak, ismerik a hit nyelvét. Mégis előfordulhat, hogy a szívük elfárad, megkeményedik, vagy inkább kötelességből élnek Isten mellett, mint szeretetből. Az idősebb fiú veszélye ma is valóságos. Fizikailag otthon lenni, lélekben mégis távol maradni. De szól azokhoz is, akik kívül érzik magukat, akik úgy gondolják, túl sok mindent rontottak el, túl messzire kerültek, vagy nincs helyük Isten közelében. Nekik ez az ige azt mondja, Isten karjai még mindig nyitva vannak. Nem az ember múltjái az utolsó szó, hanem az Atya hívásáé. Isten kitárt karjai egyszerre hívják haza azokat, akik elmentek, és azokat is, akik ugyan otthon maradtak, de elfelejtettek örülni az Atya szeretetének. Így aztán már nem az a kérdés, hogy kinek szól az üzenet. Kit vár az Atya kitárt karokkal? Csak egy válasz van. Téged. Most nem az számít, honnan érkeztél. Gyere. Közben érzed, tudod, hogy számot kell adnod az életedről. És ez így van rendjén. Mert ha nem lenne zsinórmérték, ha nem lenne felelősség, belénk teremtett lelkiismeret, a világ még sötétebb és kegyetlenebb hely lenne. Isten mégsem akar téged ennek a folyamatos terhe alatt tartani, mintha állandó készenlétben kellene állnod, mintha bármikor előkerülhetne a múltad, a hibáid, az elhamarkodott rossz döntéseid. Ha így lenne, akkor állandó félelemben is élnél, mi vár rád, ha egyszer valóban szembe kell állnod az igazság szolgáltatással. Ám az evangélium legmélyebb örömhíre az, hogy Isten nem úgy vár bennünket, mint egy hideg bíró, aki végre elszámoltathat. A tékozló fiú történetében az Atya nem kihallgatást tart, nem dossziékat nyit ki, nem először a bűnökről beszél, hanem futni kezd a fia felé. Lásd meg most az egyik legmeglepőbb különbséget Isten országa és a mi emberi világunk között. Az Atya kitárt karokkal várja az embert. Nem azért, mert a bűn nem számít, hanem azért, mert az irgalma mindennél nagyobb, amit te el tudsz képzelni. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Testvérem, ne várj tovább az alkalmas időre, az most van. Mindannyian engedetlenek voltunk, mindannyian ellenszegültünk, de ha már ráébredtünk, hogy ez az élet így nem folytatható, és visszafordultunk, akkor ő itt van. Ahogy hitvalló énekünkben zengjük újra és újra, egymást is bíztatva, kitárt karjával, vár az Úr, gyer, pihenj, nyugodj keblemen. Ha átölel egy szeretett személy, akkor biztonságban érzed magad. Ha átölel az Isten, akkor ez a biztonság örökké tart. Amen. Feleljünk Isten megszólító szavára, énekeljük a 205. énekünk második versét.
Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed.

Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük kijelentett igédet. Megmozdult a szívünk. Eszünkbe jutott életünk sok-sok ölelése, ami szeretetet és biztonságot adott. Viszonoztuk is, kezdeményeztük is. Édesanyánk, édesapánk, nagyszüleink, egy kedves barát, szerelmes társ, a gyermekünk, az unokánk, a kis dédink. Áldott légy, ha megélhettük valamelyiket már. És áldott légy, ha magunk is nyithatjuk karjainkat szeretett személy felé. Mozdíts minket, tegyük meg, amikor tehetjük, ameddig tehetjük. Könyörülj azokon, akiket nincs, aki megöleljen, mert valamiért magukra maradtak, emberileg. Vagy olyan körülmények között élnek, amik elfeledtették velük, hogy erre milyen nagy szükségük van. Urunk, tudjuk, hogy Te nem hagysz magunkra minket. Irgalmaddal még szorosabban öleld át a vágyakozó lelket. Ne engedj minket annyira kihűlni lelkünkben, hogy fel ne ismerjük, ne viszonozzuk a Te kiáradó kegyelmes szereteted. Nagy kísértés belesüllyedni a közönybe, talán a sok hiába valóság miatt. A megfáradásba, a csalódások után. A tehetetlenségbe, a gyenge próbálkozásaink és elbukott kísértéseink miatt. A mély és egyre mélyebb szomorúságba a betegségek, a gyász miatt. Bocsásd meg, amikor elmondjuk vágyainkat, kéréseinket, és azok teljesítését türelmetlenül várjuk, sőt, számon is kérjük rajtad, hogy meddig még, Uram, miért, Uram? Még megdöbbentőbb, ilyen őszinte önvizsgálat után meglátni, hogy Te mégis itt vagy. Nem hagysz el bennünket. Kitárt karjaiddal vársz. Mi képesek vagyunk egymást büntetni, sértődöttségből ölelés helyett hátat fordítani. Bocsáss meg, könyörülő Urunk, és mozdíts minket egymás felé. Segíts meg, hogy ne a harag legyen a mi nagy motivációnk, hanem az az irgalmas szeretet, amit Te mutattál meg nekünk legteljesebben, Fiadban, Jézus Krisztusban, aki a kereszten is kitárta karjait felénk. Add, hogy őt lássuk mindenek felett, és életünk dolgait is az ebben felismert kegyelemhez szabjuk. Uram, irgalmazz nekünk, irgalmazz ennek a világnak. Ismerje fel minél több ember, hogy rád van szüksége. Gyógyíts minket. Gyógyítsd egyházad tagjait, a közösségeinket, családjainkat. Vonj magadhoz közel. Itt a jó nekünk. Itt van a biztonság veled, ölelő karjaidban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Amen. A záró énekünk a 799. ének, annak mindegyik versét énekeljük. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem.

0: Áldás békesség!
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Tisztalőki Református templomból. Igét hirdetett Lőrinciné Harászi Andrea, a gyülekezet lelki pásztora.
2: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a déli krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Ünnepi hálaadó és beiktató istentiszteletet tartottak Hosszúpályi református templomában. A korábbi lelkipásztor Balogh Barnabás múlt év nyarán nyugdíjba vonult, az egyházközség presbitériuma Keresztény Károlyt kérte fel utódjának. A kárpátaljai származású, ezelőtt a debreceni egyházmegyében szolgáló lelkész szeretné tovább építeni, erősíteni az itteni közösséget. Keresztény Károlyt hallják.
2: Elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig. Teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbeosztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértünk a feleségemmel, családommal. Egyébként én az Újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet, a debreceni református egyházmegyének a lelkésze voltam, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már készül a nyugdíjba vonulásra, meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával. Akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így látod jónak, akkor én ezt elfogadom. Ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy ez az Úr akarata, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a Hosszúpályi gyülekezetben. A református felekezet dominál a településen, ami igazából meghatározza a lelki arculatát, szellemiségét. 1500 református van a faluba, és körülbelül 300 fő a választói névjegyzék. Én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és azt lehet látni, hogy van egy jó közösség. Az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több 10 000 szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 000-et. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 000-en már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlattal biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása az záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, ezért kell az élvonal alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, ezt írta a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal a választások előtt megkötött több éves közfeladatfinanszírozási szerződést, amelynek összege 261 milliárd 700 millió forint. A miniszter azt írta, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatásfejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. A cél, hogy a ciklus végére Magyarország elérje a GDP 2%-át K plusz F-re fordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3%-os szinthez, tette hozzá Tanács Zoltán. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát, fogalmazott az elnök. Gépész László emlékeztetett, a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Mint mondta, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Évek óta közösen rendezi a nagyítóval és távcsővel a Természetért című diákvetélkedőt a Hortobágyi Nemzeti Park, a Természettár és a Nagyerdei Kultúrpark. Általános iskolásoknak szól a természetvédelmi edukációs program. Az idei versenyre 300 csapat jelentkezett, elsősorban az ország keleti régiójából, de voltak a fővárosból is. Több forduló után a két osztály 5-5 legjobbja jutott tovább a döntőbe, ami a debreceni állatkertben volt. Részletek Bikki Dórától, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjétől, a verseny egyik szervezőjétől.
3: Nagyítóval és távcsővel a természetért. 9 éve adtuk ezt a nevet, amikor azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen tematikájú versenyt hirdessünk meg, és akkor egyből nagyot álmodtunk, hogy nem csak egy korosztálynak, hanem két korosztálynak, és harmadik, negyedikeseknek és ötödik, hatodikosoknak minden, ami a természettel kapcsolatos, de alapvetően a hazai élővilágot dolgozzuk föl. Mindig minden évben egyre többen jelentkeznek, és vannak a versenyünkön. 300 csapat jelentkezett erre a versenyre, ez lassan már egy országos versenynek is megfeleltethető. Két feladatlapot készítenek el a gyerekek otthon, csapatban, és egy kreatív feladattal egészítik ki a végén, és a feladatlapoknak, valamint a kreatív feladatnak a pontszáma adja azt, ami alapján behívjuk az 5-5 legjobban teljesítő iskolának egy-egy csapatát, és rendezzük meg a döntőt játékos akadályverseny formájában. 5 alsós és 5 felsős csapatot várunk ilyenkor, ez 10 csapat összesen, mi pedig 10 állomással készülünk, és csapatonként körbejárják ezeket az állomásokat, és megcsinálják a rájuk váró érdekes feladatokat. Vannak ebben ügyességi feladatok, játékos feladatok, olyanok, amikkel nem biztos, hogy találkoznak iskolai vagy egyéb körülmények között. Igyekszünk minél színesebbé és változatosabbá, játékosabbá tenni, és a 10 állomásnak a pontszáma adja a mai nap eredményét.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrögtön

0: formájában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
1: Másnap reggel fájt a gyomra az éhségtől. Kilesett az ajtón, és a lépcsőházban elfogta a lakásadóasszony kislányát, egy kócos vézna, 14 éves penész virágocskát. Regina, súgta oda neki, tudnál valami ennivalót szerezni? Sován csúnya kis teremtés rányított a nagy csillogó szemeit. Ennivalót, művész úr, mit hozzak? Amit tudsz lopni a konyhátokról, te mindegy, hogy mit. A kislány beosont a lakásba, és egy idő múlva félénken kopogtatott az ajtón. Művész úr, kérem, súgta izgatottan, csak ezt találtam. Egy darab sajtot hozott, és egy karé kenyeret. Tündér vagy, mosolygott rá Kazimír a lelkára, majd legközelebb lefestelek, jó? A kislány elvörösödött, és elszaladt. Kazimír leült az ágyra, és befalta a kenyeret és a sajtot. Evés közben újra eszébe jutott a teniszező leány. Ha azt lefesthetné, már látta is maga előtt a képet. Újra elfogta az a furcsa, türelmetlen izgalom. Leszaladt az utcára, és úgy rohant a Rosenbasse felé, mintha félne, hogy elkésik valamiről. De esett az eső, a kert üres volt. Bőrigázva került délután haza. Szobájában az asztalon egy kendővel letakart tányér állt, kenyér, vaj és egy darab sajt volt a kendő alatt. Nézd csak, gondolta. A kis Regina jóízűen megevett mindent, és végighevert az ágyon. Másnap újra elsétált a Rosenbasse felé, de akkor sem talált ott senkit. Aztán a harmadik nap szerencséje volt. A teniszpálya körül, színes ernyők alatt nagy társaság uzsonnázott. A Szőke Éva is ott volt, és az egyik ernyő alatt nátfonatú kerti székben ott terpeszkedett Pohrisch Gottfried, a Sön. Minden további nélkül megkereste a kertbe vezető kaput, benyitott, s mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, odament a társasághoz. A Szőke leány látta meg elsőnek, és megállt kezében a teáskanna. Mások is felfigyeltek. Ő pedig jött nyugodtan a kavicsos úton. Mosolyogva köszönt, és megállt a döbbenve rámeredő Sün széke mellett. Téged kerestelek, mondta ártatlanul, az inasod ide küldött. Leszel szíves bemutatni a társaságnak? Pohrisch Gottfried morgott valamit, aztán savanyú arccal odafordult a kis kerekasztal mellett ülőkhöz. Lubavszky Kazimír lengyel festő, volt iskolatársam. Egy fehérhajú sovány hölgy fölemelte a lornyonját. Nem is tudtam, hogy ilyen érdekes barátai is vannak, kedves Gottfried, mondott a kissé érdes hangon, és alaposan végigmustrálta a fiatalembert. Azt hittem, maga csak üzletemberekkel kereskedik. Éva, hozas még egy csészét. A leány még mindig ott állt, földbe gyökerezve pirosan. Egy kövérkés kopasz úr, szemmel láthatólag a házigazda, érdeklődve fordult Kazimírhez. Tárlata van nálunk, vagy csak tanulmányúton? Egyelőre tanulmányúton, felelte és ránevetett a leányra. Az gyorsan elkapta a fejét, és elsietett csésze után. Pohrisch egy idő múlva búcsúzni kezdett, és rosszkedvűen elment. De Kazimírnak esze ágában sem volt távozni, ahhoz túlságosan jól érezte magát. Az egész társaságot ő szórakoztatta tréfás történeteivel, folyton beszélt, össze-vissza mindenfélét, és a társaság úgy vette körül, ahogy általában a szolid polgárcsaládok szokták az idegenből jött művészeket körülvenni, hátborzongató kíváncsisággal. Közben megevett 8 vajas és szardinia szendvicset, egy rakás tortát, és a végén még tányérra való apró süteményt. Amíg beszélt és amíg evett, állandóan magán érezte a lány tekintetét, és tudta, hogy ő volt az egyetlen az egész társaságban, akit nem tudott a szavaival elszédíteni, és aki pontosan figyelte és megjegyezte, hogy mennyit evett. De ez egyáltalán nem zavarta az örömét. Később sokan eltávoztak, már a társaság oszlóban volt, egy pillanatra egyedül maradt Évával. Gondolkozott már azon, amit mondtam? Kérdezte Kazimír hirtelen. A leány megránt,

0: Donald nyaka gőgösre merevedett. Hozzak még valami ennivalót a művész úrnak? Vagy csomagoltassak talán, hogy holnapra is jusson? Bántani akart a hang, de Kazimír mosolyogva bólintott a fejével. Az ötlet nem rossz, de praktikusabb volna, ha meghívna ebédre. Biztosan van néhány koldusa, akikről gondoskodni szokott. Talán elférnék én is. Maga még nem volt éhes soha? A leány elpirult. Bocsásson meg, mondta halkan, nem akartam megbántani, a szegénység nem szégyen. Kazimír felhúzta a szemöldökét. Szégyen? Talán nem, de minden esetre bosszúság. A leány kutatva nézett rá. Talán nem is ebédelt még ma? Eltalálta, felelte Kazimír, és már újra nevetett. De ezzel szemben reggeliztem. Három sajt héjat, ami tegnapról maradt, és egy retket, amit a zöldséges elhullatott a lakásom előtt. A lány elszörnyedve merett rá. Nem tudja eladni a képeit? Ha lennének, el tudnám adni, de nincsenek. Nincsenek? Talán nem is festő? Kazimírok fölnevetett hangosan. Na nem, annyira szélhámos mégsem vagyok, kicsi Éva. De látja, tette hozzá panaszosan, nincs szerencsém a modelljeimmel. Akiket szeretnék lefesteni, azok szó nélkül otthagynak a kerítésnél. A leány elvörösödött és megcsóválta a fejét. Furcsa ember maga. Meglát, nem is ismer, és már azt akarja, hogy... Elfordította a fejét, Kazimír halkan nevetett. De most már ismerem. Hallgasson az Istenért! A sovány hölgy és a kopasz úr közeledtek feléjük, nyilván Éva szülei voltak. A vendégek már elmentek mind. Mikor láthatom? Kérdezte súgva. A lány nem felelt, hanem lépett néhányat a szülei felé. Mamus, mondta közömbös hangon, holnap ebédre meghívtam, Lubovszki, fogta Kazimír a háta mögött. Lubovszki urat, nagyon érdekes dolgokat mondott a modern festészetről, bár nem mindenben értünk egyet. Az utolsó szavakat megnyomta, és Kazimír le kellett nyelje feltörni akaró kacagását, csak ennyit jegyzett meg szárazon. Vannak dolgok, amik első hallásra kissé különösen hatnak, tudom. De később rájön az ember, hogy így természetes. A leány egy bosszús mozdulatot tett, és búcsúzásnál nem nézett az arcába. Azonban Kazimír jókedvét nem rontotta el ezzel. Fütyörészve és jól lakottan sétált haza a langyos nyári estében, és egyáltalán nem csodálkozott, amikor szobájába érve újra egy kendővel letakart tányért talált az asztalon. Szeretnek a nők, gondolta és nevetett. Másnap ott ebédelt Éváéknál. A papát Kunzler Adolfnak hívták, és egy nagy áruház tulajdonosa volt. A fekete kávénál megkérdezte Kazimírt, hogy szokott-e portrét festeni. Gondolkodás nélkül azt felelte, hogy igen, mire Kunzler Adolf kijelentette, hogy már régen szeretné megfestetni az utókor számára a maga és felesége portréját, és hogy lenne-e ideje Kazimírnak a megrendelését elvállalni. Kazimír gondolkozott, aztán azt felelte, ha a jövő hét nem lenne késő, nem volt. Így lett Kazimír mindennapos vendég a Kunzler villában. Először a mama portréjának fogott neki. Lassan és nagy körülményességgel dolgozott rajta, hogy minél hosszabb ideig tartson. Itt-ott néhány ráncot elhagyott, néhány természet csinálta hibát, kijavított, és amikor a kép elkészült, a mama legalább 20 évvel fiatalabbnak látszott rajta. Egyébként csapnivalóan rossz kép volt, de ezt csak Kazimír tudta, Kunzlerék meg voltak elégedve vele. A papa kopasz fejére hajat varázsolt, elhagyta az áll alatti hájdaganatot, és az arcát is valamivel keskenyebbre és fiatalosabbra vette. A siker itt sem maradt el. Ami a legfontosabb volt, a képeket azonnal csekkel fizették. De nem ez volt a legfontosabb. A legfontosabb az volt, hogy naponta együtt lehetett Évával. Mikor a portrék elkészültek, azon a napon megismételte Kazimír a kérdést. Megengedi Éva, hogy lefessem? A leány ránézett, de már nem pirult el. De nem úgy, felelte. Hát akkor egyelőre nem úgy. Az is jó lesz. Egyelőre. Az utolsó szó jelentősen megnyomta. A leány csak megcsóválta a fejét és mosolygott. A festést a délutáni órákban végezték a teraszon. A leány egy fekvő széken hevert, ujjatlan fehér ruhában, lehúnyt szemekkel félrecsúszott, nyitott könyvvel az ölében, mint aki olvasás közben elaludt a napon. Combjainak finom vonala, és hegyes melle áttetszett a ruha könnyű anyagán, a kép már az első vonások után nagyon jónak indult. Pohris, aki gyakran látogatott el a házba, és legnagyobb bosszúságára minden alkalommal ott találta Kazimírt, egyre sötétebb tekintettel nézte a készülő festményt. Egy este aztán, amikor látszólag egészen véletlenül együtt távoztak el a házból, szokásától eltérően felhívta magához egy csésze feketére. Mennyi pénzre van szükséged? Kérdezte minden bevezetés nélkül, amikor fent a dolgozószobában magukra maradtak. Sokra, felelte Kazimír minden gondolkodás nélkül. Ide figyelj, mondta Zsin lassan, és anélkül, hogy ránézett volna közben. Annyit kapsz tőlem, amennyiből egy egész évig úri módon megélhetsz Párizsban, érted? Ha holnap elhagyod Bécset. A pénzt párizsi bankházunk fizeti ki. Kazimír elképedve nézett a kis kövérembere, nem értette még, hogy miről volt szó. És Éva? Szaladt ki önkéntelenül a száján. A kép? Pohris az ablak felé fordult, és kinézett a sötétedő kertre. Ujjai idegesen doboltak az üvegen. Holnap reggel el kell hagynod Bécset, ismételte anélkül, hogy megfordult volna. Ez a kikötés. Kazimír néhány másodpercig döbbenve nézte a sünkövér hátát, aztán felkacagott, megfordult és kiment a szobából. Még a lépcsőn is kacagott, hogy a hal csak úgy visszhangzott tőle. Mondja meg a gazdájának, barátom, hogy csinálok a tüskéire, kiáltotta oda a megrökönyödött inasnak, és azzal bevágta maga mögött az ajtót. Még az utcáról is fölhallatszott a kacagása. A kép elkészült. Kitűnő lett. Még Kazimír is érezte, nem csak kuncölerék és a vendégek, akiket a kép tiszteletére összecsődítettek. A könyv úgy hevert ott az alvó leány ölében, hogy minden pillanatban attól kellett félni, lecsúszik és koppan a földön. Éva arca aludt, de mosolygott álmában. Ez a mosoly kacér volt és csábító. A test finom vonalai áttüzeltek a könnyű fehér ruhán, szűzi tisztasággal, és mégis érzék ilyen forrón. A lezárt pillák árnyéka alatt izgató titok bujkált, és a kezek, mint két félig nyitott virág, félénk vágyakozással nyúltak az álom ígérete felé. Nagyon jó kép volt. Mikor Kunzlerné bevezette vendégeit a szalomba, ahol a frissen elkészült festmény csüngött. Társaság hosszú ideig szótlanul állt előtte, és akkor egyszerre a csönd kellős közepén megszólalt Pohris Gottfried hideg üzleti hangja, és a pénzember érezhető gőgjével azt kérdezte, mennyi az ára? Kazimír ránézett, és gúnyos mosoly rándult végig a száján. Nem eladó, felelte Kurtán. Éva arca ebben a pillanatban lángvörös lett, és csillogó szemmel nézett Kazimírra. Akkor már mindenki tudta, hogy Éva szerelmes a festőbe. Még Pohris is. Csak Kazimír nem. Másnap reggel, Kazimír még az ágyban volt, levelet hozott egy küldönc, a címzést géppel írták. A borítékban pénz volt, már semmi. Mire a festő magához tért a csodálkozásból, és az álmosságot a szeméből kidörzsölte, a küldönc már nem volt sehol. Megszámolta a pénzt, Valamivel több volt, mint amennyit ő egy hónapra kapni szokott. Vállat vont, majd jelentkezni fog a kiküldtes, ha nem Isten tartsa meg. Új cipőt vett magának, sejeminget és világos kék nyakkendőt. Három pár harisnyát, erre igazán szüksége volt már, elhozta az állokházból a ruháit is. Gazdagon megebédelt, és délután hatalmas, bíborvörös szegfű csokorral állított be Évához. A leány csillogó szemmel fogadta, a kép ott száradt a szalomban. Nekem adja? Kazimír ránézett, aztán lassan megrázta a fejét. Csak így? Nem. Ára van? Mi az ára? Kérdezte a leány, és elpirult. Az eredetét akarom cserébe. Éva odalépett hozzá. Egészen közel, forró lehelete az arcába csapódott. És ha azt mondom, hogy annak is ára van, Kazimír nevetett, nem lenne az a Dárius kincse. Vegyen el feleségül. A fiú meghökkent, egy pillanatig döbbenve nézett a leányra, aztán elnevette magát. Ha csak ennyi. Egy hétre rá megtartották az eljegyzést. Ochris Gottfried egy hordó szamoszi bort küldött eljegyzési ajándékul, de ő maga nem volt jelen a vacsorán. Üzleti útra ment, mondták, valahova a Görög-szigetekre. Éva szülei úgy határoztak, hogy az esküvő szeptember közepén legyen. A fiatalok majd ott lakhatnak a villában, és az egyik emeleti szobát berendezik műteremnek. Kazimír megírta az anyjának az eljegyzést. Beatrice asszony leutazott Bécsbe, és két hetet töltött ott. Évát nagyon kedvelte a fiát, kiöltöztette, ellátta intelmekkel, és két hét múlva visszatért Varsóba azzal, hogy szeptember 20-án Taddeusz úrral együtt lejönnek az esküvőre. Szeptember 1-én nyílt meg a festőakadémiai növendékek őszi tárlata. A napozó leány ott csüngött mindjárt az első teremben, szemben a bejárattal. A kritika külön kiemelte, mint a kiállítás egyik legtehetségesebb művét. Sokan sajnálták, hogy a festmény alján kezdettől fogva ott állt a kis papírcédula a felírással, eladva. Kazimír életének legboldogabb napjai voltak ezek. Érezte, hogy alkotott, érezte a siker melegét, és tudta, hogy néhány hét mégis övé lesz Éva. Volt pénze, nagy lábon élt, övé volt a világ. A kiállításon elért siker merészé és elbizakodottá tette. Október 1-én nyílott meg a műcsarnok nagy őszi tárlata, és elhatározta, hogy azon is részt vesz. Régi álmára gondolt, a labda után nyúló Évára. De a lány makacs maradt, csak az esküvő után, hajtogatta és nevetve rázta a fejét. Csak az esküvő után, akkor mindent. Kazimír egyre nyugtalanabb lett. Megpróbált néhány erkölcsös képet elkezdeni Éváról, de nem sikerültek a próbálkozások. Folyton csak az az egy kép élt benne, rágta és emésztette belülről a labda után nyúló Éva. Látogatásai a Kunzler villában hirtelen abba maradtak. Eltelt 4 nap, és nem mutatkozott, levelet sem írt. Éva lapjaira nem válaszolt. Már szeptember 11-e volt, és egy héttel az esküvő előtt. Az 5. napon Éva taxiba ült, anélkül, hogy szüleinek valamit is szólt volna erről, és fölkereste Kazimír lakását. Azzal az elhatározással ment oda, hogy engedni fog a kérésnek. Lúdbőrös lett a teste a gondolattól, hogy le fog vetközni a férfi előtt. De ez az érzés izgalmas volt, és nem is kellemetlen. Tudta, hogy egy év is fog történni. Arra gondolt, mindegy tulajdonképpen, hogy most vagy 2 hét múlva. A ház, amelyikben Kazimír lakott, egy elhagyott kis utcában állt, szűkmellű szürke épületek között. A lépcsőházban szegény szag volt, és az öreg korhatfa lépcsők csikorogtak, amikor izgalomtól dobogó szívvel és remegő térdel fölment rajtuk. Csöngetésre egy lompos öregasszony nyitott ajtót. Itt lakik Lubovszky Kazimír úr? Az öregasszony bizalmatlanul mérte végig, aztán ujjával az egyik ajtóra mutatott. Ott van, Jó, egy pillanatig állt a küszöbön. Körülbelül úgy, mint aki vízbe ugrik, és nincs tisztában még azzal, hogy tud-e úszni. Aztán kopogtatás nélkül benyitott. Az első, amit tudomásul vett, a rendetlenség és a rossz levegő. Feldúlt, vetetlen ágy, össze-vissza dobált ruhadarabok, ételmaradékok az asztalon, takarítatlan padló, szellőzetlen, szennyes ágyszag. A második egy meztelen nő. A nő az ablak mellett állt, teljesen ruhátlanul, karját magasra emelve, mintha fölnyúlna valami után. A napfény megcsillant a testén, fiatal nő volt, és alig két lépésnyire tőle festőállvány előtt, ott állt Kazimír. Ezében ecset és paletta. Lábán rongyos bőrpapucs, meztelen testén egyetlen rövid festékkel telemázolt vászonkabát. Ott állt borzasan, mosdatlanul, borotválatlanul, és elképedve bámult rá. Szemöldöke a csodálkozástól felszaladt a homlokára, és a szája nyitva volt kissé. Egészen bamba kifejezése volt az arcának, ahogy ott állt és bámult. Egy mosdatlan férfi, egy takarítatlan hálószoba, kiábrándító, undorító, közönséges látvány volt. És akkor a nő ott az ablaknál még ráadásul megmozdította a fejét, végigmérte Évát tetőtől talpig, aztán elbigyeztette a száját, és nyafogó hangon megszólalt. Mi az, kutyulim? Kellemetlen meglepetés? Hogy Kazimír szólt-e valamit, vagy nem, azt már nem hallotta. Arra tért magához, hogy szalad lefelé a lépcsőn. Valaki fent kiáltotta a nevét, talán Kazimír volt. Kirohant az utcára, szeméből ömlött a harag, a megaláztatás és a fájdalom könnye. Az emberek az utcán ijedten álltak meg, és fordultak utána. Futott, futott. Valahol egy utcasarkon egy rendőr beszélt hozzája, de nem értette, hogy mit. Egy gépkocsi ajtaja kinyílott, bemondta a Rosengasszai ház számát, és hátradőlt az ülésen. Amíg az autó végig siklott vele a városon, nem látott belőle semmi egyebet, mint egy rendetlen, szennyes szobát, vetetlen ágyat, szétdobált ruhadarabokat, egy meztelen nőt, és egy borzas, borotválatlan férfit rongyos bőrpapucsban, érezte orrában a nehéz áporodott szagot, és a gyomra émelgett tőle, és az arcán omlottak, omlottak végig a könnyek. Mikor Kazimír két órával azután a villa ajtaján becsöngetett, a szobalány azzal nyitott ajtót, hogy az uraságok a városban vannak. Kazimír leült a teniszpálya mellett egy padra és várt. A délután kezdett már áthajolni az estébe, a fák árnyékai hosszúra nyúltak. Itt-ott megcsillant már az ősz egy-egy sárga levélen. Az ágyásokban nyíltak az őszi rózsák, a gyep közepén egy folt égővörös szalvia vérzett, akár egy vergődő sebzett szív. Az utcát figyelte, de nem jött senki. Autó sem állt meg a kapu előtt. Egy bizonytalan érzés kezdte nyugtalanítani, hogy talán mégis itthon van Éva, csak nem akar találkozni vele. Néha fölnézett az ablakára, de a függöny le volt eresztve. Talán egy órát ült már ott, talán többet is, amikor léptek, csikordultak a kavicson. Boldog szívdobogással fordult meg, de csak Kunzler Adolf volt az áruházas. Lassú, gondterhelt léptekkel jött. Kopasz fején hideg fényt vetett az este. Kedves Lubovszky úr, így kezdte. Kazimírt egy szempillantás alatt megdermesztette valami jéghideg lehelet. Érezte, hogy ő ennél a háznál nem Kazimír többé. Csupán egy idegen, akinek nincsen jussa ahhoz, hogy egyedül üljön a kertben. Nem tudta megérteni, hogy mi történt. Az áruházas pedig ott állt mellette, és lassú, hűvös hangon mondta, sajnálattal kell tudomására hozzam, hogy a leányom, Kazimír is fölállt, hol van Éva, kérdezte mereven. Úgy látja, folytatta Kunzler Adolf zavartalanul, hogy elhamarkodott cselekedet volt, és így nem meri vállalni egy esetleg elrontott életért a felelősséget. Hülyeség, mordult fel Kazimír. Hol van Éva? E végből szükségesnek látja az eljegyzés fölbontását. Fejezte be Kunzler, és zsebkendőjével végigtörölt kopasz fején. Az én véleményem szerint... Hol van Éva? Ordított föl Kazimír, és megragadta a kis kopasz ember mellén a ruhát. Évát akarom látni! De kérem, kérem, a lányom nincs a háznál, egy rokonunkhoz... Hazugság! Tajtékozott a festő. Ellökte magától a tömzsi kis embert, és nagy léptekkel megindult a ház felé. Fölment a teraszon, az ajtó nyitva volt, a szalon üres. Az Éva szobája üres. Éva! Kiáltotta valami rettenetes, belső ijegységgel. Hangja kísértetiesen visszhangzott végig a házon. A szobalány rémült szemmel futott elő. Hol van Éva? Kérdezte tőle hörögve. Nem tudom, dadogta a leány. Nincs itthon, művész úr, kérem, esküszöm, a nagyságos asszonnyal mentek el. Kunzler Adolf jött be lihegve a kertből, a szobalány ijedten tűnt el. Kazimír arca vad volt és veszedelmes. Mondtam már, lihegte az áruház tulajdonos, inkább szemrehányom, mint haragosan, egy rokonunkhoz ment, higgye el, nincs értelme, igazán, a nők, na ja, ha egyszer így van, mit csináljak? Kazimír ott állt a szalon nyitott ajtajában, és nagy-nagy távolságról hallotta a hangot, mely hozzábeszélt. Érezte, hogy valamit a markába nyomnak, de meg se nézte, hogy mi az. Valami mélységes csodálkozást töltötte el. Mi történt? Mi ez? Mit mondanak az emberek? A kis kopasz még egyre beszélt, de nem hallotta a szavait. A teraszt nézte. A fekvőszék még ott állt üresen. Abban feküdt. Itt állt az állvány. Nem, ezt nem lehet megérteni. Lassú léptekkel ment a kapu felé. Kint az utcán egy pillanatra megállt és visszanézett. Valami csodára várt, hogy egyszerre csak megjelenik valahol Éva, odaszaladt hozzá, és sokat nevetnek majd ezen a tréfán, de nem jött senki. A ház üres volt, hideg, mozdulatlan. Halott. Érezte, hogy valamit tart a kezében, megnézte. Egy keskeny aranygyűrű volt, az eljegyzési gyűrű. Felkacagott vadul, keserűen, és bedobta a gyűrűt a kertbe. Aztán lehúzta az ujjáról a magáét is, és utána dobta. Egyenesen a teniszpályára. És hahotázva vadul kacagott. Egy ember a túlsó soron megállt, és nézte, Kazimír rávicsorgott. Mit bámol, hát takarodjon! Az ember morgott valamit, és ilyetten továbbment. Kazimír pedig zsebrevágta a kezét, és fütyörészve elindult lefelé a Rosengasszén. És tudta, hogy utoljára megy ott végig. És ettől valami rettenetesen elkezdett fájni benne. Tépő, keserű, gonosz sajgással, hogy a fogai is megcsikordultak tőle. Másnap leakasztotta a kiállítás faláról a napozó leányt, becsomagolta, és elküldte a Rosengasszén. A kép másfél óra múlva ismét a lakásán volt. A villa zárva van, mondta Hordár. Kunzler úr, a felesége és a leánya a délelőtti vonattal elutaztak Olaszországba. Kazimír fogta a képet és kidobta az ablakon. Később a megrongált vásznat lakásadó nőjének 14 éves kisleánya, a kis Regina fölszedte az utca piszkából és elrejtette a saját szekrényében.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét. valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: Ami meghagynak tisztemen, a nagy harang az Istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kentelen.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért nem búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.
2: Megám, tudítjantalom, míg a topánkát talpalom, nincs lánykérésre alkalom, olyan nagy itt a forgalom.
0: Se baj,
1: legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
4: A lánykérés már nem szokás, pénzbe kerül az áldomás, meg nyűgös ám a fújtatás, barátom,
1: mondja Tóbiás.
4: Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
1: Legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
3: Se vagy, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se vagy, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimumfeltételek kellenek. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet. Még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Igen, voltak nehezítő körülmények, de én azt gondolom, hogy az ide...

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk Rekszel Iljána, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Vitajú szík, szláva Ukrajini!
3: 2026-at írunk, és 4 éves mandátum után újabb 4 éves mandátumot szerzett a magyar parlamentben, de az elmúlt 4 év nagyon nehéz időszak volt minden szempontból. Mik voltak a legfontosabb kihívások az elmúlt 4 évben? A háború az egy új szituációt alakított, és új feladatokat adott a Magyarországon tartózkodó ukrán közösség képviseletében is.
2: Igen, bár én már 2021-ben meglettem választva parlamenti listavezetőnek az ukrán nemzetiség részéről, és én ez azt jelenti, hogy már 21 októberére egy kész programmal rendelkeztem a következő 4 évre, és bármilyen meglepő, és ezt tényleg sokan nem is akarják nekem egyből elhinni, pedig ki van téve a Facebookra is, és publikálva van a programom, én már 2021 októberében is megfogalmaztam azokat a célokat, amiket aztán végül nagyrészt sikerült is elérni. Például az, hogy ukrán nyelvű nemzetiségi oktatást indítsunk, ami államilag elismert. Tehát nem a háború, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy nem az Ukrajna elleni orosz agresszió indította el ezeket a folyamatokat, hanem én már előtte is láttam, hogyha azt szeretnénk, hogy a magyarországi ukrán nemzetiség felmaradjon és fejlődjön, akkor

0: szükség van államilag elismert iskolákra, kiegészítő iskolára és ötnapos iskolára is, és tulajdonképpen ezt megkönnyítette az, hogy több ukrán nyelven tanulni szerető, vagy szeretni tanulni gyerek volt most Magyarországon, tehát lehetett több iskolát is indítani, de ha csak abból indulok ki, hogy mondjuk a Lesze Ukrajnika kiegészítő iskolában, amit 2023-ban elindítottunk, ott nagy részt olyan gyerekek tanulnak, akik már régebb óta Magyarországon élnek, és az ukrán nemzetiséghez tartoznak. Ezért azt mondom, hogy ez egy olyan szükséglet volt, és igény és feladat, amit muszáj volt, hogy elkezdjünk, és én el is kezdtem egyből, ahogy meg is választottak 2022 májusában, és természetesen nehezítette a helyzetet az, hogy mindent sokkal gyorsabban kellett csinálni, tekintettel a gyerekek nagy számára is például, akik szerettek volna ukránul tanulni, de azt gondolom, hogy ez pont egy olyan lendületet is adott, amiben nem volt kérdés, hogy ezt meg kell csinálni, és még azok is, akik kétkedtek ebben, mert kaptam olyan visszajelzést, hogy Liliana, ezekben az iskolákban csak te hiszel, azok meggyőződhettek arra, hogy nem csak én hiszek ebben, hanem valóban szükség van ezekre az iskolákra. Ezen felül természetesen egy új kihívás az, hogy ugye a 2022-es évben humanitárius segítséget is kellett nyújtanunk, és például az országos önkormányzatot én felkértem, hogy adja át a székhelyét a Ukrán Görög Katolikus Egyház önkénteseinek, és akkor ide jöhettek hozzánk a Hajós utca 1-be azok, akiknek ruhára volt szüksége, vagy bármilyen segítségre. Úgyhogy igen, voltak nehezítő körülmények, de én azt gondolom, hogy az ide menekülő ukránok azok új lendületet adtak a mi kulturális eseményeinknek is például, tehát soha olyan sokan nem voltunk a Vesvánka Flashmobon, mint 2022-ben itt Budapesten. Tehát egy olyan új helyzet alakult ki, amit én kihívásnak fogtam fel, és nem nehézségnek.
1: Hogyan tudnak, milyen programokkal, milyen eseményekkel tudnak segítségükre lenni azoknak a gyerekeknek vagy családoknak, akik Magyarországra érkeznek, és abban, hogy megőrizzék az anyanyelvüket és az identitásukat Magyarországon?
0: Vannak már hagyományosan évről évre szervezett programjaink, például ugye a Vesevánka Flashmob, ami ugye a Vesevánka napra való felkészülést indítja tulajdonképpen, és ez azt jelenti, hogy akkor aki eljön erre a Flashmobra, annak pont a Vesevánka napra már lesz egy fotója a Vesevánkában, amit kitehet a közösségi médiába. Ezen kívül van ugye hagyományosan a Koljada Flashmobunk, amit mindig a karácsony utáni, évvégi utolsó mise után tartunk Budapest belvárosában. Ezen felül a Kozákság napját is tavaly országos szintre emeltük, ami a Kozákság és a Védelmező Szent Szűz napja is egyben, és nagyon sok program van az iskolákban is, tehát külön a Lesze Ukrajinka iskola, külön a Taras Sevcsenko iskola is, és külön a Csepeli két tanítási nyelvű iskola is programokat szervez, de nem csak az ukrán kultúra és hagyományok köré, hanem a magyar hagyományok köré is, tehát csak mondok egy példát, hogy a magyar-ukrán két tanítási nyelvű iskolában március 15-i és október 23-i ünnepségen írtam a legjobban, amikor ugye az ukrán gyerekek a magyar forradalmárok és szabadságharcosoknak a szavait, vagy a róluk szóló verseket mondták, és akkor igazán megértettem azt a múltbéli üzenetet, amit ugye a jelenkor ukrán gyermekei mondanak, akiknek az apukájuk vagy testvérük éppen Ukrajna szabadságáért küzd a fronton. Úgyhogy igyekszünk egy olyan integrációt elősegíteni önkormányzati szinten, és én magam szószólói szinten is, amiben nagyon nagy hangsúlyt kapnak az ukrán hagyományok, megünnepeljük természetesen a húsvétot is, vagy megünnepeljük például a pünkösdöt is ukrán szokás szerint. Mondok egy nagyon jó példát Nyíregyházán, csak hogy ne gondolják, hogy csak Budapesten vannak ilyen programok. Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei két éve alapított önkormányzatunk csodálatos együttműködést kötött a Magyar Skanzennal, és a legnagyobb ünnepeken lehetőséget kaptak arra, hogy bemutassák az ukrán hagyományokat ugye a Sóstói Múzeum faluba, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó sikeres együttműködés, és most is én például voltam a húsvétén, nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok színű és gazdag lehetőség nyílik a gyerekeknek arra, hogy hogy megőrizzék az identitásukat, de közben megismerkedjenek az ukrán, magyar szokásokkal is és ünnepekkel.
2: 2026-at írunk, új év és új 4 éves ciklus. Mi az, amilyen feladatok vannak még, és mik azok a területek, ahol tovább akarják vinni ezt a munkát?
0: Nekem a szlogenem különben az volt, hogy haladjunk tovább a megkezdett úton, mert hiszen 4 év alatt azért mindent megcsinálni, ami mondjuk 20 éves elmaradásban van, az nem biztos, hogy lehet, sőt nem lehet. Viszont megvannak az alapok, amikre építkezhetünk, és akkor most jön az, hogy megszilárdítjuk, amit elkezdtünk ebben a ciklusban. Tehát mondjuk a Lesze Ukrainka kiegészítőiskolának újabb 2 telephelyen nyílik, és így már 5 telephelye lesz Magyarországon belül. A Taras Sevcsenko iskolába elindítjuk a felső tagozatot idén, és utána pedig a gimnáziumot is, és az első magyar-ukrán kéttanítási nyelvű iskola az például bejön az országos önkormányzat fenntartásába, pont most egy ilyen megbeszélésről jöttem ki, ahol ennek a részleteit beszéljük át. Szeretnénk, hogyha kaphatnánk egy nagyobb kulturális központot, hiszen ugye sokkal nagyobb lett a közösség, és ahol eddig voltunk, ott már nem férünk el. Valamint nagyon örülnénk neki, hogyha templomot is kaphatnánk, ahol bérleti díj fizetése nélkül tudnánk miséket tartani, vagy egyházhoz kapcsolódó eseményeket. Ezek mind-mind hatalmas célok, és nem tudom, hogy 4 évben minden belefér-e, de haladunk folyamatosan, és nem állunk meg, mert minden megtorpanás az tulajdonképpen további elvesztegetett idő a jövő szempontjából.
2: Az iskoláknak a működése is egy csoda, mert ugye 2 iskola, illetve egy 2 nyelvű Csepel intézet is működik, amely várja a különböző szinten a gyerekeket. Ezeknek a hatása, ezeknek a munkája, hogyan látjuk a gyümölcsöket?
0: Nagyon látszik a gyümölcset, eleve sokkal összetartóbb a közösség így. Most kezdem a Lesze Ukrainka iskolával. Tehát az, hogy például először elindultunk Budapest és Nyíregyházán, majd utána jött hozzám Miskolc, és akkor ugye ezek a gyerekek mondjuk a nagyobb közös ünnepeken tudnak találkozni, és azt tudják észrevenni, hogy nem csak Nyíregyházán vannak ukrán nemzetiségi gyerekek, hanem például Miskolcon és Budapesten is. Barátságok szövődnek, közös táborokat szervezünk nekik, de most ugye a 2 új telephely az pedig Sárvár és Győr, tehát pont Magyarország nyugati része, és nekem nagyon szívmelengető volt azt látni februárban, amikor tartottuk a Lesze Ukrainka születésének jubileumát, hogy tényleg eljöttek egy busznyi gyerek 50 Nyíregyházáról is, 50 gyerek eljött Miskolcról is, és ezek a gyerekek milyen szépen barátkoztak, illetve szerepeltek együtt. És azt látjuk, hogy ugye a szülők is jobban összetartanak azáltal, hogy a gyerekeik egy iskolába járnak. A Taras Sevcsenko 5 napos iskolánk, ami ugyancsak ugye nemzetiségi iskola, ott is például most volt egy anyák napja múlt héten, az ukrán szokás szerint, de ezen a héten lesz egy családi piknik, ami ugye megint csak lehetőséget ad arra, hogy a szülők is jobban megismerkedjenek egymással. És a 2 nyelvű iskoláról meg végképp már csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, hiszen ott több mint 300 gyermek van, és ugye az ő családjaik is sokkal összetartóbbak. De ezek mind-mind olyan alapok, de ugyanígy a templom is erről szól, hogy összetartja a közösséget, és én azt gondolom, hogy amit én vállaltam és terveztem 4 évvel ezelőtt, hogy 4 év után a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Közösség egy erős, magára büszke közösség lesz, az már nagyon-nagyon erősen tapasztalható, hála Istennek, és haladunk tovább. Az a cél, hogy igazán, mint az alkotmányban is, az alaptörvényben benne, hogy államalkotó tényező legyünk.
1: Ha már említettük ugye az oktatást, a tapasztalatai szerint ma mennyire könnyű a Magyarországra érkező ukrán gyerekeknek beilleszkedni az iskolába?
0: Hát az ukrán nemzetiség iskolába, vagy a 2 nyelvű iskolába mennek, akkor nagyon könnyű. Tehát mondok egy példát, az én kislányom a húsvéti szünet után a Taras Sevcsenko iskolát kipróbálta, és első nap után este könyörgött nekem, hogy anya, hagyj jöjjek holnap is iskolába ide. Annyira tetszett neki egyrészt az óráknak a felépítése, és maguk a gyerekek is. Akik magyar, teljesen magyar iskolába iratkoznak, azoknak azért biztos nem könnyű, főleg, hogyha nem beszélik a magyar nyelvet. Ezért is vannak ezek a nemzetiségi iskolák, hogy akkor itt be tudjanak iratkozni, de ami tapasztalat akár vidéken, ahol nincsenek ötnapos ukrán nemzetiségi iskolák, azért nagyon segítőkészek a tanárok is és a gyerekek is az ukrán gyerekek befogadásában, és büszkék arra, hogy ukrán gyerekek járnak az osztályukba, vagy az iskolájukba.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áldás az életükre, munkájukra, közösségük szervezési tevékenységükre.
0: Nagyon köszönöm én is az érdeklődést, és én is önöknek nagyon jó munkát kívánok, illetve Ukrajnának békéséget. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Grexa Liliánával, ukrán nemzetiségi parlamenti szószólóval beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Katkó Andreát, a Nagy Dobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon igazgatóját. Köszöntünk műsorunkban!
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat és a internetes bekapcsolódókat is.
3: Hát immáron 30 éves működés van mögöttetek. Engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, talán könnyebb a beszélgetés. És valami olyan szolgálatot végeztek Kárpátaljon, amely önmagában vő, hogy megfogalmaztad, egy csoda, és rengeteg ajándék is, rengeteg gondviselés tapasztalható az életed minden napján. Hogyan indult egy másik generáció kezdte ezt a szolgálatot? Hogyan indult, még miért jelent meg ez a tevékenység a Kárpátaljai Református Egyházon belül?
2: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyanaz a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraéledek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás, és valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagy Dobronyba először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen egy több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelmében pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. És addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel, mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonba lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a Munkácsi-megyei gyermekkórházból, a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezdett ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségei miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Értve a mozgásszervi problémája egy 4 évesnek, ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő 2 generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást, olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy ideiglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt. Embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. Na, a megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgyis funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha a kriminológiai bűncselekmény történik. Tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalja legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván mint egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-2-3 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leányotthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
3: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig sem volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek arányában, mivel nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
2: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hál' az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden. Mindenki megértette. Akkor kértük a ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor egy kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút. Aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett. Aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton elkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megyei internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú. Tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvére nálunk voltak. És azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, azért a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük. Bátyúba és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bágyba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki. Nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. De. Ez két kisfiú. Nem. Csak vicceltek. Nem. Elmentünk bágyba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre. Bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
3: Az első fecskénk, ha jól értem.
2: Igen. Egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket, még valaki se hitt el. Gyakran le vannak borotválva a gyerekek kopaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés, minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnőnek megnézni, hogy biztosan kisfiú-e. De kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak. Meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem. De volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval nem, meg volt oldva 24 óra alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
3: Már a hány kisfiú van a...
2: Most?
3: Egyébként leányavadának indult, vagy leányközpontnak indult intézményben.
2: Most? 30. Hát de azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilvántartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
3: 4 perc adásidőnk maradt, ez fontos, hogy kicsit ugorjunk az időben. Most mi a legfontosabb feladat? Egy új épület szájnak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől? Illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk 2 percet.
2: Az új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál. A fiúknak sokkal több helyre van szükség. 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű, 9 gyerekes, nővérek, fiúk, lányok, testvérek, gyönyörűek. Még néhány családot, most már 1 gyereket tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez főleg a fiúk, nem főleg a fiúk miatt, a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az 1 elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már 1 éves kortól, 1 éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése a gyermekotthonnak, a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig
3: örökbefogadás. Kérdéskör.
2: Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
3: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
2: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy nekiindulni, hogy én 1 gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye egy kérvény eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki 1 gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki 1. Tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért le van a családról. Külön van. külön indul, sok gyerek van. Merjenek 2-3-at is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek egyénileg bízom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem 2 perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van nevelt, van 2 nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg azt nevéként nem készültem, de...
3: Amúgy is van munkaügyileg is egy 170.
2: Most már van, igen, az enyémek már nagykorúak. Igen, nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos mi a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermek otthonon számon, hogy ott van 3 nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat. És akkor most szétszakítják őket.
3: Adásidőnk végéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésüket, és beszélgetettünk az elmúlt 30 évről, nagyon kevés percben, de mégis legalább érintettünk témákat, és kitartást, sok erőt és áldást kívánunk az életetekre, munkatársaitokra, és az ott lévő gyermekek fejlődésére is.
2: Köszönjük szépen!
3: Az elmúlt percben Katko Andrea, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon igazgatója volt is a vendége.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát, fogalmazott az elnök. Gépész László emlékeztetett, a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Mint mondta, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetése kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA nevű bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be az SZIA bevallását, ismertette a NAV. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Még 2025. január és április között 45 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 buszvezetőt ért erőszakmunka végzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók, fogalmaz a közlemény. A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáiknak.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az erdélyi Szilágy Csehi Református templom felújítása.
2: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó. Ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben, és 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán.
1: Országos vallásolimpia kolozsvári református kollégiumban.
3: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
1: Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
4: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szeretünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől. A résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
1: Láthatóvá tenni a tapintást.
5: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Bár emberéletben nem esett kár, a történtek súlyos veszteséget jelentenek a gyülekezet számára, hiszen a romok nem csak a környezetben okoztak károkat, hanem a templomhajó szerkezetét is megrongálták. A történelmi épület jövője azóta is bizonytalan, az újjáépítéshez pedig széles körű összefogásra van szükség. Hogy mi vezetett a tragédiához, hogyan élték meg mindezt a helyiek, és mi történt azóta, arról a Szilágyi Csehi Református gyülekezet lelkipásztorával, Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templom torony dőlt össze, gyakorlatilag mint egy legó hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az eseménynek, ennek a több hónappal ezelőtti eseménynek a hátteréről? Egy felújítási munkálat kellős közepén történt a tragédia.
2: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony, aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben, és 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán. Vékony, apró repedések lehettek, de miután kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet, és az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a repedések, illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat, 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárások, és ennek következtében aztán november derekától konkrétan elkezdődött a felújítási munkálat. Hát elsősorban a vakolatleveréssel kezdtük, mert egy nagyon vastag cementes réteg vakolat volt a falakon, és azt kellett egyszer eltávolítani, és látni azt, hogy milyen minőségű az alatta levő falazat. És ezek a munkálatokkal jutottunk aztán február elejére oda, hogy a templomtorony ról is körülbelül olyan 3-4 méter magasságban leverődött ez a vakolat, és akkor látszódott, hogy egyrészt a fal minőség, a kövek és az építőanyagok kusza hálózatát jelentette, tehát nem egy olyan egymásra épülő rendszerszerű falazat volt, amit én legalábbis elvártam, vagy elképzeltem, és a kötőanyag is eléggé gyenge volt, és néhány nappal az omlás előtt úgy észleltük is a torony belső részén is azt, hogy peregni kezd a kötőanyag. Akkor gyorsan elkészült egy, a kritikus pontokon elkészült egy gerendázatból készített támogatási rendszernek a terve, amit el is kezdtünk azon a nap, amikor már volt az omlás. Belső részén folytatódott volna a templomfal külső megerősítés, vagy a toronyfal külső megerősítése, és kérdés volt, hogy akkor hogyan folytatjuk, tehát azokat a fal elemeket, amik bizonytalannak, mozgónak látszottak, hogy részenként kicseréljük. Ez volt az elképzelés, nem gondoltuk, hogy ennyire veszélyes a helyzet, mert külsőleg nem voltak jelentős repedések, látható repedések a tornyon, hogy indokolná azt, hogy esetleg abban gondolkodnánk, hogy le kell bontani, vagy le kell állítani az egész folyamatot. Na, és hát a szerdai munkafolytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy 6:45 körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya vár, tehát kifolyt az a fal réteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
1: Egy járókelő meg is sérült.

0: sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt?
1: Nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelte, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgyis ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áramlat úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Jó Isten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
0: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újratervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, illetve most már a tervezési szakaszba léptek.
1: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz újból, hogy lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet, és hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
0: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
1: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk valójában, mert ez egy olyan kihívás, egy kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni, az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az istentiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellegzetes épülete volt a városnak ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
1: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat egyedül, és így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezetés segít bennünket. Te áldás békességet kívánok!
0: Áldás békességet!
2: Az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, az erdélyi Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kolozsvári Református Kollégium szervezte meg idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7-e és 9-e között. A versenyt május 7-én nyitották meg a Farkas utcai templomban. A szervezők a versenyfeladatok mellett kulturális hit és közösségépítő programokkal is várták a diákokat. A verseny programját Telegdi István, a Kolozsvár Református Kollégium iskola lelkésze ismertette, Péter Csaba a kollégium vallástanára pedig a verseny jelmondatáról beszélt. Továbbá a Nagyenyedi, a kolozsvári és az aranyosegerbegyi diákokat és felkészítő tanárukat kérdeztük az országos részvételről.
2: Kolozsváron a Református Kollégiumban szervezik idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7 és 9-e között. A versenyfeladatok mellett a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok is várnak a három nap során. A programot Teregdi István, a kollégium iskola lelkésze ismertette.
3: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal. Igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, a utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági állítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet. Ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
2: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
4: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse, a szarvas és a csodaszarvas legendája.
5: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
4: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom, 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem elsőjében a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
5: És mit üzen a versenyzőknek?
4: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
2: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpia résztvevő diákjait és vallástanárait kérdeztük az élményről.
6: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
7: És hogyan készültél?
6: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
7: És mit vársz ettől a szakasztól?
6: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
7: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
6: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt. És magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
8: A református kollégiumból jöttem, Sipos Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
7: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
8: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
7: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
8: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
7: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
8: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
7: És rátérnék a közelgő pünkösre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
8: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
7: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
9: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőve tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
7: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
10: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
11: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
1: Országos vallásolimpiát szerveztek a kolozsvári református kollégiumban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegessége, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzés bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
2: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted. A két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyébként Mezővárban és Dercenben is megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
3: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, így most, ha őszintén meg mondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
4: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
3: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, hogy kell együtt működni. Tehát lépésről lépésre igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon-nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
4: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
2: Igen, a gyerek kormányhoz erre nézünk.
4: Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
3: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meg legyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind nagyon értékes eszközök, és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úr Istennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
4: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
3: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozó tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
2: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért egy hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgált idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
3: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre is, hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercenben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást. teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
4: Van lehetőség még csatlakozásra? Most az jár a fejembe, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
3: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig, tehát mindig szükség van új tagokra. A derceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, gyakorlatilag a teher úgy osztódik, és hogyha megvan az a jó csapatszellem, akkor ezek a fiúk nagyon sok dologra képesek, tehát én látom bennük az erőt, az összefogást, az akarást, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi. De mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és úgy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Tercemből, mind Mezővárból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a derceni református gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély, a romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert, digitális tapintás, egy karakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról.
5: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyet értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
6: A projektem címe digitális tapintás, egy karakteres Braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
5: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
6: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
5: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
6: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
5: Pontosan hogyan működik ez az olvasó eszköz?
6: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz, fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden Braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
5: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
6: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
5: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
6: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessem velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
5: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
6: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. Meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasás gyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t, és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
5: Mint például mikkel?
6: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
5: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
6: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszköz készítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
1: Az elmúlt percekben Gál Jankával beszélgettünk, aki az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11. osztályos diákja, és első díjat nyert a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhat, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átadás-átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése, pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai cím. Címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést, ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balog László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter ár árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, Míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmazott a szakértő. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Délalföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullám hosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítünk Szabolcs Bákáról. Igét hirdet Kis Juhászné Barta Katalin, a gyülekezet lelki pásztora.

0: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Idegent pedig nem követnek, és én örök életet adok nekik, mondja Jézus, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Ámen. Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet, fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük, és ezzel dicsérjük az Urat. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! 84. Zsoltár.

helyünket elfoglalva, az énekes könyvből a 826. dicséretet keressük meg és énekeljük. Isten élő lelke jöjj, áldva

az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket áldom. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket, eljövendő, övé a hatalom és a dicsőség. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassuk együtt Isten írott igéjét, amint megvan írva a Zsoltárok könyve 84. rész válogatott verseiben. Isten írott igéjét figyelmes szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Zsoltárok könyve 84. részében így van megírva az írott ige. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Ámen. Eddig olvasom az ígét, jöjjetek, testvéreim, válaszoljunk Isten megszólító szavára, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei jó atyánk, hogy velünk voltál az elmúlt héten. Köszönjük, hogy most is új napra virasztottál fel. Nincsen hozzád hasonló Isten. Dicsőítünk téged, aki az alfa vagy és az omega, a kezdet és a vég. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy egyszer majd visszajössz a felhőkön, és meg fognak téged látni a tieid, és örülni fognak neked.

Kérünk téged, Urunk, védelmez minden bajtól. Rejts el a te oltalmadba, Jézus Krisztus. Lelkünknek te vagy gyógyírja, a bűntől te szabadítasz meg. Csak te válthatsz meg magad. Szent kereszted alatt borulunk le, és kérünk, mosd le a bűnt, amely megemészti életünket. Hálát adunk neked a megváltásért, az életünkért, a családunkért, a gyülekezetünkért, az országunkért, falunkért, városunkért, ahol kijelölted a helyünket, hogy lakjunk. Hálát adunk minden jó téteményedért. Jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünket te vigasztalod, szívünket te bátorítod. Taníts minket Krisztus igazságára, hogy megismerhessük az Atyát és lelkünknek üdvösségét, annak árát. Adj bátorságot a hitvallásra, Krisztus követésére és arra, hogy az ördög minden ravasságának ellen állhassunk. Oltalmazz, biztos, hogy kétségbe ne essünk. Jövel, vigasztaló, Szentlélek Isten! Fogadd el hódolatunkat és minden keresztjén testvérünkét, akik e mai napon összejöttünk, hogy dicsérjünk téged. Hallgass meg, Atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve az énekes könyvünkből a 266. dicséretet énekeljük. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. 266.

Szeretett testvéreim, Isten írott igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A Zsoltárok könyve 32. rész 8. versét, amely eképpen van megírva. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ámen. Szeretett testvéreim, a Zsoltár író elindul a templomba, Jeruzsálembe, a békesség városába. Az arándok út hosszú volt, de teste, lelke mégis vágyakozva ment. Minden hithű izraelita évente háromszor jelent meg a jeruzsálemi templomban, ahol áldozatot mutatott be a menny és föld istenének. Tudták, hogy a templomban Istennel találkoznak. Voltak, akik 100-200 kilométert is megtettek, természetesen gyalog. A lábukat feltörte az út, testük elfáradt, de mentek hegyen, völgyön, vagy éppen síkterepeken. Esőben, napsütésben, árnyékban, vagy éppen rablóktól, vadállatoktól való veszélyben. A Zsoltár író boldognak tartotta azokat, akik a templomban szolgálatot teljesítettek. Ott álltak és ott laktak. Sőt, megemlíti, hogy a templom csarnokaiban még a veréb és a fecske is talált fészket. Boldognak mondott mindenkit, aki az Úr útjait hűségesen követte. A zsoltáros is közöttük volt. Te köztünk vagy? Hozzánk tartozol? Akik Istennel járunk? Mert nincs egyedül senki, még ha egyedül lenne is. Sokan vannak a földön, akik szeretik Istent, áldásaiban részesülnek, és velük Jézus Krisztusban összetartozunk. Ha szereted a menny és föld teremtő Istenét, és ha hiszed, hogy az ő egyszülött fia, Jézus, a te bűneidért szenvedett a kereszten, akkor egy családba tartozunk. Krisztusban testvérek vagyunk. Nem vagy egyedül semmiképpen. Ha felemelkedünk a menny magasba, látjuk, hogy a világ minden részéről, fehérek, feketék, sárgák, minden nép, nyelv, törzs lakóival együtt megyünk földi zarándok utunkon, mesterünk Jézus után. A világ kereszténysége behálózza az egész föld kerekségét. Tarts velünk, követve az Úr Jézus Krisztust. Olvasd a Szent Írást naponta. Imádkozz, légy mindenkor a templomban, Isten házában. Élj az úrvacsorával. Isten igéje azt az ígéretet adja nekünk, hogy bölcsé tesz és megtanít az útra, amelyen járnunk kell. Bizony, vagyunk úgy, hogy eltervezünk valamit, hogy ma vagy holnap, vagy a közeljövőben ezt vagy azt szeretnénk tenni, és nem jön össze. Valahogy nem tudjuk megtenni a dolgainkat, ahogy szeretnénk. Isten azt mondja, hogy komolyan felfelé kell néznünk, hogy terveinket elvégezhessük. Be kell vonni az Istent a terveinkbe. Egészen pontosan nekünk kell alkalmazkodni Istenhez. Nélküle nem megy. Ahogy a 2. Tesszalónikai levélben is olvassuk, szüntelen imádkozzatok. Az Úrtól kell kérni a gondolatokat, a terveket, mert egyébként megcsúszunk. Nem tudunk teljesíteni, ahogy kellene, vagy éppen túlhajszoljuk magunkat feleslegesen. A mindenható Úr a Zsoltár írón keresztül azt ígéri, hogy
bölcsé tesz és megtanít az útra, amelyen járnunk kell. De ez csak Isten szent lelkének a segítségével lehet. Nélküle nem megy. Kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus vezetését szüntelenül. Zarándok módra járva megyünk a menny felé e földi életen át. A Zsoltár író a síralom völgyén ment keresztül, míg elérte útjának célját. Jeruzsálem, a békesség városa. Ez egy 800 méteres hegy tetején van. Nem kis erőnlét kellett hozzá, hogy a zsoltáros megtegye ezt az utat, de mégsem adta fel, sőt, repeső örömmel ment. Az Úrra nézett, aki bölcsé tette és tanácsolta. Mi is lehetett ez a síralom völgye, amit itt említ az írás? Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek az Istennél a Sionon, mondja a 7. vers. A víz nélkül való helyeket síralom völgyének is nevezik. El sem tudjuk képzelni, hogy mit jelent csupán egy börtönlőben vizet vinni, de a víz elfogyott. A lakott terület, vagy egy kút, az pedig messze volt. Víz nélkül az embert elhagyja az ereje, szárad a szája, egész teste tiltakozik. Út még bőven van előtte, de víz sehol. Milyen sokszor megyünk földi zarándoklat utunkban, síralom völgyén keresztül, amikor veszteségek érnek. Elveszítjük szüleinket, testvéreinket, netán gyermeket, házastársat, vagy valakit, aki kedves volt nekünk, de menni kell tovább a síralom völgyén. Egyedül kell a gyereket felnevelni, és erősnek kell lenni. Kudarcok, csalódások között találjuk magunkat, és nem szabad belefulladni, fel kell állni. Van, akit egy nehéz házasság tesz próbára, vagy netán teljesen egyedül maradunk. Máskor erőnket meghaladó munka áll előttünk, és van, amikor nehezen elviselhető emberek vesznek bennünket körül. Váratlan betegségekkel kell megküzdeni, ami maga alá akar temetni, és még sok kisebb és apróbb dolgokkal találkozunk, amikor átmegyünk életünk síralom völgyén, rádöbbenünk. Nem így terveztük az életünket, nem ezt akartuk, de valahogy mégis a közepében találjuk magunkat a síralom völgyének. Ki akartunk helyzeteket kerülni, de nem lehetett. Váratlan és kiszámíthatatlan az, amiben éppen benne vagyunk, és azt sem tudjuk, hogy hogyan menjünk tovább, de ki kell kerülni innen. Így találta szembe magát váratlan esetekkel a zarándoklata során a zsoltáros is. Mégis ment, mert tudta, hogy Isten vele van, Isten létezik, és újra meg újra meg fogja őt segíteni. És valóban megérkezett a segítség a víz nélkül való helyeken, a síralom völgyében, egyszer csak erre lett az eső, és megjött a felüdülés. A vízről ezt mondja a Szent Írás a János evangélium a 7. részében, felállt Jézus és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Ezt tapasztaljuk mi is. Akik az Úrban bíznak,
azoknak az életében mindig van kiút. Isten mindent jóra fordít. Minden próbából, Isten segítségével erősebben jövünk ki és megedződünk. Nem magától megy ez, hanem Isten kegyelméből. Kérni kell szüntelen Isten bölcsességét, mert az Úr ígéri. Bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Jön a Szentlélek, és váratlan módon, sokszor az utolsó percben segít. Egy lány, aki nem tudta eldönteni, hogy hová is jelentkezzen. A felvételijét hova adja be? Ott volt még este a papírján három dolog is, és amikor az utolsó perc eljött, akkor teljesen megerősödött benne, hogy nekem a zenével kell tovább folytatni az utamat. És később kiderült, jól döntött, Isten az utolsó percben megerősítette. Van olyan is, amikor úgy jön a Szentlélek, hogy el vagyunk keseredve, és valaki mond egy jó szót, biztat bennünket. Nem véletlenül van ez, hanem Isten szent lelke szólt azon az emberen keresztül, és felbátorodunk. Máskor onnan jön a segítség, ahonnan nem is számolunk rá. Nem véletlen dolgok ezek, hanem a Szentlélek indított valakit, hogy segítsem. Nem a reménytelenségi az utolsó szó, ha nem is érkezik mindig rögtön a maga idejében a Szentlélek által megígért segítség, de eljön. Ha késik és bízzál benne, mondja a Habakuk próféta 2:3-ban. De valójában nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 2 Péter 3:9. Istenünk, pajzsunk. Bizony védelem az Isten minden körülmények között. Nincs olyan mélység, amiből ki ne tudna emelni. A síralom völgy legnagyobb mélységében sem mondhatjuk ezt soha, hogy nincs Isten. Ezt csak a bolondok mondják, az istentelenek. A bolond, az istentelen így szól a szívében, nincs Isten, mondja a 14. Zsoltár. De mi, akik megtapasztaltuk szeretetét, tudjuk, hogy az Úr soha nem hagy el, egyetlen percre sem. Így igyekszünk mi is földi zarándoklatunkban a menny felé. A zsoltáros a jeruzsálemi templomba igyekezett a Sion hegyére Istenhez. A templomba érve így imádkozik. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Olvassuk a 11-13. Versekben. Ez a hegy, ahol a jeruzsálemi templom állt, a Sion hegye, pár száz méterrel mellette ott állt a Golgota hegye, amit Krisztus születése előtt 2000 évvel úgy hívtak, hogy Mória hegy. Isten, aki Ábrahámnak egyetlen fiú gyermeket ajándékozott, azt is 100 éves korában, azt mondta neki, Ábrahám, áldozd fel nekem egyetlen fiadat a Mória hegyen. Ez a későbbi Golgota, ahol Isten áldozta fel az ő fiát. Ábrahám ettől döbbenetesebb kérést nem is kaphatott volna. Mindenre számított, de erre nem.
s még ráadásul nem is értette, hogy miért. De nem kételkedett Istenben. Vette a fiát, Izsákot, hátára tette a fát, ő pedig kezébe fogta a tüzet és a kést, és elindultak a Mória hegy felé. Izsák meg is kérdezte, apám, nem értem, itt a fa, a tűz, a kés, de hol az áldozat, amit fel fogunk áldozni? Ábrahám mélyen magába roskadva csak ennyit mondott, fiam, majd az Isten megadja. Amikor felértek a Mória hegyére, megépítették az oltárt, és Ábrahám megkérte Izsákot, hogy feküdjön fel rá. Ő lesz az áldozat. Izsák pedig annyira bízott Istenben és az apjában, hogy ráfeküdt az oltárra, és engedte, hogy az apja feláldozza Istennek. Szívszorító és megmagyarázhatatlan pillanatok voltak ezek. Az apa feláldozza az oltáron a fiát Istennek. Érthetetlen kérés volt a mindenhatótól, de Ábrahám hitte, hogy Isten képes lesz Izsákot feltámasztani még a halálból is. Ábrahám felemelte a kezét, kezében a kést, amikor az utolsó pillanatban a nevét hallotta, Ábrahám, Ábrahám, ne tedd. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. A mindenható csak próbára tette Ábrahámot, és ezzel együtt a fiát, Izsákot. Kiállták a próbát. Isten nem emberáldozatot kívánt, hanem egyszülött fiát, Jézust áldozta fel. A Mória hegy 2000 évvel később, a Golgotának nevezett hegy, Jeruzsálem szélén a Sion hegye mellett állt, amelyen a jeruzsálemi templom épült, és ott állt a megváltás hegye, a Golgota, a Koponya hegye, a kiengesztelés oltára, Krisztus keresztje. Isten önmagát áldozta fel fiában, Jézus Krisztusban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Jézus is átment a síralom völgyén. Számára is egyetlen menedék volt az Atya Isten és a Szentlélek. Isten mindig velünk van. Sem a jó napokban, sem a rossz napokban nem vagyunk egyedül. Krisztus keresztje érted is állt. Jézus Krisztus minden bűnödért meghalt. Borulj le a megváltó keresztjénél, és valld meg bűneidet, és higgy feltámadásának erejében. Téged is új életre támaszt fel. Már most lélekben, és amanapon pedig testünkben is. Akik ezen az úton járunk, megtapasztaltuk ezt. Újuljunk meg mindnyájan Krisztusban és az ő hatalmas erejében. Ne fáradjunk bele a keskeny úton való járásba. Még néhány év, még néhány évtized, még néhány tél és tavasz, és odaállunk a mennyei dicsőségben a színről színre látás valóságába, a megváltó Jézus Krisztusunk elé. A mennyei honból majd visszatekintünk a földi vándorutunkra, és csodálkozni fogunk, hogy itt a földön miért nem hittünk buzgóbban, és miért nem jártunk szívünk teljességében az Úr Jézus Krisztussal. Ne lankadjunk hát, ne fáradjunk bele. Jézus Krisztus bölcsé tesz és tanít. Megtanítlak az útra, amelyen járni kell. Ne a harag, ne a sértődés,
ne a bosszú, hanem a Krisztus útján menjünk. Ambrózius egyházatya, aki a 300-as években élt, hitvitákat folytatott a Szentírás mellett bizonyságot téve. A hitvitákban egyik alkalommal egyedül állt a tévtanítók sokaságával szemben. Azt mondta neki a vallási ellenfele, a tévtanító, Ambrózius, ismerd be a bukásodat. Látod, mi milyen sokan vagyunk, te meg egyedül vagy velünk szemben. Ambrózius balra nézett, jobbra nézett, és valóban nem látott egy embert sem maga mellett. Mégis ezt válaszolta. Nem vagyok egyedül. Velem van az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Életünk zarándok útján, amikor a Siralom völgyön megyünk keresztül, teljes hittel mehetünk át, ha egyedül lennénk is, nem vagyunk egyedül. Velünk van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, akinek neve dicsértessék örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, mélyen meghajlunk előtted, aki kész voltál helyettünk az átkot magadra venni, a korbács ütést, a testi-lelki szenvedést, a szögeket elszenvedni és bűneinkért meghalni. Add szent lelkedet, a pártfogót, a vigasztalót, hogy mindig elhiggyük, életünk minden percében velünk vagy. Irgalmazz nekünk, hogy rajtad kívül soha ne forduljunk más Istenhez, akik nem tudnak rajtunk segíteni. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni, mert szeretsz, mert meghaltál a Golgota keresztjén helyettünk, érettünk, és feltámadásod nekünk is megújult életet hozott. Add szent lelked erejét, hogy utadon járhassunk. Áld meg családunkat, gyülekezetünket, falunkat, városunkat. Segítsd magyar népünket határainkon belül, a Kárpát-medencében és minden földrészen. És add meg, hogy a benned való hit és szeretet szálai kössenek össze. Fohászkodunk világi és egyházi vezetőinkért, vedd őket védelmedbe, tanácsold őket. Vigyázz mindnyájunkra, a világ minden népére, hogy békességes és nyugodalmas életet élhessünk. Ments meg háborútól, természeti csapásoktól, földrengéstől, tűztől, víztől, járványoktól. Gyógyítsd betegeinket, és gyógyítsd a mi magunk betegségeit is, mert te vagy az áldott orvos, könyörülj rajtunk, hogy a betegség lelke el ne hatalmasodjon rajtunk. Vigasztald a gyászolókat, mennyei vigasszal. Áld meg a konfirmáció vasárnapját, amikor sok ifjú konfirmál ezen a napon szerte az országban. Segítsd az érettségiző, vizsgázó fiatalokat, amikor tudásukról számot adnak. Imádkozunk az evangélium terjedéséért hazánkban és minden földrészen, hogy szent neved dicsőítessék meg közöttünk. Hallgasd meg imánkat, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom
és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozást az 5 Mózes 16-tal, de senkinek sem szabad üres kézzel megjelennie az Úr színe előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott, Istenettől, az Úrtól, aki adja azt neked. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és vegyük az élő Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. A záró énekünket énekeljük, a 622. dicséretet, Ébredj alvó, hív a szózat. 622.

0: Kedves hallgatóink, református istentiszteletet közvetítettünk Szabolcs Bákáról. Igét hirdetett Kisjuhászné Barta Katalin, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják, köszöntöm hallgatóinkat. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia

0: gyermekek kapták. 2005 óta ma ünnepeljük az Információs Társadalom Világnapját, amely korábban a távközlés napja volt, és ma van a Hipertónia Világnapja is. Most pedig nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak május 17-éhez. 884-ben megválasztották II. Adorján pápát, 1792-ben megalapították a New York-i tőzsdét, 1814-ben elfogadták Norvégia alkotmányát, 1968-ban pályára állt az első kozmikus sugárzást kutató európai műhold, az ESRO 2B. 1974-ben geostacionárius pályára állt az első meteorológiai műhold, az amerikai SMS-1. 1987-ben két iraki repülőgép megtámadta a Stark nevű amerikai fregattot, a támadásban 37 amerikai tengerész meghalt, további 21 pedig megsebesült. Ezen a napon született 1749-ben Edward Jenner, angol orvos, a himlő elleni vakcina feltalálója. 1821-ben Sebastian Kneipp, német természetgyógyász, 1904-ben Jean Gabin, francia színész, 1904-ben Hinz Gyula, magyar festőművész, grafikus, 1907-ben Dzsida Jenő, erdélyi magyar költő, 1907-ben Elek Ilona, kétszeres olimpiai bajnok, magyar vívó, 1922-ben Kórodi András, Kossuth Díjas, magyar karmester, főiskolai tanár, 1940-ben Vitézi László, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar producer, forgatókönyvíró, filmrendező, érdemes és kiváló művész, 1941-ben Hauman Péter, Kossuth díjas magyar színművész, a nemzetszínésze. 1943-ban Kóbor János, az Omega együttes énekese. Ezen a napon halt meg 1510-ben Sandro Botticelli, itáliai festő, a korai reneszánsz idején a firenzei iskola legjelesebb képviselője. 1727-ben első Katalin orosz cárnő. 1892-ben Klapka György honvéd tábornok, a Komáromi vár parancsnoka. 1949-ben Balázs Béla magyar író, költő, filmesztéta, filmrendező. 2002-ben Kubala László labdarúgó, aki játszott mind a magyar, mind a csehszlovák, mind a spanyol válogatottban. 2022-ben Vangelis, Oscar-díjas görög zeneszerző. Kedves hallgatóink, Önök a május 17-i kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr a lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, Te tudod. Akkor ezt mondta nekem: Profétálj a csontokról. Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Profétálj a léleknek, profétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr.
1: Mai gondolatainkat a Bibliából, Ezékiel könyvéből hallották.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. május 17-én vasárnap 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. 220 éves a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, a napokban ünnepelték a jeles évfordulót. Az intézményt még akkor Szabolcs vármegye egyik első gimnáziumaként a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet hozta létre 1806-ban azzal a céllal, hogy a diákokat keresztény életre, jó elkölcsre, a mindenkori tudomány színvonalának megfelelően neveljék. Homoródi Antalné, az intézmény igazgató helyettese rádiónknak azt mondta, a keresztény életre való nevelés, a lelkiség most is nagyon fontos szerepet tölt be a gimnázium életében. Ez az iskola a város legrégebbi és a vármegye ma is működő legrégebbi oktatási intézménye, amelynek falai között számtalan híresség tanult. A tradíciót pedig igyekeznek megőrizni a mai napig is. Homoródi Antalnét, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgató helyettesét hallják.
2: Városalapítóink nagyon jól gondolták, hogy oktatási intézmény nélkül nem működhet a város. Éppen ezért néhány évtizeddel a városalapítás után, valóban 1806-ban megalapították az iskolát, ami a vármegyénk legrégebbi, még ma is működő gimnáziumává vált. 220 év. Az 1806-os évszám az csak egy szám lenne, azonban ha hozzákapcsolunk történelmi eseményeket, már is közelebb kerül hozzánk. Szép múlttal rendelkezik az iskola, vonzó lehet az ide jelentkező diákok számára, hiszen a 220 év azt bizonyítja, hogy van létjogosultsága ennek a gimnáziumnak, a képzéseinknek. Az, hogy 220 éven keresztül fennmaradt, mindenképpen az kellett hozzá, hogy alkalmazkodni tudtunk a kor kihívásainak. A hagyományőrzés a hétköznapoknak és az ünnepnapoknak is részévé vált, hiszen ha Kossuth épülete mellett bárki elsétál, láthatja, mennyi emléktábla díszíti, és hívja emlékezni az arra járókat. Minden októberben 356-os hősünkről is megemlékezünk. De mindenképpen elsőként kell említenünk Krúdi Gyulát, aki iskolánk diákja volt. Őróla is a városi megemlékezés keretében mi is ünnepséget tartunk a tiszteletére. Egy egész hetet szántunk a jubileumi ünnepségünkre. Nagyon sok színű volt, és az volt a célunk, hogy minél több diákot, sőt öreg diákot bevonjunk az ünneplésbe. A nyitó rendezvényünk az Úr érkezése országos ökumenikus szavaló verseny volt, amelyet már 33. alkalommal tudtunk megrendezni.
1: Amikor egy kisdiák szeme felcsillan egy jól irányzott kód láttán, ott kezdődik a jövő, így fogalmaz a Nyíregyházi Egyetem szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye. A Matematika és Informatika Intézet robotika csapatával szállták meg az Eötvös József Gyakorló Általános Iskolát, hogy a legkisebbeknek is megmutassák, a programozás nem mágia, hanem a legizgalmasabb játék. A bemutató középpontjában az idei World Robot Olympiad Elementary kategóriájának versenypályája állt. Bár a feladatok komplex logikai készséget és precizitást igényelnek, a másodikos tanulók meglepő természetességgel kapcsolódtak be a folyamatokba, írja az egyetem közleménye. Nem csupán passzív szemlélői voltak az eseménynek, hanem aktívan tesztelték a pályát, miközben első kézből tapasztalhatták meg, hogyan válik a képernyőn megírt algoritmus fizikai mozgássá. Mindezen feladatokért az intézet mérnök informatikus és programtervező informatikus hallgatói voltak a felelősek. Irányításuk által elevenedtek meg a robotok. A közlemény szerint az esemény messze túlmutat egy látványos délutánon, egy szisztematikusan felépített, hosszú távú mentori program alapkövét tették le, amely a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének szakmai támogatásával valósul meg. A cél, hogy az iskola minden korosztályát bevonják a robotika világába, írja az egyetem közleménye. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetése kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és ÁFA fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer ÁFA fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Két éve alakult meg Nyíregyházán a Siker Síelők és Kerékpárosok Egyesülete, amely azóta is aktívan szervezi sportos programjait és közösségi eseményeit. Pavlovicsné Kovács Katalint, a civil szervezet elnökét hallják.
3: Az egyesületünk tagjai, mi már nagyon régen együtt járunk síelni, tehát mondhatni, hogy egy baráti társaság tulajdonképpen. Tehát évek óta síelünk, néhány éve bejött a kerékpározás is, úgyhogy akkor jött ez a gondolatom, hogy mi már elég régen együtt vagyunk, ez a kis baráti társaság, miért ne adnánk egy ilyen kis formát, egy keretet ennek a társaságnak, és akkor így gondoltam, hogy létrehozunk egy egyesületet. Az egyesületünk tagjai nagy részt középkorúak és idősebbek, és nagyon szeretném népszerűsíteni ennek a korosztálynak az aktivitását, hogy ne bunyadjunk bele a hétköznapokba, tehát maradjunk aktívak, erősek, fittek, fiatalosabbak. Egyrészt, a másik pedig a szociális érzékenységet is szeretném ezzel népszerűsíteni, és a fiatalokat is megszólítani azáltal, hogy ne különüljön el ennyire ez a két korosztály, vagyis a több generáció. Ezzel a kis társasággal már néhány éve együtt járunk síelni, tehát őket nem volt nehéz rávenni, hogy belépjenek az egyesületbe, mert egyébként is viszonylag aktívak voltak. A kerékpározás, mondom, az később jött be, és az is nagyon tetszett nekik, hogy nem csak a téli időszakban tudunk mozogni, hanem amikor eljön a jó idő, akkor egy másik mozgásformát találunk.
1: Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használt autópiacon. A 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve a használtautó.hu. A 2,5-10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,540,000 forintra emelkedett. A közlemény szerint az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak 11,480,000 forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5-5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forint közötti szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. A meghirdetett autók fele továbbra is benzines volt, áprilisban 55.340 benzines és 48.370 dízel személyautó szerepelt a kínálatban. A hibridek száma elérte az 5500-at, míg elektromos autóból mintegy 5400-at hirdettek a használtautó.hu felületén.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyre többet hallani arról, milyen fontos a tiszta, érthető beszéd, nem csak a kisgyermekeknél, hanem a nagyobbaknál is. Egy nyíregyházi logopédus most kifejezetten a középiskolás korosztályra fókuszál. Egy új, eddig a városban még nem látott tábort indít, ahol intenzív tréningeken fejleszthetik kommunikációs készségeiket a diákok. Hogy miért van erre szükség, és mitől különleges ez a kezdeményezés, arról Pokrovenszky Gergely kérdezte Herman Szinnyei Andreát.
2: Nyíregyházán ilyen még nem volt, hogy beszédtechnika tábort indítanak. Ön miért gondolta beszédtechnika tanárként fontosnak, hogy középiskolások számára lesz egy ilyen 4 napos tábor?
3: Nem csak a középiskolások számára fontos a beszédtechnika tanulása, viszont azért gondoltam erre a korosztályra, mert azt látom, hogy a tanulás, tanítás során inkább az írásbeliség felé fordulnak akár a tanárok, akár a diákok, nyilván ennek megvannak az okai. Tehát a szóbeliség az kicsit háttérbe szorul. Mivel a középiskolás korosztálynak akár már prezentációkat, szóbeli feleletet, akár a szóbeli érettségi, vagy mondjuk felvételi alkalmával, meg ők ugye már közelebb vannak az egyetemhez, tehát az egyetemi vizsgákon való megfelelés, és egyáltalán az életben való boldogulás, állásinterjúkon is biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban szerepelnek azok a diákok, akik a kommunikációra, a tiszta beszédre több időt fordítanak. Ez a tábor, tehát ennek a tábornak ez lenne a célja, hogy a középiskolásokat ebben segítse.
2: Nagyon szép helyen, Sóston lesz megrendezve a tábor. Hogyan épül fel ennek a 4 napnak a programja? Milyen gyakorlatok várnak majd a fiatalokra?
3: Való igaz, nagyon szép, én azt gondolom, hogy exkluzív helyszíne lesz a tábornak. Ez a térközpont, Sóston. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel várunk oda mindenkit, mert hogy a környezet is nagyon kedvező lesz, és kedves. A tábor úgy fog felépülni, hogy minden nap mással fogunk foglalkozni. Kezdjük természetesen az alapoktól, a testtudattal, a test használattal, a légzés használatával, ennek tudatossá tételével. Folytatjuk majd a hanghasználattal, az artikulációval, és az utolsó napon pedig azokkal az elemekkel, beszédtechnikai elemekkel, amelyek hatásosabbá tehetik a beszédet, akár a hangerő, a ritmus, a tempó, hangszín, hanglejtés, úgyhogy így lesz komplex tulajdonképpen ez a tábor.
2: Gondolom elsősorban a szülőket kell önnek most megszólítania, hiszen a gyerekek, a fiatalok maguktól nem fognak ebben a táborba vonulni.
3: Én is azt gondolom, bár tudom, hogy nagyon sok középiskolában vannak akár színjátszó csoportok, tehát vannak olyan fiatalok, akik kifejezetten használják a mai nap is, tehát nem csak a tanórákon, hanem szabadidejükben is, színházi előadások alkalmával a beszédet, és fontos számukra a szép, tiszta beszéd. Úgyhogy bízom abban is, hogy azért eljut hozzájuk ez a hír. Igyekszem megtalálni azokat a csatornákat, itt elsősorban nyilván a középiskolai tanárokra gondolok, akik ebben tudnának segíteni, és hát természetesen való igaz, a szülő lesz a döntő ebben. Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a beszédtechnika tábor, ez nem terápia lesz, tehát nem logopédiai terápia, mert előfordulhat, hogy valaki azt gondolja, hogy akár a hadaró vagy dadogó gyermekének ez segíthet. Ez más típusú ez a tábor. Tehát annak a beszéd problémának más a terápiája. Mi itt kifejezetten a beszéd technikai részét fogjuk pallírozni. Tehát azokat a gyerekeket, azokat a fiatalokat várom, akik fontosnak tartják ezt, hogy a beszéd szép legyen és tiszta és kifejező, illetve akik akár mondjuk már úgy képzelik el a jövőjüket, hogy a beszédet használni fogják a mindennapi munkájuk során.
2: Csak a beszéddel foglalkoznak, vagy lesznek esetleg különböző kísérő programok is?
3: Kísérő programokon most nem gondolkodtunk. Igazándiból azt gondolom, hogy ez a középiskolás korosztálynak az a tömény 4 óra, amit naponta tervezünk, az szerintem elég. Én azt gondolom, hogy utána, akár ha jó idő van, akkor ott van a sóstói strand, úgyhogy a fiatalok utána mehetnek akár strandolni, vagy bármilyen más programot kereshetnek maguknak. Tehát mi így szervezetten nem készültünk. Ott a tábor ideje alatt természetesen azért nem lesznek ezek olyan nagyon-nagyon feszes tanórák, hanem nyilván játékos formában fogjuk a beszédtechnikát javítani. Készülünk majd ásványvízzel, nyilván itt a nyári melegre gondolva, egy kis nasolnivalóval, úgyhogy így fog felépülni ez a 5 nap.
2: Vannak-e már jelentkezők, illetve meddig lehet erre a táborra jelentkezni?
3: Jelentkezők még kevesebben vannak. Úgy tervezzük, hogy 10 fő alatt nem fogjuk elindítani a tábort, mert ahhoz, hogy egy csoport jól működjön ebben a terápiában, vagy ebben a tréningben, inkább így fogalmaznék, hogy beszédtechnika tréningben, fontos lenne az a 10 fő megléte. Ez még egyelőre nincs meg, úgyhogy nyugodtan lehet jelentkezni, viszont van egy maximális létszám, az pedig a 15-16 fő, attól többet nem szeretnénk, mert természetesen ezekre a gyerekekre oda kell majd figyelni, egyénileg is, úgyhogy ennyi embert szerintem még igazán át tudunk majd látni, attól többet már szerintem minőségileg nem biztos, hogy tudnánk szépen fejleszteni.
2: A középiskolások mennyire vannak tisztában azzal, hogy a beszédjükkel valóban gond van, és érdemes lenne szakemberhez fordulni?
3: Hát ez egy nehéz kérdés, mert találkoztam olyan középiskolással, aki igen, fontosnak tartja, de azt gondolom, hogy sokan azt gondolják, a felnőttek közül is, nem csak a gyerekek is, hogy a beszéd az egy olyan automatikus dolog, az van, beszélek, akkor az biztosan jó. Viszont nem biztos, hogy elég kifejező, nem biztos, hogy elég hatásos, és a beszédtechnika pont ebben tudna segíteni. Úgyhogy én összességében azt gondolom, hogy akár a gyerekek, akár a felnőttek többsége nem biztos, hogy tisztában van ezzel.
2: Még a beszédtechnika tábornak az időpontját mondjuk el.
3: Ez most idén nyáron, 2026. július 6-ától 10-ig, tehát hétfőtől péntekig tart.
1: Kedves hallgatóink, egyre többet hallani arról, milyen fontos a tiszta, érthető beszéd, nem csak a kisgyermekeknél, hanem a nagyobbaknál is. Egy nyíregyházi logopédus most kifejezetten a középiskolás korosztályra fókuszál. Egy új, eddig a városban még nem látott tábort indít, ahol intenzív tréningeken fejleszthetik kommunikációs készségeiket a diákok. Hogy miért van erre szükség, és mitől különleges ez a kezdeményezés, arról Pokrovenszky Gergely kérdezte Herman Szinnyei Andreát.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Ézsaiás próféta könyve 55. fejezetének 8. és 9. verseiből hallgassuk meg. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Évekkel ezelőtt különféle használt ruha oldalakról sikerült megvásárolnom egy nekem tetsző farsangi jelmez minden darabját. Azért tettem ezt, mert a fiam még kicsi volt, és mivel a szülők is beöltözhettek a farsangi bálon, gondoltam, majd én leszek a menő anyuka, aki ezt megteszi. Arra a farsangra nem jutottunk el, mert beteg lett a gyermekem. Azóta akárhányszor neki készültünk különféle jelmezes rendezvényeknek, mindig közbe jött valami. Idén elhatároztam, túladok a jelmezemen. Nem kell ragaszkodnom hozzá, sem az elképzelésemhez, mert minden jel arra mutat, hogy az én utamban ennek nincs helye. Elengedtem. Bár ez a beöltözősdi apró dolognak számít, mégis egy álom volt. Valami, amitől meg kellett válni. Nem volt ez sem könnyű. Ennél pedig már csak nagyobb horderejű dolgok, álmok azok, amik egyszer csak szerte foszlanak az életünkben. A társkereséstől a gyermekvállaláson át a munkahely váltásig számtalan dolgot fel lehet sorolni. Gondolatban szépen felépített életek foszlanak semmivé egy pillanat alatt betegség vagy haláleset következtében. Szerte foszlanak, ám van helyettük másik út. Olyan, amit az Úr készít számunkra. Ezért engedhetjük el bátran azt, ami szerte foszlani látszik. Ezért kelhetünk fel hittel összetört álmaink romjairól, mert az Úr útjai szebbek és jobbak annál, mint amit magunk mögött kell hagynunk. Talán válaszút előtt állsz most. Talán éppen összetört egy álom. Ne félj! Az Úr már készíti számodra a szerinte való legjobbat, ami tökéletesebb lesz mindennél, amit te magadnak álmodtál. A mai ige magyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovácsháza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt, az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézményfenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, a Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát, fogalmazott az elnök. Gépész László emlékeztetett, a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Mint mondta, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 000 forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 000 forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára Kádár András lesz a vendégem. Értékeljük majd a Passzold vissza tesó 2025-ös kampányát, és természetesen beszélgetünk majd az intézetről is, annak munkájáról és céljairól.
2: Most a 2025-ös évben több mint 10 000 darab telefon sikerült összegyűjteni, kilogramban 1 tonna 100 kilóban fejezhetjük ki, illetve hát a résztvevők száma is több mint 250 000 volt, akiket elérhettünk, de persze itt pont ez, amit mondtam, az együttműködés, az összefogás az, ami segítette a kampányt, és a tavalyi évben is már támogatott minket a Magyar Telekom, illetve a Mohu is azzal, hogy a kampányt hirdették, illetve támogatták is anyagilag. Na, jobban belegondolunk, még több gyűjtőpontunk is van, csak 2016-ban találtuk ki a kampányt, illetve 2018-ban indult, és azóta rengeteg gyűjtőpont csatlakozott időszakosan, tehát nem csak folyamatosan lehet gyűjteni, hanem mit tudom én, valaki 2 hétig gyűjti, vagy 1 hónapig, ahogy neki megfelelő igazából az ő életébe, hogy tudja beilleszteni egy cég mondjuk, vagy egy tanintézmény. Úgyhogy ez a szám, ez a 269, ez nagyon jó. Ez egy olyan szám, amikor ebben az évben tulajdonképpen bármikor gyűjthette a mobilkészülékeket, vagy más elektronikai termékeket. Ugye vannak állandó gyűjtőpontok, itt az oldalunkon keresztül lehet megtalálni a térképet, illetve a Mohu keresőjébe, illetve a Bikó applikációba, úgyhogy igazából így könnyen megtalálhatóak a gyűjtőpontok, viszont bárki bármikor alapíthat egyet, tehát így lehet, hogy most éppen 269 van, de holnap meg lehet, hogy 278 lesz.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: ...285 000 résztvevő, 269 gyűjtőpont, több mint 10 000 begyűjtött készülék. Ezek a Passzold vissza tesó használt mobiltelefon visszagyűjtő kampány 2025-ös eredményei. A Jane Goodall Intézet kampánya 2018-ban indult a Követ Egyesülettel. Az Afrikáért Alapítvány, az EMLA és a Védegylet Egyesület segítségével. Célja pedig a magyar háztartásokban már nem használt vagy nem működő eszközök, mobiltelefonok, GPS-navigátorok, okosórák vagy tabletek begyűjtése. Az ezek előállításához szükséges kimerülő készletű koltán nevű ércet Afrikában veszélyeztetett fajok, a gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve ezzel az élőhelyüket. A bányászat nem ritkán gyermek, illetve rabszolgamunkával zajlik. Az életciklusuk végén a mobiltelefonok sok esetben hulladékként a környezetet szennyezik tovább. Így ezt a folyamatot szeretné megállítani a Passzold vissza tesó kampány. A további részletekről Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával beszélgettem.
2: Hát nagyon szuper a kampány eredmény, és tényleg így, amit közvetít dr. Jane Goodall üzenete, illetve mi is ugyanezt Jane Goodall intézetek, hogy reményt adjunk a természetnek, az állatoknak és az embereknek. Ebben a kampányban mind megjelenik ugye egy olyan kampány, ahol bárki tehet azért, hogy jobb legyen a világ, bármikor csatlakozhat egyénként, közösségként, és ez látszik meg ezekben a kampány eredményekben minden évben. Most a 2025-ös évben több mint 10 000 darab telefon sikerült összegyűjteni, kilogramban 1 tonna 100 kilóban fejezhetjük.

0: Így jobban belegondolunk, még több gyűjtőpontunk is van, csak 2016-ban találtuk ki a kampányt, illetve 18-ban indult, és azóta rengeteg gyűjtőpont csatlakozott időszakosan, tehát nem csak folyamatosan lehet gyűjteni, hanem mit tudom én, valaki 2 hétig gyűjti, vagy 1 hónapig, ahogy neki megfelelő igazából az ő életébe, hogy tudja beilleszteni egy cég mondjuk, vagy egy tanintézmény. Úgyhogy ez a szám, ez a 269, ez nagyon jó. Ez egy olyan szám, amikor ebben az évben tulajdonképpen bármikor gyűjthette a mobilkészülékeket, vagy más elektronikai termékeket. Ugye vannak állandó gyűjtőpontok, itt most Miskolcon néztem egyébként, az oldalunkon keresztül lehet megtalálni a térképet, illetve a Mohu keresőjébe, illetve a Bikó applikációba, és ahogy néztem, a Evosoftnál található, ugye ez a az Arany János téren található, illetve a második Rákóczi Ferenc könyvtárban van még egy állandó gyűjtőpont, meg a Decathlonban. Úgyhogy igazából így, tehát könnyen megtalálhatóak a gyűjtőpontok, viszont bárki bármikor alapíthat egyet, tehát így lehet, hogy most éppen 269 van, de holnap meg lehet, hogy 278 lesz.
1: De ha esetleg nincs az adott városban gyűjtőpont, akkor postán is el lehet juttatni hozzátok, ugye?
0: Igen, lehet egyrészt a különböző csomagküldő szolgálatokon keresztül, ugye vannak ezek a postaboxok, oda is el lehet juttatni, illetve hát a címünkre elhozni, vagy most így, ahogy nézem a térképet, Tiszaújvárosban is van egy gyűjtőpontunk a könyvtárban, ha valakinek az van közel, nem kell azért bejönni a Miskolcra, hanem érdemes a térképet megnézni, illetve a honlapunkon tájékozódni, hogy milyen lehetőségek vannak a készülékek leadására. Tavalyi évben így nagy siker volt, hogy a cégek is, a céges flottáikat is le tudják már adni, így selejtezésre hozzánk, tehát ebben is tudunk segíteni. Igazából ugye 10 éve találtuk ki, de folyamatosan fejlődik a kampány, újabb lehetőségeket keresünk, újabb partnereket, együttműködéseket, úgyhogy nagy örömmel várjuk mindenkitől a megkeresést.
1: Kik voltak egyébként a kampány legeredményesebb gyűjtői?
0: Ugye mindig egy kampányszakasz értékelünk, van egy tavaszi, illetve egy őszi kampányszakasz, és akkor a legtöbb egy gyűjtőket szoktuk díjazni, illetve a legkreatívabb gyűjtődobozt is. Ez a művészeti vonal a kampánynak. Így hát nagy vállalat kategóriában a Robert Bosch nyert, a középvállalkozásoknál az NHS Zónok, akik igazából a hulladékkezelők szolnokon, Ecseren a Lucky Ilonka általános iskola, óvodai kategóriában pedig Komáromi Szőnyi Színes Óvoda, meg volt egy közintézmény kategóriánk, ott a Magyar Földrajzi Múzeum Érden, és a legkreatívabb doboz a Küntner Tatta hűtőtechnika volt, ahol használt hűtőgépeknek a hátuljából, ugye ez egy vas fémlemez, és abból vágtak ki egy gorillát, és abból készítették a gyűjtődobozukat. Így a nyertesek általában előadást, illetve könyvcsomagot kapnak tőlünk, illetve a Követ Egyesülettől, akikkel közösen visszük a kampányt, és csimpánz örökbefogadást is nyerhetnek. A kongói csimpánzmenhelyünk árva csimpánzait kapják igazából így névlegesen örökbefogadóként. Vigyázhatnak rájuk, kapnak róluk képeket, videókat, és a történeteiket megoszthatják a közösségi oldalaikon, gyűjthetnek nekik sütivásárt, rendezhetnek például, és így támogathatják anyagilag is az árva csimpánzokat.
1: Leginkább a már nem használt mobiltelefonokat várják a gyűjtőpontok?
0: Igen, elsősorban a kisméretű elektronikai termékek gyűjtésére indult ez a kampány, amik ugye így könnyen szállíthatók, de mégis nehezen kerülnek elő a fiókokból, szekrényekből, ahol gyűjtögetik ugye az emberek, nem merik leadni, vagy valami érzelmi kötődést éreznek a régi telefonjaikkal, vagy GPS-ükkel, vagy tabletükkel, vagy kisebb MP3-as lejátszó, mondjuk a kedvenc dalai vannak rajta, és akkor nem akarja leadni, de hát ugye már a mai technológiában ezeket le lehet menteni, vagy digitalizálni, bármire át lehet tenni már ezeket a tartalmakat. Igazából ezek, amik nehezen mozdulnak meg. A Magyar Telekomnak volt egy felmérés,

0: mérése, és 7,7 millió mobiltelefon van még mindig a háztartásokban, a fiókokban,
1: ez nagyon
0: ami
1: sok.
0: Hát rengeteg, tényleg így belegondolva is, úgyhogy jobb is, ha nem gondolunk bele, csak megnézzük, hogy mi van otthon a fiókunkba, és akkor adjuk le minél hamarabb, és ezzel támogassák a kampányunkat.
1: Mi lesz a sorsuk ezeknek? Tehát miért annyira fontos, hogy ezeket leadjuk, és ne pedig a fiókban porosodjanak?
0: Ugye olyan értékes anyagok vannak ezekben a készülékekben, amiket igazából bányásznak különböző országokban, harmadik világbeli országban bányásszák ezeket általában, Dél-Amerikában, Afrikában. Mi a koltán ércet céloztuk meg, illetve a kampányunk is, amiből a tantál nevű fém is készül, ez a Kongói Demokratikus Köztársaságban bányásszák, a gorillák, csimpánzok élőhelyén jellemzően, és nagyon sok negatív hatás kapcsolódik hozzá, az erdőirtás, milíciák ebből élnek, a bányászokat kihasználják, gyerekmunka, úgyhogy ezeket szeretnénk így a kampányhoz kapcsolódóan bemutatni az előadásainkban, oktatási segédanyagainkban, amik egyébként teljesen ingyenesek, bárki számára elérhetőek, aki jelentkezik a kampányba, és ezzel igazából így tanítjuk úgymond a lakosságot, hogy tudatosabban cselekedjenek, tudatosabban éljenek, tudatosabban vásároljanak, úgyhogy igazából ez a célunk, hogy bemutassuk ezeket, hogy mikre élenek a mobilok használata mögött, illetve a készülékekben milyen anyagok találhatók, és hogy tudjuk ezeket úgy használni, hogy akár hosszabb ideig. Van egy partnerünk most, aki segít az előadásokba, és bemutatja, hogy tudjuk úgy kezelni ezeket a mobilokat például, hogy minél hosszabb élettartamuk legyen. Ugye az is fontos, hogy minél hosszabb ideig használjuk, hogyha már nem használjuk, akkor újra használatra adjuk tovább, akár rokonoknak, akár más civil szervezetnek, akik esetleg rászorulókat támogatnak vele. Úgyhogy rengeteg lehetőség van, amivel tehetünk azért, hogy ne keletkezzen veszélyes hulladék, ugye nem szabad kidobni a háztartási hulladékba, például a kommunális hulladékba ezeket az elektronikai eszközöket.
1: Majdnem 30 előadást tartottatok a Passzold Vissza Tesó kampányról. Sok helyre hívnak benneteket?
0: Hát sok helyre hívnak, igen, nem mindig tudunk mindenhova eljutni, de éppen ezért a technológia fejlődésének köszönhetően az online tartalmakkal is el tudunk jutni az iskolákba, cégekhez vagy rendezvényekre. Szoktunk tartani online előadásokat, illetve hát a YouTube csatornánkon is több olyan film található, ami bemutatja ezt a programot, illetve hát reklámfilmek is készültek ezzel kapcsolatban. Ezeket is igazából bárki ingyenesen használhatja az oldalainkon található tartalmakat, de akár így az önkénteseinken keresztül is tartunk ugye előadásokat, hogy nem csak az intézet munkatársai mennek ki a helyszínekre. Tavalyi évben elkezdtünk regionális központokat létesíteni Magyarországon, amik úgymond kis Jane Goodall intézetek. Ezekből Debrecenben van, Nagykanizsán és Farmoson egy-egy kis központ, és akkor ha mondjuk rajtunk keresztül rendelnek egy előadást, mondjuk Debrecen és környékenre, akkor az ottani kis intézet munkatársai is tudnak előadást tartani, úgyhogy ez már egy olyan lépés, ami segíti a munkánkat, és még nagyobb hatást tudunk elérni.
1: Erre vagy egyébként a legbüszkébb erre a kampányra?
0: Igen, igen, ez vonzott be igazából az intézetbe 2009-ben önkéntesként, akkor Dobja egy nagyot volt az elnevezése.
1: Mert azért valljuk be őszintén, hogy te nem csak a csimpánzokért rajongsz, hanem amikért leginkább rajongsz, azok a gorillák.
0: Ők a szívem csücskei, és hát ehhez kapcsolódik a kampány is, de persze minden főemlőst, minden élőlényt szeretek. A gyermekkoromból fakadóan rengeteg természettudományos könyvet olvastam, Gerald Darrell, illetve Jane Goodall, Diane Fossey, és kerültem így az intézet kötelékébe, hogy inspirálódtam, úgyhogy én ezt tudom egyébként mindenki másnak is tanácsolni, hogy olvasson rengeteg Jane Goodall könyvet, meg más természettudós könyveket, amik szórakoztatóak, és ezzel tudnak így bevonzódni ebbe a körbe, és ezzel tudjuk igazából így jobbá tenni a világot is, hogyha inspirálódunk, cselekedni akarunk a valamilyen szeretett állatfaj, vagy terület, vagy élőlény érdekében, úgyhogy a szülőket is arra kérjük, hogy az intézet nevébe, hogy olvassanak minél többet a gyerekeknek, és segítsék őket a természettudományos tapasztalatok megszerzésében, minél többet kiránduljanak és fedezzék fel a természetet.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával a Passzold vissza tesó kampányról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat! A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetése kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA nevű bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be az SZIA bevallását, ismertette a NAV. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport közleményében. Még 2025. január és április között 45 incidenst rögzítettek, addig 2026 első 4 hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira, írja a közlemény. A leginkább érintett terület a vasút, 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 buszvezetőt ért erőszakmunka végzése során. A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest, ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók, fogalmaz a közlemény. A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény a MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesznek a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújtanak a bántalmazott kollégáiknak.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Kádár Andrással, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkárával, a Passzold Vissza Tesó kampányról.
2: Én tudom, hogy te nem az elismerésekért és nem a díjakért dolgozol, tehát neked szívügyed a Jane Goodall Intézet, de azért büszke lehetsz a munkádra, illetve büszkék lehettek mindannyian a munkátokra, mert hogy most el is ismerték ezt az áldozatos tevékenységet, amit folytattok.
3: Igen, ugye az őszi kampány az november 22-ig tartott volna, szeptember 24 a gorillák világnapjától, és a Európai Hulladékcsökkentési Hét kapcsán megkeresett minket a KSZJ-hez, hogy valahogy kapcsolódjunk mi is ehhez a kampányhoz, az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, és akkor így egy héttel meghosszabbítottuk a kampányszakaszunkat, és akkor november 30-ig tartott, illetve hát be is neveztük a Passzold Vissza Tesó kampányunkat a hulladékcsökkentési hétre, és hát így nagy örömmel vettük tudomásul, a díjkiosztóra kaptunk meghívást, de nem tudtuk, hogy kapunk-e díjat, vagy milyen díjat fogunk kapni. Úgyhogy nagy öröm volt számunkra, hogy a külön díjat kaptuk meg a kampányért, illetve hát az Európai Hulladékcsökkentési Hét nevéből fakadóan ugye az európai országokat is megversenyeztetik a kampányokkal, projektekkel, és minket neveztek az Energiaügyi Minisztérium által az európai versenyre, úgyhogy hihetetlen, hogy 2016-ban még egy kis kempingasztal mellett beszéltük meg a Védegylet Egyesület főtitkárával, hogy el kéne indítani ezt a kampányt. Igazából semmink nem volt hozzá, csak tudásunk, lelkesedésünk, meg oktatási segédanyagok, és most már egy európai versenybe sikerült így elindulni, vagy bekerülni, úgyhogy hát nagy elvárásokkal nem indultunk, de reméljük, ahogy én most mondja, mindig van remény, hogy még több emberhez eljut így ezáltal a kampány, hogy ezekkel a külön díjakkal, illetve elismerésekkel megismerik még többen a kampányt, illetve a Jane Goodall Intézetet és Dr. Jane Goodall filozófiáját.
2: Sok munkátok lesz idén 2026-ban?
3: Egyre többet kell, és egyre erősebben dolgozni. Nagyon sok a teendő, a munka, főleg most, hogy ugye tavalyi év októberében elhunyt Jane Goodall, így az ő személyiségét is pótolni a Jane Goodall intézetek által, tovább kell vinnünk ugye az örökségét, és ezt a holisztikus szemléletet követni, és továbbadni az embereknek, és általában így 3 évre tervezünk előre, már 3 központunk működik, újabb 3 regionális központot szeretnénk kialakítani. Az egyiket Veszprémbe a Pannon Egyetemmel közösen, ahol ugye Jane 2023-ban is fellépett, előadást tartott, és az egyetem díszdoktorává avatták. Pécsen tervezzük, illetve gondoltuk, hogy ott egy erős Jane Goodall rajongó közösség létezik. Itt szintén az egyetem díszdoktora egyébként, itt 2010-ben avatták, azt hiszem, díszdoktorra, és még Szegeden szeretnénk egy 3. központot, de még folynak egyébként a tárgyalások itt a Szegedi Füvészkerttel, illetve a Szegedi Tudományegyetemmel közösen szeretnénk ezt létrehozni. A többi programunk az folyamatosan zajlik, a Passzold Vissza Tesó, úgyhogy így tényleg, amit Dr. Jane Goodall is szokott mondani, hogy együtt tudjuk megtenni azokat a dolgokat közösen, amit elhatározunk, és a közös akarat vagy közös cél az, ami előre viszi a dolgokat, úgyhogy várjuk a csatlakozó önkénteseket, támogatókat, közösségeket, hogy segítsék, hogy jobbá tehessük közösen a világot.
2: És a te példád is nagyon jól példázza azt, hogy az álmok megvalósulnak. Ahogy meséltél Jane Goodallról, hogy neki is voltak álmai, neked is voltak álmaid, önkéntesként kezdtél el dolgozni a Jane Goodall intézetnél. de hát azóta már főtitkár lettél.
3: Hát nem hasonlítom magam Janehez, de igazából bárki az álmaiért, ha tesz, illetve ha sokat tanul, utána pedig rengeteget dolgozik, akkor megvalósulhatnak ezek az álmok. Én a gorillák védelméért akartam tenni, és én arra vágytam, hogy megmentsem a főemlős rokonainkat, a gorillákat, és végül így tudtam tenni azért, hogy a mobil kampánnyal bevonzódtam az intézethez önkéntesként. Ez 2009-ben volt, és utána most már teljes munkaidőbe tudom segíteni az ővédelmüket, illetve hát a Jane Goodall üzenetét tudom közvetíteni igazából az emberek felé, ami így megnyugvással tölt el, hogy igazából segíthetem az állatvilágot, illetve a természet védelmét.
2: 2026-ban idén is mész majd Afrikába?
3: Hát tervezünk egy ugandai közös projektet, folytatni az eddig megkezdettet, ami 2020-21-ben indult. Ugye Ugandában, Nyugat-Ugandában dolgozunk egy tórendszeren, egy iskolát támogatunk a Hungary Helps ügynökség támogatásával. Itt három iskolahajót üzemeltetünk, amik elviszik a gyerekeket egy szigeten található iskolába, kikötőket építettünk, illetve egy iskola épületet újítottunk fel a szigeten, és így a tanároknak egy éjszakai szállást tudtunk biztosítani, így nem kell hazautazniuk már este. Úgyhogy most az idei évben indult a Rutzenschutz környezeti nevelési programunk itt az ugandai iskolában, az ugandai Jane Goodall intézet segítségével, és szeretnénk most júniusban, illetve novemberre tervezünk egy-egy utat, de hát majd meglátjuk, hogy lesz-e támogatás, illetve hogy azok a feladatok, amik előttünk állnak, azokra nyerünk-e pályázati támogatást, és akkor tudunk kiutazni.
2: Mert ugye azt tudni kell, hogy nem állami forrásból gazdálkodtok.
3: Igen, egyesületként működünk, tehát nem egy óriási intézet vagyunk. Mindenki úgy képzeli el, hogy egy 10 emeletes irodaházban dolgozunk, de csak egy kis irodánk van, egy 22 négyzetméteres iroda, és így hárman dolgozunk fizetett alkalmazottként. A lelkesedésünk az nagyobb, mint az irodánk, szerencsére, és szakmai partnerekkel együtt, illetve próbálunk céges támogatásokat keresni, pályázatokon keresztül megélni a működésünket is, ugye ki kell termelni, ugyanúgy, mint mondjuk egy vállalkozásnak. Rengeteg vállalkozói lábat próbálunk ki, és ezek egyike például ez az ugandai projekt is. Amikor mi megyünk, akkor próbálunk olyan társakat keresni, akik velünk együtt jönnek ki, és kíváncsiak az ugandai projektre, a vadvilágra is természetesen, akár a gorillákra, és akkor így közösen fedezzük fel az ottani életet, a közösségek életét és a természet szépségeit. Úgyhogy a helyi közösségeket látogatjuk, meg az ő segítségükkel utazunk, illetve az ő szemükkel próbáljuk látni az ottani világot, nem pedig egy nyugati turistaként kilátogatva. Úgyhogy hiszünk az együttműködésben, illetve az egymás segítésében. Akár az adó 1%, akár az adjuk össze oldalon keresztül próbálunk támogatásokat gyűjteni, de közhasznú szervezetként céges támogatásokat is szívesen fogadunk, vagy akár céges önkénteseket is tudunk foglalkoztatni az intézetnél, de szoktunk egyébként rendezvényeket szervezni, ahogy említettem is, akár a Jane rendezvény is ilyen volt, egy bevételi forrás. Könyvet is adtunk már ki, hangos könyvet, tehát így nagyon sok lábon próbálunk megélni, illetve fenntartani magunkat. A honlapunkon keresztül lehet tájékozódni, illetve hát akár az infokuk az janegoodall.hu-ra, ha valaki ír, akkor szívesen válaszolunk, úgyhogy tényleg így minden támogatásra így szükségünk van, minden projektünk egyrészt támogat is helyi közösségeket, másrészt pedig próbálunk abból annyi pénzt begyűjteni vagy összeszedni, ami elég a működésünkre. Most egyébként még, ami tervben van, illetve most nemrég ugye a fenntarthatóság is érettségi tantárgy lett, az egyik kidolgozandó tétel az a Dr. Jane Goodall életéről, illetve munkásságáról szól, úgyhogy nagyon jó, hogy az elmúlt időszakban 2023-ban így létrehoztunk egy Jane Goodall kiállítást a Magyar Természettudományi Múzeumnak. Ezt fogjuk majd most elvinni egy középiskolába, egy gimnáziumba Szombathelyre, és ott lesz egy hónapig kiállítva, és utána az állatkertben lesz kiállítva még 2 hónapig, úgyhogy ott mindenki megismerheti Dr. Jane Goodall életét, akár ezen a kiállításon keresztül is lesznek vezetett programjaink, meg a földrajzkönyvben is benne van egyébként a Passzold vissza tesó már, így a középiskolás földrajzkönyvbe, hogy keresd meg az oldalát a Jane Goodall intézetnek. És most a Zöld Óvoda programot vettük elő, erről már régóta beszélgettünk, ami ugye az Agrárminisztériumnak van egy ilyen programja, és így írtunk nekik, hogy jó lenne, ha ez a Rucenyschütz program bekerülne a Zöld Óvoda rendszerbe, és akkor most a Vác Alsóváros óvodával kezdjük, akik így megrendelték, hogy képezzük ki a Vác és környéke pedagógusait ebből a programból, meg így a zöld gyakorlatokból, hogy miket lehet csinálni egy óvodába, és akkor ez lenne a cél, hogy bekerüljön a Rucenyschütz a Zöld Óvoda programba egy ilyen kötelező elemként így országosan, és akkor ha ez tényleg megvalósul, akkor az annyira szuper lenne, hogy én is lehet, hogy még lejönne a mennyekből gratulálni.
2: Igen, és ha a Rucenyschütz programot nézzük, akkor még a magyar fiataloknak van mit tenniük. Gondolom nektek is célkitűzés az, hogy minél több Rucenyschütz képviselet jöjjön létre Magyarországon.
3: Igen, most jelenleg 100 körül van a csoportok darabszáma, és 3 közös regionális központ működik Magyarországon, de még többet szeretnénk. Angliában ott benne van a tanterben a Rucenyschütz, tehát így kötelezően van oktatva az iskolákba, de mi is elindultunk ezen az úton, hát nem kötelezővé szeretnénk tenni, de szeretnénk eljutni az összes tanintézménybe, hogy megismerhessék a pedagógusok ezt a programot. Éppen ezért indult egyébként 2020-ban az ELTE tanító óvó képzőn már egy Jane Goodall, egy szabadon választható kurzus, ami a Rucenyschützről, illetve a gyakorlati környezetvédelem, illetve természetvédelemről szól. Igyekszünk így a jövőre is gondolni. Ugye ezek a pedagógusok már, hogy úgy menjenek be a tanintézménybe tanítani, hogy már ismerik ezt a programot, és akkor az a reményünk, hogy el is indítják majd a tanintézményükbe a Rucenyschütz kezdeményezést.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd 1 órában a Jane Goodall Intézet Magyarország Passzold Vissza tesó kampányát ismerhették meg, illetve annak 2025-ös eredményeit.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a kitekintő, így nincs más feladatom hátra, mint hogy elbúcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszáni Neni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is vár jönneket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit, a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek. Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban. Olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárca vezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, ezért kell az élvonal alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, ezt írta a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal a választások előtt megkötött több éves közfeladat finanszírozási szerződést, amelynek összege 261 milliárd 700 millió forint. A miniszter azt írta, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatásfejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. A cél, hogy a ciklus végére Magyarország elérje a GDP 2%-át K plusz F-re fordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3%-os szinthez, tette hozzá Tanács Zoltán. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
0: az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, ma a Mosolyműhely Egyesületről lesz szó, mely nem is olyan régen alakult Miskolcon, de egy nagyon fontos szerepet vállalnak az egészen kicsi babák életében. Hogy mi ez, arról majd dr. Debreceni Csillával, az egyesület vezetőjével beszélgetünk.
2: Mi a Miskolci Megyei Kórházba járunk, és a kórházban lévő újszülötteket látogatjuk, akikkel nincsen szülő. Ez sokfajta módon előállhat, akár az, hogy egy hosszasabb kezelés alkalmával olyan élethelyzete van a szülőnek, hogy nem tud jelen lenni folyamatosan a babával, mert mondjuk kis testvér van, vagy nagyobb, kicsit nagyobb testvér van, és nem tudja kire hagyni, és ezért nincs ott vele. Vagy olyan babák, akik örökbefogadó szülőre várnak, nevelőszülőre, csecsemő otthonra, és ez alatt az idő alatt ők ugye szülő nélkül tartózkodnak a kórházban, mi őket látogatjuk.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a mai Európa Szalonban is!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, néhány hónapja alakult meg Miskolcon a Mosolyműhely Egyesület, amelynek vezetője dr. Debreceni Csilla nem kisebb feladatot tűzött ki maga elé, mint hogy a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kórház gyermekegészségügyi központjában olyan újszülöttekhez, néhány hetes, hónapos kisbabákhoz járnak, akikkel nincsen bent szülő. Felveszik, ringatják őket, énekelnek nekik. A kezdeményezés kapcsán az egyesület vezetőjét, dr. Debreceni Csillát kérdezzük.
2: Nemrég elindult itt Miskolcon és környékén az úgynevezett Mosolyműhely Egyesület, amiről szerintem még nem biztos, hogy annyira sokan tudnak, pedig egy nagyon különleges dolgot csinálnak önök. Mit tudhatunk magáról az egyesületről?
3: Hát, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Az egyesület tényleg nagyon friss. Tavaly ősszel jegyezte be a bíróság, és januárban tudtunk elindulni az önkéntesekkel. A kórházi munkánk most januárban kezdődött. Ezt megelőzte azért egy elég hosszas felkészülés, mert a kórházzal, miután megkötöttük az együttműködési megállapodást, feladatként állt előttünk, hogy mindenki megfeleljen azoknak a feltételeknek, amiknek a kórházi dolgozók. Tehát a mi önkénteseink ugyanazokkal az egészségügyi vizsgálatokkal, szinte azt nem mondom, hogy ugyanazzal a végzettsége, mert hát természetesen nem erről van szó, de hogy higiéniai oktatáson vesznek részt, szűréseken, foglalkozás egészségügyi vizsgálaton, tehát egy kicsit macerásabb a dolog, de tehát így kerülünk be a kórházba, ez egy ilyen hosszasabb folyamat volt, és ezért januárban kezdtük meg a munkánkat.
2: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy itt milyen kórházról van szó, és hogy miért pont kórház, mert ugye, ha jól tudom, magának az egyesületnek is az volt az apropója, a létrejöttének az apropója, hogy segítsenek. Mi ez a segítség, és hol?
3: Mi a Miskolci Megyei Kórházba járunk, és a kórházban lévő újszülötteket látogatjuk, akikkel nincsen szülő. Ez sokfajta módon előállhat, akár az, hogy egy hosszasabb kezelés alkalmával olyan élethelyzete van a szülőnek, hogy nem tud jelen lenni folyamatosan a babával, mert mondjuk kis testvér van, vagy nagyobb, kicsit nagyobb testvér van, és nem tudja kire hagyni, és ezért nincs ott vele. Vagy olyan babák, akik örökbefogadó

0: tehát nem a megfelelő helyre. Tehát ilyenkor én egyébként jogász vagyok, a jogi életben ilyenkor szépen el lehet utasítani a nem jó helyre címzett megkeresést, hát itt nem ez történt. Tehát ő rögtön átirányított engem a dr. Ormai Cecília igazgatóasszonyhoz a gyekbe, és akkor vele kezdődött meg egy közös egyeztetés, egy közös gondolkodás arról, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni. És akkor arra jutottunk, hogy itt az lenne a jó működés, vagy az út, ami működhet, hogyha lenne egy ilyen 10 ember, akikkel összefogva járnánk a babákhoz, és lenne egy szervezet, ami ezt összefogja. Így hoztam én létre az egyesületet. Tehát, hogy ez így párhuzamosan együtt fejlődött, vagy együtt alakult, hogy még akkor jegyezte be a bíróság, amikor még a tevékenység messze nem volt sehol, és közben folytak az egyeztetések, hogy milyen feltételek mellett, közben jelentkeztek hozzánk úgy az önkéntesek, hogy még nem voltak meg ennek a valódi keretei, vagy nem volt meg a valódi szervezet, de akkor mi már elkezdtük a képzést, a pszichológiai szűrést, és akkor amikor meglettek a feltételek, vagy a kórházzal megkötöttük a szerződést, utána tettük hozzá az egészségügyi részét ennek a dolognak, és így indultunk januárban, mint már említettem.
1: Néhány gondolatot azért én arra kérem, hogy a Nevetnikék Alapítványról is szóljunk, hiszen ha jól értelmezem, ők nagyjából a minta.
0: Abszolút, tehát ők a mentorszervezetünk. Ők Pécsen működnek, és míg mi csecsemőket látogatunk itt Miskolcon, ők tinédzsereket is, tehát ők 18 éves korig a kórházban szülő nélkül tartózkodó gyermekekhez járnak. Tehát náluk nagyobb súllyal vannak olyan gyerekek, akik mondjuk kezelés alatt állnak, és ebből adódóan másfajta a tevékenységük, mert ők igyekeznek ezt az időt élményé varázsolni. Tehát ők társas játékoznak, kézműveskednek, bűvész foglalkozást tartanak. Tehát nekik a felkészülésük is más ebből a szempontból, mint a miénk, mert pont nevettünk a Glóriával, hogy gyakorlatilag már egy OK-s képzést nem is tudom, hogy létezik-e még ez, de hogy már egy képzést ráhúzhatnának, annyi féle dolgot lehet náluk tanulni, tényleg a bűvész képzéstől, nem tudom, milyen támogatásig. Tehát nekik van egy ilyen kórházlátogató programjuk, nekik van kórházfestő programjuk, ilyen falfestő program, és játékkészítő programjuk. Tehát hozzájuk akár csapatépítő tréning alkalmával is lehet látogatni, és nagyszerű dolgokat hoznak létre. Úgyhogy ebből a szempontból, mivel más a látogatotti kör, vagy akikre irányul a tevékenységük, vagy a segítségük, így másképp is épül fel a szervezet, még kifejezetten csecsemőkhöz járunk itt Miskolcon, ők pedig a kórházban szülő nélkül tartózkodó gyerekekhez.
1: Itt Miskolcon hogyan kezdődött el a segítők, az önkéntesek toborzása?
0: Valójában toborzás itt az elején nem nagyon volt, mivel nem volt még szervezet. És akkor ebben volt nagy segítségünkre Glória, mert ahogyan én jelentkeztem hozzájuk, más is jelentkezett itt a mi környékünkről, és ezeket a jelentkezőket átirányította hozzám. Én őket kerestem meg először, tehát hogy akikben eleve megvolt a szándék, hogy ezt szeretnék csinálni, őket megkerestem, és akkor velük összefogva indultunk el, esetleg ők még szóltak kollégáknak, barátoknak, barátnőknek, és akkor ők így alakult ki ez a kezdő csapat, és tényleg így velük együtt alakítottuk ki az egésznek a feltételeit.
1: Mi volt itt a pontos folyamat, mert azt hallottuk, hogy azért nekik is volt egy picike képzés, némileg azért nekik is meg kellett tanulniuk itt a hivatalos részét is a dolgoknak, meg ugye a higiéniai részét is a dolgoknak. Mit kell tudnia annak, tulajdonképpen egy kicsit avassuk be a hallgatókat, aki csecsemőkkel szeretne a kórházban segítőként, önkéntesként foglalkozni.
0: Egy kicsit visszakanyarodnék a kérdés elejére, hogy hogy indult ez, és hangsúlyozni szeretném, hogy ez teljesen így a gondviselés kegyelmének köszönhető, mert például van egy csodálatos Szabó Zitánk, ő a pszichológusunk, és a Zita beszélgetett, pont mesélte nekem a férjével, azt hiszem, hogy hétvégén, vagy hogy nem ismere olyan kezdeményezést itt Miskolcon, ahol ilyen babaringatással lehet foglalkozni, és mondta, hogy hát ő nem tudja. És ehhez képest hétfőn ment Zita dolgozni, ő az egyetemen pszichológus, és az én sógornőm kereste meg, hogy te, hát most indul egy ilyen kezdeményezés, nem tud

0: tudnál-e nekik segíteni, mert hogy nekik erre arra nagy szükségük lenne, és tehát, hogy ez így egyik napról a másikra így találtunk itt egymásra, és vele csináljuk például a szűréseket. Tehát az elején úgy találkozunk az önkéntesekkel, hogy bejönnek egy ilyen beszélgetésre, és abban van például egy pszichológiai teszt is beépítve, tehát hogy így indult, de hogy ez a Zita nélkül, ez körülbelül megvalósíthatatlan lenne. Most például volt egy második kör, januárban, februárban, amiben rengeteg levél megkeresés érkezett. Nagyon-nagyon rövid idő alatt, úgyhogy csak kapkodtam én is a fejemet. És akkor ezeket a leveleket, jelentkezéseket én gyorsan átolvasom, és behívom a jelentkezőket egy ilyen személyes találkozásra, amikor pszichológussal kiegészítve beszélgetünk a jelentkezőkkel, és akkor írnak egy tesztet is, és ez alapján beszéljük meg, vagy egyeztetjük, amennyire össze lehet hangolni 30-40 embernek a menetrendjét, azt, hogy mikor legyen a következő lépés, ami pedig egy oktatás, és ez magában foglal egy ilyen pszichológiai, rövid képzés jellegű, egyáltalán egy ilyen képbehozást, hogy miért fontos ez, miért fontos a babáknak, mi ennek a jelentősége, és egy egészségügyi oktatás részt, ami pedig nekik is segítség, mivel van, akinek nincs gyereke, régen volt már kisgyereke, tehát hogy egyrészt így, hogy ez a hogyan nyúljunk a babához című résztől, egészen addig, hogy nekünk azért lehetnek olyan gyerekeink is, akik egészségügyi kezelés alatt állnak. Tehát, hogyha valamilyen branul, kanül, szonda, bármi van a gyerekben, akkor hogy tudod megfogni, mire vigyázz, mire figyelj, tehát, hogy ilyen jellegű. Ez a második része a holnapi találkozónknak is egyébként. Ezen túl van egy higiéniai oktatás, azt a kórházi részéről tartják nekünk, az pedig tényleg azért, hogy egy járványhelyzet idején is hely tudjunk állni. Másrészt tényleg itt újszülöttekről, akár párnapos babákról is van szó, tényleg nagyon fontos a higiéniai szabályok betartása, és ezen túl pedig mindenkinek meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, amit meséltem, amit az egészségügyi dolgozóknak is, és akkor a végén foglalkozás egészségügyi vizsgálattal zárul. Úgyhogy egy elég összetett lépés sorozaton kell túlesni ahhoz, hogy egy ember, egy leendő önkéntes bejusson a kórházba, és nálunk önkénteskedjen, de maximálisan megéri, tehát az önkéntesektől is az a visszajelzés, hogy onnantól, amikor először felvehet egy újszülöttet, vagy egy pici babát, ez maximálisan megtérül.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy már vannak az egyesületnek önkéntesei bent a kórházban?
0: Igen,
1: és még
0: igen.
1: Van egy másik csapat, aki készül.
0: Így igaz. Az első csapat januárban kezdett. Tehát, hogy ez már egy működő...
1: Ők mennyien vannak?
0: ...tevékenység. Olyan 20 aktív önkéntesünk van aktuálisan, és akkor velük jár, osztjuk be azt, hogy melyik nap kimegy, melyik osztályra. És akkor volt egy tavaszi toborzás, és ők most a felkészülő társaság.
1: Ők is 20-an vannak nagyjából?
0: Nem, ők egy nagyobb csapat, olyan 30 valamennyi. De hát ez... Tehát az a biztos, amikor már valaki el tudja kezdeni, mert hát annyi minden közbe jöhet, hogy ezt így nem lehet kijelenteni, hogy 32, hanem hogy amikor el tudja kezdeni egy csapat, és ez is a időben elhúzódik, kinek mikorra van kész a tüdőszűrője, ki mikorra ér oda, hogy a foglalkozás egészségügyi orvossal találkozni tudjon, de hogy ez inkább ettől függ.
1: És akkor ez mindig úgy megy, hogy megbeszélik, hogy hétfőn ő megy, kedden ő megy, vagy van, hogy többen is bent vannak esetleg egy osztályon a kórház kérésének megfelelően, mert gondolom azért itt szoros kell, hogy legyen a kapcsolat itt a gyekkel.
0: Abszolút, abszolút így van. Ez úgy történik, hogy hétfőn reggel megcsinálom a beosztást, és egy osztályra jellemzően 2-4 ember megy, Tehát, hogy ők együtt önkénteskednek. Valójában ők együtt töltik el ezt az időt, egymás segítik, egymásra is azért figyelnek, és ezt az elkészített beosztást egyeztettem az önkéntesekkel, hiszen alapvetően az ő jelzésük alapján, tehát megmondják előre, hogy ő alapvetően szerdán szokott ráérni, de ilyenkor még egyszer rákérdezek, hogy ezen a héten szerdán ráérsz-e. Tehát elkészítem ezt a beosztást, elküldöm nekik, ők rábólintanak, majd ezt elküldöm a főnővéreknek, tehát az osztályos főnővéreknek, hogy mindenki képbe legyen, hogy az adott osztályra adott személyek fognak érkezni. Időintervallumokat kaptunk a kórháztól, minden nap délelőtt van egy 9-től 11-es időintervallum, délután pedig egy délután 4-től 6-ig tartom. Mi jellemzően ezt a délutánit használjuk ki, mert a többség azért dolgozik még aktív, és akkor ilyenkor ér rá. De például ebben a második csapatban, akik majd most fognak indulni, sokkal több a már nem dolgozó, vagy nem általános munkarend szerint dolgozó önkéntes, úgyhogy így erősebb lesz ez a délutáni etap is.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy önnél mi volt az alapvető indítatás eleve arra, hogy a Nevetnékék Alapítvány vezetőjéhez menjen egy ilyen képzésre. Mert ha jól tudom, ön is édesanya, dolgozik is, és hát azért valljuk be, sokan anyukák szerintem néha a nap 24 órája sem elég, nemhogy még így mást próbáljunk az életünkbe behozni. Mi volt önnél az a löket, az a motiváció?
0: Én szerettem volna segíteni, tehát arról, hogy szó nem volt az elején, hogy ez egy egyesület lesz, hogy itt 30-50 ember koordinációja lesz a feladat, lehet, hogy bele sem mertem volna vágni, hogyha rögtön tudom, hogy ez egy ekkora falat. Én szerettem volna bejárni a babákhoz, és ezt a simogató, szeretgető, babusgató tevékenységet végezni, és úgy gondoltam, hogy mint ahogy sok önkéntesünk is úgy jön, hogy hát ez a heti 2 óra, ez neki simán belefér. Valójában a heti 2 óra nekem is simán belefért, hát most nem heti 2 óráról van szó, mire tényleg ezeket a beosztásokat összeállítom, pszichológiai felkészítés van, sőt, ami fantasztikus, utánkövetés is van, tehát egy folyamatos segítség az önkénteseinknek. Volt például az ITÁ-val esett megbeszélő foglalkozása a működő önkénteseinknek, tehát ez azért meg tudja rágni az embert. Akárhonnan is nézzük, nem lehet ezt szépíteni, ezek nem könnyű helyzetek. Mondhatnánk, hogy a kórházi jelenlétből adódóan is, de valójában nem erről van szó, tehát inkább azért a babák sorsának, az, hogy látjuk a babák sorsát, vagy a gyerekek élethelyzeteit, vagy a családok élethelyzeteit, abból adódóan ez tud nagyon nehéz lenni. Tehát ugye ezen nincs mit szépíteni, viszont tényleg fantasztikus, hogy olyan segítőket kapunk magunk mellé, hogy csak álmulunk és bámulunk sokszor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk is tovább a beszélgetést dr. Debreceni Csillával, a Miskolci Mosolyműhely Egyesület vezetőjével.
2: Az önkéntesekről ejtsünk néhány szót. Nagy általánosságban ők mit lehet róluk tudni? Dolgoznak sokan, és úgy csinálják ezt mellette, vagy nyugdíjasok, fiatalok, idősek? Kicsit mutassuk be így őket.
3: Ez így pont igaz. Fiatalok és idősek egyaránt vannak dolgozó, több gyerekes édesanyák, akiknél bámulok, hogy mondjuk iskola mellett, még munka mellett, iskolába jár, kisgyereke van, és még hozzánk is jár, tehát ilyenkor így kapkodom a fejemet, de azért a többség egy kicsit rugalmasabb élethelyzetben van már, mert kirepültek mondjuk a gyermekei, és akkor azért ráér, vagy mert friss nyugdíjas, és még ő érez magában energiát, időben lehetőséget arra, hogy ő eljöjjön hozzánk önkénteskedni. Teljesen vegyes a csapat. Annyi, hogy kiemelten vannak jelen a pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, de egyébként ezen túl tényleg teljesen vegyes a csapat, és ez mint ahogy mondtam, mi ezt az időt együtt töltjük. Együtt vagyunk, beszélgetünk, segítjük egymást, és ebből adódóan, hogy ennyire vegyes, ennyire összetett, ez egy óriási élmény. Mondjuk én egyébként is nagyon szeretek új embereket megismerni, és például nekem ez kérdezték, hogy hú, hát mennyire macerás, vagy megterhelő ez a szűrés, vagy a mindenkivel találkozás és elbeszélgetés. Hát én ezt élvezem a legjobban. Lehet, hogy egy kicsit furcsa, de hogy fantasztikus emberekkel lehet találkozni, és itt a környékünkön, mert ez volt a megdöbbentő, hogy amikor most bővültünk, és akkor jelentkeztek a leendő önkéntesek, mindenki innen, tehát hogy így egy-egy
2: tehát
3: ember
2: Miskolc
3: volt,
2: környéken.
3: Igen, egy-egy ember volt Budapestről, vagy Egerből, és akkor hát nyilván nem ő az ideális önkéntes, ezt így el kell ismerni, mert tehát nála azért ez egy terheltebb dolog, vagy egy nehezített pálya, hanem tényleg helyiek, és ez szerintem fantasztikus dolog, hogy itt helyben is van lehetősége és szándéka az itt élőknek arra, hogy segítsenek, vagy segíteni tudjanak. De nem csak akarjanak, hanem tudjanak is.
2: Elhangzott, hogy sokan írtak ugye levelet, vagy igen, sokan valahogy így ilyesmi írásbeli formában próbáltak jelentkezni. Ők nagyjából miket írtak? Mi volt a motiváció?
3: Hát a fő motiváció itt mindenkinek az, hogy segíteni szeretne. Tehát, hogy ez egy ilyen közös nevezőként kikristályosodik, hogy ez azért, ez a téma sokaknál meghatározó, és tényleg meghatja az embereket az, hogy ezek a csecsemők, ők egyedül vannak a kórházban, és hogy ez nem egy kezelhető dolog szerintem, hogy ők ilyen idős korban időt töltsenek egyedül. Tehát, hogy ha így tényleg ennyire lecsupaszítva vagy sarkosan fogalmazunk, hogy egyáltalán ezt nem nehézen fogadja el egy egészséges ember, és szerintem ez sokaknak, meg hát biztos vagyok benne, hogy ez sokakban beindítja azt, hogy szeretne segíteni.
2: Azért mondjuk el, hogy ahogy én ezt gyanítom, a kórházi dolgozók is mindent megtesznek, hogy segítsenek a gyerekeknek, csak ahogy sejtem, nincsenek elegen.
3: Igen, egyrészt nincsenek elegen, másrészt ők szakdolgozók, nekik szakfeladataik vannak, ápolási feladataik vannak, jellemzően nekik nincs arra idejük, hogy ilyen gondozási feladatokat lássanak el, vagy időt szakítsanak arra, hogy megálljunk babusgatni.
2: Pont ezt akartam kérdezni, mi történik egészen pontosan abban a délelőtti, vagy főként délutáni 2 órában, amikor bemegy itt egy önkéntes? Tehát ahogy én sejtem, mondjuk átöltözik, ezzel kezdünk, és aztán utána mit csinál ő?
3: Igen, először is átöltözik, mert van egy ilyen kis egyen pólunk, tehát abszt a ruhát, csakot használjuk, tiszta cipőt vesz fel, kezet mos, és utána, mivel együtt érkezünk, próbáljuk beosztani, hogy az adott osztályon hány baba van abban az időben, és igyekszünk mindenkihez eljutni. Hogy minden babát vegyünk fel, mindenkit egy kicsit megszeretgessünk, ringassunk, most már arról is szó van, hogy ha olyan az idő, akkor kimenjünk egy kicsit sétálni, megnézzük a faleveleket, embereket, új hangokat, tehát egy kis plusz inger érje ezeket a csecsemőket. Úgyhogy körülbelül erről szól a történet, hogy egy kicsit énekelünk, egy kicsit sétálunk. Egyébként tehát a fő szempont, vagy az egésznek az eszenciája az, hogy vegyük fel őket, testi érintést kapjanak, meleget kapjanak, jó szót kapjanak, egy kicsit megszeretgessük őket.
2: Mennyi babáról van itt nagy általánosságban szó, bár ugye gyanítom, hogy minden osztályon éppen az adott napnak függően teljesen más, akár a létszám is.
3: Egyrészt osztályonként is teljesen eltérő, másrészt egyik napról a másikra is teljesen eltérő. Mi semmilyen nyilvántartást nem vezetünk erről, nem vagyunk hatóság, meg nincs is rá szükségünk valójában, hanem inkább arról van szó, hogy aki aznap az adott osztályra érkezik, akkor azt megkérdezi a nővéreket, hogy kik a mi feladatunk, kihez lehet jönni, kinek olyan az egészségi állapota, hogy fel lehet venni, másrészt kivel nincs szülő, és azokat a babákat szeretgetjük, vagy őket vesszük fel, és ringatjuk egy kicsit.
2: Van olyan, akit nem lehet az egészségügyi állapota miatt éppen felvenni? Tehát, persze. Hogy mondjuk infúziót kap, vagy ilyesmi?
3: Hát persze, vagy hogyha olyan egészségügyi beavatkozás vagy kezelés volt, akkor természetesen nem, de jellemzően nem erről van szó. Tehát, hogy ez pont a legritkább eset.
2: A szülőkkel milyen a kapcsolat? Mert gondolom azért ugye sok gyerkőccel azért van ott szülő, vagy még ha nem is mindig, de azért sokan gyanítom, hogy próbálnak ott lenni. Milyen velük?
3: Mi azokhoz a babákhoz járunk, akikkel nincs szülő. Így, amikor valakinek megérkezik az anyukája, apukája, akkor átadjuk ezt a lehetőséget. De olyan is előfordul, hogy mondjuk egy szobában van olyan baba, akivel nincs szülő, és van olyan baba is, akinek éppen ott van az anyukája. Ők is örülnek, hogy a szomszéd kisfiút vagy kislányt valaki felveszi, ringatgatja, egy kicsit beszélgetünk, tehát teljesen közvetlen kapcsolatunk van.
2: Itt mennyi idős babákról van szó?
3: A párnapostól a pár hónaposig.
2: És ők hogy viselik egyébként, amikor megjelenik valaki? Mert azért gondolom először, hát a helyzetükből adódóan is van némi bizonytalanság az ő részükről is, és aztán fokozatosan megnyugszanak?
3: Az egy-egy foglalkozásnak, vagy egy-egy ilyen találkozónak is van egy ilyen dinamikája, vagy menete, hogy először tényleg ismerkedünk az adott babával, az ágyban simogatjuk, beszélgetünk, és amikor látjuk, hogy ő nyitott arra, hogy felvegyük, akkor vesszük fel. Van egy íve a találkozásnak.
2: Ezt is egyébként elsajátítják az önkéntesek?
3: Igen, az oktatás, hogy erről is szó van, hogy érdemes ezt.
2: Náluk milyen a visszajelzés? Mert ugye hallhattuk, hogy van egy csapat, amelyik már végzi tulajdonképpen itt ezt a segítést. Lelkesek még? Megvan bennük még a kezdeti lelkesedés? Tudnak menni?
3: Ami fantasztikus dolog, hogy nem volt lemorzsolódás egyáltalán. Tehát nekem ez döbbenetes volt, hogy gyakorlatilag aki elkezdte velünk, ő azóta is jár. És persze olyan van, hogy valaki náthás lesz és nem jön. Ez például fontos dolog, hogy már az elején itt mindenkinek a figyelmébe ajánljuk, hogy ezt maximálisan tartsa szem előtt, hogyha nem az, hogy beteg, hanem hogyha úgy érzi, hogy beteg lesz, és már úgy valami bujkál benne, akkor ne jöjjön, akkor szóljon, maradjon otthon, gyógyuljon meg, és majd utána találkozunk. Na szóval, hogy ilyen előfordul, hogy valaki nem jön egyik vagy másik héten, mert mondjuk elutazik, beteg lesz, családi program van, bármi ilyesmi, de azért mindenki próbálja úgy alakítani, hogyha egyébként is tudja, hogy szerdánként jár, akkor ne azt a szerdát úgy szabadon hagyja. De ha mégsem jön, akkor szoktuk beszélni, meg nekem is visszajelzik, hogy nagyon hiányzik. Tehát, hogy ezt így megszokja az ember, hogy jövök a babákhoz, és a következő héten olyan nincs, hogy ne jöjjön, mert előtte már jelzik, hogy hú, hát már alig várom, hogy találkozzunk.
2: És gondolom ez azért is van, nem? Mert hogy amellett, hogy természetesen hát azoknak a babáknak mindenképpen jó, hiszen máshogy nem biztos, hogy kapnak akár ölelést, akár azt, hogy ölben vannak, vagy beszélgetnek egyáltalán velük, de hát azért ez a segítőknek is szerintem ugyanúgy nagyon sokat jelent.
3: Bizony. Tehát egy gyölelés az két irányú, akárhonnan is nézzük, úgyhogy ez minket is tölt.
2: Hallhattuk azt, hogy itt a pszichológus azért az önkénteseknek is sokat segít. Milyen formában, vagy miért kell lélekterhelő ez?
3: Maximálisan, abszolút, abszolút, igen. Úgyhogy így a babák helyzetéből adódóan belegondolni abba, hogy kisgyermekként vagy csecsemőként mivel kell megküzdeniük, ez megterhelő. És Szabó Zita tart nekik esetmegbeszélő foglalkozást.
2: Tehát őt bárki megkeresheti az önkéntesek közül, vagy ezek ilyen rendszeres alkalmak?
3: Ezek rendszeres alkalmak, tehát megbeszéljük, hogy most például a múlt héten volt, abban az időben ki ér rá, ki szeretne jönni, és akkor a kórháztól kaptunk erre egy termet, ott tudunk találkozni, én ezen jellemzően nem veszek részt, mert akár rám is lehet panasz, hogy ez abszolút, abszolút benne van a pakliban, hogy ilyenkor mindenki elmondhatja, hogy érzi magát, hogy éli meg, és pszichológus vezetésével tudják feldolgozni az adott időszaknak a megpróbáltatásait.
2: A Nevetni Kék alapítványon kívül, akik ugye, ahogy hallhattuk, hogy Pécset kezdték tulajdonképpen ezt az egészet el, hol van még ilyen kezdeményezés Magyarországon?
3: Én úgy tudom, hogy Nagykanizsán is indul egy csapat, és egyébként ezt úgy kell elképzelni, hogy a pécsiek egy ilyen mentorszervezetként működnek. Tehát tőlük valójában sem a nagykanizsaiak, sem mi nem vagyunk függetlenek, hiszen tudom, hogy a nagykanizsaiaknak a vezetője is, a Biskupics Rita, és én is akármikor felhívhatom a Glóriát, hogyha valamilyen elakadásom, kérdésem van, és én ezzel például maximálisan éltem is, mert tényleg egy ilyen jellegű tevékenységet kialakítani, hogy lesz ez jó, és milyen keretek között, milyen formában, ez sokkal könnyebb akkor, hogyha van előttünk egy minta, akik jól csinálják, tehát nem csak úgy egyáltalán csinálják, hanem jól csinálják.
2: Most, akiket hallottunk, hogy ugye most is készül egy csapat, akik hamarosan bevethetők lesznek, ők is ugyanott fognak segíteni, tehát ugyanígy a csecsemőknél, a párnapostól pár hónapos korig, vagy ők már esetleg egy másik osztályon, másik korosztálynál?
3: Tudunk nekik feladatot adni itt is. Itt ők is egy csecsemőkhöz érkeznek. A mostani csapattal azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy osztályon olyan 2-3 napot voltunk jelen, most már szeretnénk minden nap érkezni minden osztályra.
2: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mik a tervek, meddig zajlik ez? Egyáltalán, hát az is felmerül bennem, meddig lehet ezt lelkileg csinálni, anélkül, hogy úgy mondjam, nagyon bután fogalmazva, hogy legyen egy kis szünet. Vagy kell-e egyáltalán?
3: Jó kérdés, nem tudom, egyelőre még visz minket a lendület. Glóriáék Pécsen 18 éve csinálják, és úgy, hogy ők az egész nagy falatot csinálják, mi ehhez képest tényleg csak a picikhez járunk. Azt gondolom, hogy ez inkább személyenként változik, és nem is biztos, hogy az adott embernek a személyiségéből fakad, biztosan abból is, hogy meddig tud lelkesedni valamiért, de inkább az élethelyzetből, hogy lehet ott egy építkezés, lehet egy babaszületés, lehet egy költözés, lehet bármi, tehát fel se tudjuk sorolni, hogy mennyi minden következhet be az ember életében, ami nem teszi mondjuk lehetővé, hogy ő jöjjön. De tudok olyat a pécsieknél, hogy például egy komoly betegség miatt volt, aki mondjuk 1 vagy 2 évet is kihagyott, és amikor meggyógyult, jól lett, utána jött. És ő például tudom, hogy több mint 10 éve önkénteskedik.
2: Mit szólnak a kórházi dolgozók ahhoz, hogy itt részt vesz a kis csapat a mindennapokban?
3: Abszolút arra készültünk, hogy ez majd egy ilyen nehéz feladat lesz, hogy megszokjuk egymást, megszeressük egymást, és nem erről volt szó. Tehát, hogy az első perctől fogva kedvesek, elfogadóak, maximálisan támogatóak voltak, a kórház vezetéstől kezdve a szakdolgozókig, az ápolókig. Úgyhogy ez egy ilyen döbbenetesen jó élmény volt. De azt hozzá kell tenni, hogy ez egyébként tanuljuk egymást. Tehát mindig vannak új dolgok, mi sem vagyunk hibátlanok, tehát ezt tényleg próbáljuk egy ilyen felkészülési vagy tanulóidőszakként önmagunkkalnak is megengedve a hibázást felfogni, mert hát azért emberből vagyunk, tehát akárhonnan is nézzük, és pont tényleg mindig van új feladat, vagy új esemény, amit tényleg ki kell alakítani ennek a feltételeit, hogy jól tudjon működni. Mint ahogy mondtam, például ez a levegőztetés indul most, és én voltam bent úgy egy ilyen első alkalmon, és annyira jó volt, hogy együtt kerestük a kis sapkát, én vittem kendőt, és megbeszéltük, hogy hát mi csak ide megyünk a teraszra, de marhára fúj a szél, tehát hogy ez egy ilyen, nem lesz hosszú alkalom, mert egyébként pont egy beteg kisfiúról volt szó, úgyhogy vigyázzunk, de hogy minden támogatást megkaptam. És még az utolsó pillanatban, na azért még egy plédet azért tekerjünk magunk köré, de hogy mégis csak kimentünk, és mégis voltunk levegőn, és sütött a nap, és csodáltuk a madarakat, pont szerintem május 1-e volt, úgyhogy csendesség volt a kórház területén, és úgyhogy ez egy nagyon kedves vagy jó élmény volt, de hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni anélkül, hogy legyen, aki odaadja a kis sapkát, és legyen, aki szól, hogy na, még ezért vegyük fel ezt a plédet is, és gyere, erre van az ajtó, és itt tudlak kiengedni az erkélyre, szóval ezt így lehet, azt hiszem.
2: Hallhattuk, hogy ugye segítőkre most éppen önkéntesekre nincsen szükség, de aki mondjuk bármilyen formában szeretné támogatni az Egyesületet, az hogyan teheti meg?
3: Van egy Facebook oldalunk, Mosoly Műhely Egyesület néven megtalálhatóak vagyunk, és akkor itt igyekszünk azért a friss információkat megosztani. Most indul még ez az új feladat, hogy vigyük ki a babákat, de ha valaki ehhez kapcsolódóan baba hordozó kendővel tud minket segíteni, az óriási segítség. Jó állapotú, jó minőségű, mert ezt nem szeretnénk bent hagyni a kórházban, hanem mindenki hazaviszi az önkéntesek közül, tisztán tartja, kimossa, és akkor nem adunk ezzel is feladatot a kórháznak.
2: Itt Miskolcon most dolgozik ugye egy csapat már aktívan néhány hónapja, hamarosan elkezdi a következő csapat itt a segítést, az önkéntességet. Most itt egy pici megállás jön ilyen szempontból, vagy azért várható még önkéntes toborzás? Mert ahogy hallottuk, ugye túljelentkezés volt itt a második etapnál.
3: Egyelőre azt szeretnénk, hogy ez a második csapat is szépen elkezdje a feladatot, és nem szeretnénk, hogy egy ilyen lufi legyen, hogy rengeteg emberrel egy fejetlenség alakul ki, hanem szépen mindenki tudja, hogy mit csinál, miért csinálja, odaérjen, és akkor e szerint fogjuk újra eldönteni azt, hogy van-e lehetőség, vagy egyáltalán igény arra, hogy tovább bővítsük a létszámot, vagy van-e lemorzsolódás, ez is elképzelhető. Nálunk még nem volt olyan, hogy ilyen nyári időszak legyen, nyári szünet, elutazás, nyaralás, tehát ezt is meg kell még tapasztalnunk. Úgyhogy sok dologban még először próbáljuk, utána ki fog ez derülni.
2: Hát én mindenképp csak sok sikert kívánok itt a csapat egyben tartásához is, és a segítéshez, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon segítő dolog, amit itt ez a csapat végez, ez a két adagból álló csapat, ha mondhatjuk így. Dr. Debreceni Csillának, a Mosoly Műhely Egyesület vezetőjének pedig köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen én is.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata. Viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19:20-től az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, a Tiszapárt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban. Olvasható a bejegyzésben. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása az záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézményfenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. Ünnepi hálaadó és beiktató istentiszteletet tartottak Hosszúpályi református templomában. A korábbi lelkipásztor Balogh Barnabás múlt év nyarán nyugdíjba vonult, az egyházközség presbitériuma Keresztény Károlyt kérte fel utódjának. A kárpátaljai származású, ezelőtt a debreceni egyházmegyében szolgáló lelkész szeretné tovább építeni, erősíteni az itteni közösséget. Keresztény Károlyt hallják.
2: Elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig. Teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza a segédbeosztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértünk a feleségemmel, családommal. Egyébként én az Újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. A debreceni református egyházmegyének a lelkésze voltam, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már készül a nyugdíjba vonulásra, meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával. Akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így látod jónak, akkor én ezt elfogadom. Ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy ez az Úr akarata, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a Hosszúpályi gyülekezetben. A református felekezet dominál a településen, ami igazából meghatározza a lelki arculatát, szellemiségét. 1500 református van a faluba, és körülbelül 300 fő a választói névjegyzék. Én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és azt lehet látni, hogy van egy jó közösség. Az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Évek óta közösen rendezi a Nagyítóval és Távcsővel a Természetért című diákvetélkedőt a Hortobágyi Nemzeti Park, a Természettár és a Nagyerdei Kultúrpark. Általános iskolásoknak szól a természetvédelmi edukációs program. Az idei versenyre 300 csapat jelentkezett, elsősorban az ország keleti régiójából, de voltak a fővárosból is. Több forduló után a két osztály 5-5 legjobbja jutott tovább a döntőbe, ami a debreceni állatkertben volt. Részletek Bikki Dórától, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjétől, a verseny egyik szervezőjétől.
3: Nagyítóval és Távcsővel a Természetért. 9 éve adtuk ezt a nevet, amikor azon gondolkoztunk, hogy egy ilyen tematikájú versenyt hirdessünk meg, és akkor egyből nagyot álmodtunk, hogy nem csak egy korosztálynak, hanem két korosztálynak is, harmadik, negyedikeseknek és ötödik, hatodikosoknak minden, ami a természettel kapcsolatos, de alapvetően a hazai élővilágot dolgozzuk föl. Mindig minden évben egyre többen jelentkeznek, és vannak a versenyünkön. 300 csapat jelentkezett erre a versenyre, ez lassan már egy országos versenynek is megfeleltethet. Két feladatlapot készítenek el a gyerekek otthon, csapatban, és egy kreatív feladattal egészítik ki a végén, és a feladatlapoknak, valamint a kreatív feladatnak a pontszáma adja azt, ami alapján behívjuk az 5-5 legjobban teljesítő iskolának egy-egy csapatát, és rendezzük meg a döntőt játékos akadályverseny formájában. 5 alsós és 5 felsős csapatot várunk ilyenkor, ez 10 csapat összesen, mi pedig 10 állomással készülünk, és csapatonként körbejárják ezeket az állomásokat, és megcsinálják a rájuk váró érdekes feladatokat. Vannak ebben ügyességi feladatok, játékos feladatok, olyanok, amikkel nem biztos, hogy találkoznak iskolai vagy egyéb körülmények között. Igyekszünk minél színesebbé és változatosabbá, játékosabbá tenni, és a 10 állomásnak a pontszáma adja a mai nap eredményét.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk együtt Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 10. fejezetéből olvasok, a 14. verstől a fejezet végéig. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítlak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Amen. Tedd megoszthatóvá, szokták írni kommentben a közösségi oldalon, ha valaki szeretne valamilyen fontos dolgot közreadni, de csak a saját oldalán osztotta meg. Mert hogy a közösséget érintő dolgokat meg kell tudni osztani a közösséggel. Éppen ez lenne a szerepe azoknak a médiumoknak, amik a közösségi tájékoztatást hivatottak szolgálni. A legfontosabb közügyet Isten mégis a választott nép, az Anyaszentegyház közösségére bízta, és igen, a keresztjének közösségét bízta meg azzal, hogy közhírré tegyék az üdvösség lehetőségét Jézus Krisztusban. Nehéz kérdésekkel nyit ez a felolvasott szakasz.

hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan hihetnének valakiben, valakinek, akiről nem is hallottak? Ezek a kérdések nem azokat terhelik, akik még nem hisznek, akik nem tudnak Istennek Krisztusban elvégzett megváltó tettéről. Ezek a kérdések bennünket hívnak ma önvizsgálatra. Vajon betöltjük-e a küldetésünket, mint Isten missziójának eszközei ebben a világban? Vajon azt teszi-e az egyház, amit tennie kell? Vajon hirdettetik-e a még hinni nem tudók, Krisztust még nem ismerők között az evangélium? Testvérem, erre a kérdésre neked ma nem az egyházad, nem a gyülekezeted nevében kell válaszolnod, hanem a saját nevedben. Mert a te környezetedben, a te családodban, a te baráti körödben Isten téged szeretne hirdetőjévé tenni. A te hited is hallásból, az Isten szava meghallásából származik. Így szült újjá téged az Isten. Mások életében is így fog ez megtörténni. Csak szóld, hirdesd meg, add tovább az igét, tedd megoszthatóvá. Amen. Köszönjük Istenünk a testélet igét, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy minden korban adtál olyanokat, akik hamisítatlanul és érthetően szólták a te igédet. Köszönjük, hogy ma is készítettél szószékeket, templomokat, gyülekezeti közösségeket, ahonnan hangozhatott, ahonnan hangzik az élő ige. Köszönjük azokat, akiken keresztül hozzánk jutott el szabad. És kérünk, engedd meg, hogy mi is hadd legyünk hirdetői, megosztó, tovább adói az evangéliumnak, hogy újjá születhessenek mindazok, akik hallják, akik meghallják a te beszédedet.

Füle Lajos, futás. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton életen át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balga bután fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egérnaplója. Sötét emlékeim. A nagy felhőszakadás után lehűlt a levegő, csípős szelek fújdogáltak. Hol fogunk éjszakázni? Kérdeztem fogva-cogva Eduardtól.
1: Fúrunk magunknak egérjukat.
0: Cseppet sem lelkesített ez a válasz. Rossz kedvűen baktattam hát Eduard nyomában, és akarva nem akarva múzeumbeli egérjukunkra kellett gondolnom. Az a kényel, ami mi ott körülvett. Mennyezetes ágyunk egy régenét hercegnő csipkekesztyűjéből készült. Én aludtam a középső ujjában. Eszembe jutott a mese is, amelyel anyám kiskoromban olyan gyakran ringatott álomba. Mézes kalács házikóról szólt a feledhetetlen mese. A házikó minden téglája, minden ablaka, ajtaja, minden cserép a tetőn édes tésztából, cukorból, marcipánból készült. Álmodozásomból keserves nyögésre riadtam fel. Görnyet vén vakondok vánszorgott előttünk, botra támaszkodva és nagyokat jajdulva minden lépésnél. Segíthetünk valamit? Kérdeztük tőle, de csak nyögdécselés volt a válasz.
1: A lábam, a derekam, halál, a gyötör, ez a reuma.
0: Egymásra néztünk Eduarddal. Láttam a szemén, hogy ugyanazt gondolja, amit én. Hazakísérjük a vakondokot, s hát, ha kapunk nála vacsorát és szállást is. Az egérjük fúrást minden esetre megtakarítjuk, hiszen egy ilyen vakondnak annyi föld alatti járata van, hogy akár egy egér hadsereget is elszállásolhatna bennünk. Hazakísértük hát, jobbról-balról támogatva. Szívességünk annyira meghatotta, hogy nem csak vacsorára marasztalt, hanem szállást adott éjszakára, és megtett bennünket helyetteseinek.
1: Ezzel a reumával úgy sem bírom már az ásást, egérkém. Ti viszont fiatalok vagytok, és járatosak az egérjuk furásban.
0: Ó, de még mennyire? Kiáltottuk lelkesen.
1: Az a fontos csak, hogy tágabb folyosót fúrjatok, mint az egérjukok átmérője, mert én termetesebb vagyok nálatok, és a szűk vájatba beszorulni.
0: Megállapodtunk, hogy két egérfaroknyi átmérőjű vájatokat fogunk készíteni. Ez valamivel még szélesebb is volt, mint az ő általa vágy folyosók, így igen elégedetten kívánt nekünk jó ét. Másnap nagy lendülettel láttunk munkához. A lendület hamar alább hagyott, aztán már csak tempósan lapátolgattunk. Könnyű, laza talaj volt, még ilyen kényelmes munkával is gyorsan haladtunk. Az első napon jól elszórakoztunk, a második napon viszont már nagyon untuk a munkát. Hát még azokat a rémes ételeket, amelyekkel a vakondok traktált bennünket. Igaz, mindig szépen ízlésesen megterített az ebédhez, vacsorához. Sok edény törmeléke volt, ezeket mind ásás közben találta. A giliszta azonban csak giliszta marad, akkor is, ha aranyozott bögrefülön tálalják. Ha a vagonnál már belett volna vezetve a villany, aligha nem felkopott volna az állunk. Szerencsére gyertyával világított. Gyertya az volt bőven méghozzá. Elsőrendű viaszgyertya, a legfinomabb fajtából. De még milyen finom volt, nem győztük enni. Csak az volt a baj, hogyha megettük a gyertyát, sötétben kellett ásnunk. Egy napon már reggel fölfaltuk az aznapra kiadagolt gyertyáinkat, így egész nap sötétben bájkáltuk a földet. Ez borzasztóan unalmas volt, és éppen elhatároztuk, hogy búcsút mondunk a vagondoknak, amikor váratlanul világosságot láttunk derengeni egy leomló rög helyén. Rövid vizsgálódás után rájöttünk, hogy egy pincében lyukadtunk ki. Méghozzá igen hangulatos pincében. A boltívek alatt hordók álltak hosszú sorban, és érzékeny orrunk édes gyümölcs illatot cimatolt.
1: Mi lehet a hordókban?
0: Tanakodott Eduard. Mindegy, hogy mi. Már éppen megszomjaztam. Csapra vertünk egy kisebb hordót, és legnagyobb örömünkre édes szamóca szörp csurgott belőle. Jó ízűen hörpölgettünk, egyik pohárral a másik után. Csúszott a sok gyertyára, mikor váratlanul kulcs csikordult, a pinceajtó kitárult, és megjelent egy törpe. Akkora volt, mint mi, csak hegyes süvege mutatta magasabbnak. Megijedtem, hogy mindjárt leteremt bennünket, amiért megtésmáltuk a szörpöt, Eduard azonban feltalálta magát. Mielőtt a törpe megmukkanhatott volna, ő már elmondta neki, hogy tévedés folytán kerültünk a pincébe ásás közben, és a szamóca szörp csábos illatának pedig nem lehetett ellenállni.
1: Ilyen fölséges szörpöt
0: mondta a magyarázkodás végén.
1: Még életünkben nem ittunk.
0: A törpe szigorú vonásai erre mindjárt megenyhültek. Ő is töltött magának egy pohárral és kocintottunk. Ez a kis növénytermesztő kertészet pincéje, közölte azután velünk. Termesztünk mákot, kölest, borsót, gyöngyhagymát, hónapos retket és természetesen szamócát.
1: Sajtot nem,
0: érdeklődött Eduard. A törpe elmosolyodott. Tejjel, vagyis tehenekkel nem foglalkozunk, kisé nagyok hozzánk képest. A beszélgetés során megkérdeztük, nem tudná-e számunkra valami munkát a kertészetben?
1: Megkérdezzük az irodán,
0: mondta a törpe, gyertek velem. Kíváncsian követtük. A pincéből hatalmas hűvös csarnokba kerültünk, amelynek a mennyezetét lapulevelek alkották. Az iroda a következő lapulevél csarnokban volt. Mindenütt törpék ültek, mindenütt törpék jöttek, mentek, s olyan egyformák voltak, hogy két perc múlva már azt sem tudtuk, melyikükkel kocintgattunk a pincében. Minden esetre egy a sok egyforma törpe közül azt ajánlotta, hogy dolgozzunk a törpe kaktusz ültetvényen. Mindjárt el is vezetett bennünket oda. Eleinte bizalmatlanul méregettük a rengeteg szúrós kaktuszocskát, mihelyszt azonban meghallottuk, milyen kevés velük a munka, mindjárt más szemmel néztük az ültetvényt. Nekem a kis gömb kaktuszok jutottak. Mondta a törpe, hogy ezeket főleg sünök vásárolják. Az a divat náluk, hogy négy napra, születésnapra ilyen tüskés gombóckákat ajándékoznak egymásnak. Jó meleg volt az üvegházban. Egyik végében heverőket is találtunk. Fölösleges mondanom, hogy az első munkanapot átaludtuk. Az ennivalóval roppantul meg voltunk elégedve. Első nap mindjárt rántott gombát kaptunk ebédre, utána kiflicsicsök felfújt következett áfonyalekvárral. Ez igazán fejedelmi lakoma volt a sok fagyú és viasztjátja után. A reumás vakondok csak másnap jutott eszembe, mikor a kiadós vacsora után aludni mentünk. Vajon most kibelásatja a folyosóit?
1: Nem érdekel,
0: mondta Eduard hatalmas ásítás közepette.
1: Úgy se látjuk soha többé, nem leszek bolond ilyen jó helyről visszamenni a föld alá, gyökerek és cserebogár pajorok közé.
0: Szóval mi szó, csak ugyan jó helyre kerültünk, mint hogy késő ősszel a kaktuszokat alig kell öntözni, jóformán reggeltől estig csak henyéltünk. Sajnos munkátlanságunk feltűnt a törpéknek is. Pár nap múlva valamelyikük szólt nekünk, hogy amíg a kaktusz ültetvénnyel nincs dolog, átirányítanak bennünket más munkára. Hová? Érdeklődtünk.
1: A melléküzemágba.
0: Ez nagyon szépen hangzott. Eduard mondta nekem, hogy az ilyen melléküzemágaknak többnyire semmi köze sincs a növénytermesztéshez.
1: Lehet, hogy gyöngyöt fogunk fűzni,
0: mondta nevetve. Sajnos gyöngyfűzésről szó sem volt. Kiderült, hogy a kertészet melléküzemága talajmunkával, csatornázással foglalkozott. Egyik törpe átküldött bennünket egy másik törpéhez, az megint egy harmadikhoz, és végre a negyedik törpe megmutatta, hol kell ásnunk.
1: Szép öblös folyosót, amelynek átmérője 2 egérfarknyi legyen.
0: Már vagy fél napja ástuk az öblös folyosót, amikor Eduard egyszer csak felkiáltott.
1: Te Egbert? Ismerős nekem ez a méret. A vakondoknál is ugyanilyen átmérőjű folyosót kellett ásnunk.
0: Rossz sejtelem szorította össze a szívemet. Alig vártuk az estét, hogy beszélhessünk a törpével, aki a munkát kiadta nekünk. Jól sejtettük. A kertészetnek a reumás vakonddal van szerződése.
1: Ételt is tőle kaptok, amíg nála ástok,
0: közölte a törpe.
1: Tavaszig lesz nála munka. Hát csak rajta, egerek. A kaktuszokkal ilyenkor úgy sincs semmi tennivalótok.
2: Én lefekszem ágyacskámba, a fejem hajtom pánácskámra. Három angyal fejem felett, egyik megőriz engemet. Másik szememet bezárja, harmadik lelkemet válja. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az anesteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlattal biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai cím. Mire kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést, ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter ár árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmazott a szakértő. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél. Az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a tiszalőki református templomból. Igét hirdett Lőrincziné Harászi Andrea, a gyülekezet lelki pásztora.
2: Hálát adok az Úrnak teljes szívemből. Elbeszélem minden csodatettedet. Örülök és vigadok neked. Zengem nevedet, ó felséges! Kegyelem és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a tiszalöki református egyházközség templomában ülő és az Európa Rádió közvetítését hallgató testvéreknek. Fennállva énekeljük a 778. dicséretünket, mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád.

leülve folytassuk tovább Isten dicséretét, énekeljük a 225. ének minden versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.

A Delirious eredeti néven Cutting Edge Band a 90-es évek elején alakult, karrierjük nagy részében az alábbi felállásban működtek: Martin Smith énekelt és gitározott, Stu G teljes néven Stuart Gerrard gitározott és vokálozott, John Thatcher basszusgitározott, Tim Jobb billentyűnél zongorán játszott, Steve Smith pedig dobót és az ütőhangszereket kezelte.

Ismertebb dalai közé tartozik a Rain Down, Majesty, Lord You Have My Heart és az 1994-es I Call Sing of Your Love Forever című daluk, amely az egész világot meghódította és egy modern keresztény himnusszá vált.

A Delirious Magyarországon is koncertezett, a zenekar feloszlása után pedig Martin Smith szólóban rendszeresen megfordult kisebb és nagyobb, ez az a napos rendezvényeken is.

0: Zeneszázi műsorunkat hallották, melyben a Delirious angol kortárs keresztény együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon, főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
1: Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére, közölte a miniszter. Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Gajdos László hozzátette, Kelemen Ágnes széleskörű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az élő környezetért felelős minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5 millió 600 ezer adózónak készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai cím. Címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. Az ingatlan.com legújabb lakásárindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak havi szinten, a márciusi 2% után. Az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balog László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca. Budapesten az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméter ár árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmazott a szakértő. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Délalföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
1: Az időjárásról.
3: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az erdélyi Szilágycsehi Református templom felújítása.
2: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó. Ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben, és 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán.
1: Országos Vallásolimpia Kolozsvári Református Kollégiumban.
3: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
1: Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
4: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szeretünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől. A résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
1: Láthatóvá tenni a tapintást.
5: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Megdöbbentő tragédia rázta meg február elején az erdélyi szilágycseh református közösségét. Felújítási munkálatok közben összeomlott az 507 éves református templom tornya. Bár emberéletben nem esett kár, a történtek súlyos veszteséget jelentenek a gyülekezet számára, hiszen a romok nem csak a környezetben okoztak károkat, hanem a templom hajó szerkezetét is megrongálták. A történelmi épület jövője azóta is bizonytalan, az újjáépítéshez pedig széles körű összefogás van szükség. Hogy mi vezetett a tragédiához, hogyan élték meg mindezt a helyiek, és mi történt azóta, arról a szilágycsehi református gyülekezet lelkipásztorával, Szilágyi Zoltánnal beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Utóhírként terjedt a hír, hogy február elején, február 3-án egy 500 évesnél idősebb református templomnak a jelentős része, a templom torony dőlt össze, gyakorlatilag mint a Lego hullott össze. Mit kell tudni ennek a templomnak a múltjáról, annak az eseménynek, ennek a több hónappal ezelőtti eseménynek a hátteréről? Egy felújítási munkálat kellős közepén történt a tragédia.
3: Több mint 500 éves a templomnak a hajó része, a központi hajó, ahhoz lett építve 1614-ben egy torony. Aztán majd későbben még bővült a templom egyrészt a déli irányba 1801-ben, illetve északi irányba 1905-ben. És 2013-14 tájékán észleltünk belső repedéseket a templom boltozatán. Vékony, apró repedések lehettek, de miután kijöttek a szakértők, a statikus mérnökök mondták, hogy most még nem látványos, de valamiféle gond lehet. És az első feltételezés az volt, hogy valószínűleg a talaj minőség miatt a torony mozoghat, és amiatt következnek be ezek a repedések, illetve hát nagyon erős volt a nedvesedés a templomban, és szükség lett volna a vízelvezető réteg, vagy a rendszer felújítására, és a tetőszerkezet is olyan volt, hogy azt le kellett cserélni, mert nagyon régi faelemek és rossz minőségű, vagy már most rossz minőségben levő faelemek voltak a tetőszerkezetben, és elkezdődött akkor már 2014-ben egy tervezési munkálat, 2016 tájékára meg is lettek a tervek, és akkor elkezdődtek a pályázati források keresése, mert ez egy hatalmas munka lett volna így összességében. Már akkor körülbelül egy olyan 2-2,5 millió euróra becsülték a tervek alapján a munkálatoknak az összegét, a költségeit. 10 évig nem nagyon sikerült előre haladni semmiben, több pályázati lehetőségben is elbuktunk, és 2024 végén sikerült nekünk egy pályázati szerződést beindítani a Román Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel. 2025 elején aztán meg is kötődött a támogatási szerződés, elkezdődtek a konkrét pályáztatási, közbeszerzési eljárás.

0: abban gondolkodnánk, hogy le kell bontani, vagy le kell állítani az egész folyamatot. Na és hát a szerdai munkafolytatását a torony már nem várta meg, hanem kedden este, úgy 6:45 körül itten idő szerint. Tényleg mindegy kártya vár, tehát kifolyt az a fal réteg a torony alól, és akkor a torony úgy alá zuhant, és aztán kidőlt az úttestre, meg a járdára.
1: Egy járókelő meg is sérült éppen egy helyi rendőr, aki épp azon az útszakaszon haladt.
0: Nagyon nem sérült meg, tehát pont abban az időpontban haladt el a torony előtt, amikor elkezdődött az omlás, ő ezt észlelt, elkezdett szaladni, és a szaladás következtében megbotlott, vagy úgyis ő úgy mondta, hogy a kicsapó levegő áramlat úgy hátulról elkapta, és akkor ellökte, és hát a vállát, a térdét ütötte meg. Hál' Istennek, hogy csak ennyi volt, mert hát egész nap benn volt jó nagy munkacsapat a torony alatt. Következő napra is készültünk ugyanott dolgozni. Jó Isten megőrzött bennünket a tragédiának ettől a részétől.
1: Azonnal megindultak a romok eltakarítási munkálata, illetve a tervezés, az újra tervezés. Mi az, amihez jutottak az elmúlt hónapokban? Most arra már teljesen el sikerült a romokat takarítani, illetve most már a tervezési szakaszba léptek.
0: Most abban a szakaszban vagyunk, hogy egyrészt próbálják megállapítani, hogy a megmaradt torony alapzat része az milyen minőségű, tehát statikailag mit bír el, maradhat meg, vagy le kell azt is bontani, és teljesen új tornyot kell építeni. Folytatódik a pont a napokban fog jönni egy geós csoport, amelyik a talajmintát vesz, újból lássuk, hogy valóban a talaj mennyire bírja el ezt az épületet, és hogy a megmaradt falrészeken az is kutatás alatt van, hogy mennyire stabilak, tehát mennyire maradhat meg. Miután ezek az adatok meglesznek, azután ezeket összesítve a tervezői csoport elkészíti a torony is két mellékfalnak a felépítésének a terveit. Ebben a fázisban vagyunk most, és jó reménységgel nézünk előre, hogy haladunk. Tehát most eddig ütemtervszerűen tudtunk haladni, az építkezési felügyelet az adott nekünk egy ütemtervet, ami alapján egyszer el kell végezni a romeltakarításnak a terveit, el kell készíteni, utána el kell végezni a romeltakarítást, és most abban az időszakban vagyunk, amit ők kiírtak, hogy induljon a tervezési munka. Szeretnénk azért úgy június közepére, ha meglennének a tervek, mert elég hosszú folyamat az engedélyeztetés, és miután az engedélyeztetés is meglesz, konkrétan akkor tudunk újból visszakapcsolódni a forráskereséshez, az eddigi szerződés felújításához. Valószínűleg nem lesz elég az a 2 millió eurónyi összeg, ami le volt szerződve a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel, mert csak egy újabb épületrészt is kell építeni, és ezért továbbra is keresünk még forrásokat.
1: Nagyon sok közösség mozdult meg az első napokban, bejárt az országot a hír, illetve mi az, amire igazán nagy szükség van a következő időszakban, egy újabb gyűjtésnek az időszaka kell, hogy elkezdődjön, amiben akár a beregszászi kárpátaljai gyülekezetek is, magánvállalkozók is csatlakozhatnak.
0: Egyrészt nagyon jó volt az érezni, hogy nem maradtunk egyedül, mert az első reakció az volt, hogy mi lesz tovább, tehát hogy hogyan lehet tovább menni, a gyülekezet is megdöbbent, és hát megijedtünk valójában, mert ez egy olyan kihívással vált előttünk, amire mi anyagi erőkből nem tudjuk a megoldást biztosítani. És igen, továbbra is szükség van a gyűjtésekre, a támogatásokra. Szépen gyűlt az eddigiekben, úgy a magyarországi, mind az itteni gyülekezetek, közösségek, vállalkozók részéről, de még sok pénzre van szükségünk. És ebben tudnának mondjuk Kárpátalján is segíteni, az, hogy konkrétan meglegyen nekünk az anyagi háttér, amivel ezt a tornyot vissza lehet építeni. A közösség ragaszkodik hozzá, szeretné, nagyon hiányzik. Tartjuk mi az istentiszteletet a művelődési házban, de azért az nem az a légkör, nem az a környezet, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ikonikus és jellegzetes épülete volt a városnak ez a torony, és ez is úgy hiányzik a városképből, tehát nem csak a reformátusok ragaszkodnak hozzá, hanem az egész város közössége.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást és kitartást kívánunk a következő hetek, hónapokhoz.
0: Köszönjük mi is az érdeklődést és a támogatásokat is, és kérjük azt, hogy imádkozzanak is érettünk. Mi éreztük akkor az első napokban és utána is, hogy a testvérek, tehát a református és más vallású testvérek is imádságban hordoznak bennünket, és hiszük azt, hogy a Jóisten, aki adta nekünk ezt a próbát, az nem hagy magunkat.

0: hát egyedül is, így az embereken, a hívő közösségen keresztül is vezetés segít bennünket. De áldás békességet kívánok!
1: Áldás békességet!
2: Az elmúlt percekben Szilágyi Zoltánnal, az erdélyi Szilágycsehi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kolozsvári református kollégium szervezte meg idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7-e és 9-e között. A versenyt május 7-én nyitották meg a Farkas utcai templomban. A szervezők a versenyfeladatok mellett kulturális hit és közösségépítő programokkal is várták a diákokat. A verseny programját Telegdi István, a Kolozsvár Református Kollégium iskola lelkésze ismertette, Péter Csaba a kollégium vallástanára pedig a verseny jelmondatáról beszélt. Továbbá Nagy Enyedi, a kolozsvári és az aranyosegerbegyi diákokat és felkészítő tanárukat kérdeztük az országos részvételről.
2: Kolozsváron a Református Kollégiumban szervezik idén a protestáns felekezetek országos olimpiáját május 7 és 9-e között. A versenyfeladatok mellett a diákokra kulturális, hit és közösségépítő programok is várnak a három nap során. A programot Telegdi István, a kollégium iskola lelkésze ismertette.
3: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal, igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági áhítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet. Ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
2: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
4: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse, a szarvas és a csodaszarvas legendája.
5: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
4: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom, 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem elsőjében a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésére. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ez sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
5: És mit üzen a versenyzőknek?
4: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
2: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpia résztvevő diákjait és vallástanárait kérdeztük az élményről.
6: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
2: És hogyan készültél?
6: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
2: És mit vársz ettől a szakasztól?
6: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
2: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
6: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt. És magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
7: A református kollégiumból jöttem, Sipo Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
2: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
7: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
2: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
7: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
2: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
7: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
2: És retérnék a közelgő pünkösre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
7: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
2: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
8: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőben tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
2: Mondtak kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon?
9: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
10: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
1: Országos vallásolimpiát szerveztek a Kolozsvári Református Kollégiumban, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegesség, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzést bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
11: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted. A két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyébként Mezővárban és Dercenben is hát megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
12: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és hát csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, hát így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, hát magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
13: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
12: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván hát nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, igen, csapatként, hogy kell együttműködni, tehát lépésről lépésre, igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon-nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
13: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
11: Igen, a gyerek
13: jó
11: nagy,
13: egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
12: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meglegyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind hát nagyon értékes eszközök és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél, de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormányt kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felelevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
13: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
12: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozott tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
11: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért egy hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti az a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérrel indul neki.
12: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem. Mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre, és hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercemben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
13: Van lehetőség még csatlakozásra? Most az jár a fejembe, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
12: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig, tehát mindig szükség van új tagokra. A Derceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, gyakorlatilag a teher úgy osztódik, és hogyha megvan az a jó csapatszellem, akkor ezek a fiúk nagyon sok dologra képesek, tehát én látom bennük az erőt, az összefogást, az akarást, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi. De mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és hogy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Dercemből, mind Mezővárból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert, digitális tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról.
14: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyet értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
15: A projektem címe digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
14: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
15: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Itt az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
14: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
15: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
14: Pontosan hogyan működik ez az olvasóeszköz?
15: szövegformátumban, SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden Braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
14: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
15: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
14: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
15: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsikorban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessem velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
14: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
15: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. Meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasás gyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t és az alapján. És ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
14: Mint például mikkel?
15: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
14: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
15: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszközkészítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
1: Az elmúlt percekben Gál Jankával beszélgettünk, aki az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11. osztályos diákja, és első díjat nyert a Digitális Tapintás egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Köszöntöm hallgatóinkat. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány Iván erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában, viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik, vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítania, írja a közlemény. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium feladatainak átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyerekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve. A minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenek előtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, ezt írta az agrárszektor.hu. Mint írják, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Az interjúban Bóna Szabolcs megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, és hamarosan bejelentik a tárca több államtitkárát, írta az agrárszektor.hu. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, leginkább apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régiókba utazik, közölte a szállás.hu. A portál oldalán a foglalások csaknem harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik, 28%-uk 170-270 ezer forint közötti, 23%-a 270 és 370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, 10-ből csak nem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ismerteti a szállás.hu.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar. Több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél. Az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. A névzenén keresztül ismerhették meg a résztvevők a Felvidéket. Az előadók sokféle, a tájegységre jellemző hangszert, zenét és történetet is bemutattak. Az est végére az is kiderült, mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
2: Puskó Mártonnal, a Parapács zenekar prímásával kezdem az összeállítást. A népzene, a felvidéki népzene hogyan fogott meg, hogyan kerültél kapcsolatban a népzenével?
3: A népzenével a szüleim révén kerültem kapcsolatban. Gyerekkoromban ők is muzsikáltak otthon népzenét, tehát nem megélhetésszerűen, hobbiból, vagy kedvetelésszerűen. Számomra gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy fogok-e muzsikálni, és valamiért az se volt kérdés, hogy milyen hangszer, a hegedű volt az első hangszer, amit választottam, és úgy néz ki, hogy ez bevált.
2: A Parapács zenekarhoz hogyan kapcsolódtál be, milyen zenéket játszottuk, úgymond a népzenén belül, kiket kísértek egy kicsit, őket is, vagy titeket, az együttest is mutassuk be.
3: A Parapács zenekarhoz lényegében személyes ismerettség révén kerültem, más zenekarokból, különböző rendezvényekről ismertük egymást a többiekkel, és egyszer úgy alakult, hogy a prímások, az addigi prímások távozott a zenekarból, és akkor kerestek meg engem, hogy azonnal menni kellene velük Szilárdságba, Hadadra, egy táborba muzsikálni, szilárdsági muzsikát, táncoktatáshoz. Mondom, nagyon szívesen, meg nagyon örülök neki, de szilárdsági muzsikát még soha nem muzsikáltam. Hát akkor itt lesz az ideje, és akkor elkövetkezendő 5-6 napom erről szólt, hogy nekiálltam a szilárdsági muzsikát tanulni, annyira, hogy legalább megfelelő legyen egy táncoktatás, aztán természetesen később ezt igyekeztünk fejleszteni. Röviden ennyi.
2: Mi a szépsége a prímás létnek, a népzenei hegedűnek? Miben látod a szépségét, vagy egyáltalán a népzenei létnek a szépségét miben látod?
3: Hát én azt gondolom, hogy nekünk népzenészeknek, de mondhatom én is, hogy nekünk magyaroknak nagyon nagy szerencsénk van, mert egy borzasztó nagy kincs van a kezünkben, és ez elég jól kutatott és dokumentált is, ez a kincs. Ugye ez a népzene, ugye kevesen említik, vagy kevesen tudják, hogy a magyar nyelvterületen az úgynevezett magas kultúra és a népi kultúra az viszonylag későn, körülbelül 18. század folyamán vált külön. Ugye leírások vannak arról, hogy Magyarországon a főurak is pont ugyanazt táncolták, mint a paraszt emberek. Tehát igazából a népi kultúra, vagy hogyha szűkítjük még a népzene, az nem a szószoros értelemben, ugye irodalmi vagy politikai értelemben használt népnek a kultúrája, hanem az egész magyarságnak a kultúrája, és ezen keresztül nagyon jól lehet kutatni az organikusan, természetes úton fejlődő zenét, mint olyat. Felszoktam arra is hívni a figyelmet, hogy a világ zenetudományi munkásságának a nagy része ugye az írott, elsősorban európai gyökerű zenékről értekezik. Mindeközben a világ zenéjének egy jó nagy százaléka, én megmerem kockáztatni, hogy körülbelül 85-90%-a igazából nem írott muzsika, nem ilyen organikusan kialakult kultúra, mint ugye a mi népzenénk is. És ugye amit gyakran mondunk a népzenénkről, meg a kultúránkról, hogy milyen sokszínű, eleve sokfajta hangszert használunk benne, különböző tájegységeken különböző táncok fordulnak elő, különböző tánctípusok, különböző dallamtípusok, azonban mindig meg lehet benne találni a közös pontot is. Tehát hogyha egy moldvai vagy egy imesi dallamot, ugye mondhatjuk, hogy a legkeletibb csücskei a magyar nyelvterületnek, hogyha onnan való dallamot összehasonlítok mondjuk egy nyugat-felvidéki dallammal, biztos, hogy találok benne közös pontot, mint ahogy a nyelvünkben is, Ugye mi nyelvünk az nem olyan, mint a különböző nyugat-európai népeknek a nyelve, hogy különböző dialektust beszél emberek esetleg nem is érték meg egymást. Nálunk egy Sopronban született ember, egy gyimesi csangóval, ha nem is elsőre, meg nem is maradéktalanul, de a lényeges dolgokban nagyon könnyen megérti egymást.
2: Mi lesz a mai előadáson, mivel készültetek itt Boncser Gáborral közösen? Ugye a hirdetésben vagy a plakáton is lehetett látni címként is, hogy Felföld egyenlő felvidék, hogy népzeneileg ezt mutatjátok be. Miről is fog szólni a mai előadás?
3: Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben, és például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csalló köztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom a különböző hangszereket.
2: Mi a különbség felföld-felvidék között? Mi az a nüansznyi különbség, amire fényt kell deríteni, vagy elmondjátok majd?
3: Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként a valamelyest a tudományban is, tehát azokat a magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak. Ugye a felvidéknek a két széle, ugye az egyik az a Csallóköz, ami tulajdonképpen a Nyugat-Dunántúli Kisalföldnek egy folytatása, a másik vég az pedig a Bodrogköz, az pedig a Nagyalföldnek, az Északalföldnek egy folytatása, tehát igazából néprajzi és földrajzi szempontból sem ezek a területek nem kapcsolódnak szervesen a velük szomszédos felvidéki tájegységekhez. Ugyanakkor a Magyarországon maradt bükki, mátrai, cserháti vagy bőrzsényi területek, azok viszont kulturálisan és néprajzileg és szervesen kapcsolódnak a tőlük északra fekvő hegyi és dombvidéki területekhez. Tulajdonképpen ebben az egységben kereshető ennek a két fogalomnak a kettősége.
2: Mi a különbség, vagy mivel másabb a felvidéki népzene, mint mondjuk akár most te példáddal élve egy szilágysági, vagy akár egy gyimesi, egy moldvai?
3: Hát alapvetően a felvidéki népzene sem egyforma, hogy ott is különböző hatásokat diagnosztizálhatunk. Alapvetően az fontos tudni, hogy egy tájnak a hagyományos kultúráját többnyire összefüggésbe tudjuk azzal hozni, hogy az ott élő népek milyen tevékenységek.

Villamosak voltak az emberek hamar maguk mögött hagyni az ő hagyományos kultúrájukat, és különböző újabb divatokat tettek a magukével. Ennek folytán ezeken a területeken általában az új stílusú zenei és tánckultúra dominál, esetleg mint például a csallók az esetében, számottevő a jövevény kulturális elemeknek a jelenléte.

0: Boncsér Gábor népzenésszel beszélgetek, Puskó Mártonnal közösen tartanak egy előadást itt a miskolci közönségnek. Mivel készültek?
1: Puskó Márton ő nem csak muzsikálja a felvidéki népzenét, hanem ő maga is tornaiai születésű, tehát mondjuk, hogy az anya tejjel szívta magába. Ő ezzel készült, én meg azzal készültem, hogy lekísérem azt, amit ő játszik. Természetesen nem ez az első alkalom, amikor muzsikálunk együtt, többször volt már annak ellenére, hogy nem egy állandó zenekarban játszunk, de nagyon sok olyan alkalom van, amikor egy-egy rendezvény azt kívánja meg, hogy ketten vagy kettőnkhöz társakat hívva muzsikáljunk, és hát természetesen a felvidéki muzsika az mindig minden alkalommal jelen van, és most kizárólag a felvidéki zene, ami elég széles, hiszen több száz kilométer, mondjuk egészen a Pozsony környékétől, a Csallóhoz, tehát a Győr feletti vidéktől számolhatjuk egészen Kassáig ezt az egész nagy területet, és ugyan rokonságot mutat ezen az egész területen a népzene és az általánosabb táncok is, nem véletlen a népzenetudomány felosztása szerint ez egy önálló dialektus terület a felvidék, pontosan azért, mert hogy nagyon koherens a zenéje.
0: Mi az érdekessége, különlegessége ennek a tájegységnek, ennek a dialektusnak népzenei szempontból?
1: Az az igazság, hogy a borsodi, szatmári tájegységekhez elég közel áll. Már csak azért is, de ezt mondhatom, hogy talán az egész Kis-Magyarország, főleg mondjuk, ami az új stílusú zenéket illeti. Az új stílusú zene, az nem a régi, valamikor a 19. században, ahogyan a népies műtőlök is akkor jöttek a nótaírók tollából, az új stílusú népdal is, és az új stílusú népzene is akkor kezdett el virágozni jobban. Ugye az egy nagy nemzeti romantikus korszak volt. Hozzáteszem, hogy abban az időben, a 19. században az volt a népzene, ami népies. Tehát nem úgy, mint a mai értelemben, hogy archív felvételeket vagy eredethű állapotokat próbálnak meg visszaállítani. Akkor az volt a népzene, ami népies. Ami jellemzi a felvidéket is, és de sorolhatom ide akár Borsod vagy Szatmárt is, nem maradtak meg sajnos, vagy csak részben néhol, a felvidékre inkább jelező, hogy néhol megmaradt mondjuk a reneszánsz vagy a baroknak az a hozadéka, ami az akkor

0: Akkori időben folklorizálódott, és csak hangszeres zeneként élt tovább. Tehát a bandák, a parasztbandák, vagy a cigánybandák csak hangszeres zeneként játszották tovább. Vannak ilyenek, de nem nagy számban, szemben az erdélyi zenével. Itt inkább ezen a vidéken a zenekarok is azt muzsikálták a táncalkalmakon, amiket énekeltek is. Tehát aminek volt szövege, ugyanazt muzsikálták a tánc alá, mint amit az asztali nótánál kísértek, maximum a tempó változott. A felvidéken belül talán egy picit mondhatjuk, szerintem, hogy elkülönül a nyugati része a területnek, a Nyitra-Zoborvidék, mert az ott élő emberek zártabb közösségükben éltek. Nem hatott rájuk annyira a különböző kultúra, és jobban megőrizték a szokásdallamaikat. Tehát nagyon sok olyan gyűjtés van szokásdalokból, amiket azon a részen gyűjtöttek. Ugyanakkor az is igaz rá, hogy ugye attól függ, hogy mi volt a funkciója. Tehát azt töltötte be, hogy a közös szokást gyakorolják, és akkor megtartották ezeket a régi szokásokhoz fűződő dalokat, vagy a régi népszokásokhoz fűződő dalokat, vagy akár ugyanazon a vidéken, egy másik alkalom, amikor táncmulatság volt, ott meg erőteljes volt a bécsi udvarnak a hatása. Nyilván nem a paraszt emberek részéről, hanem a zenekarok részéről, akik oda mentek muzsikálni.
1: Hangszerek tekintetében mennyire változatos? Itt a felvidéken milyen hangszerek mutatkoznak meg? Miken zenéltek, vagy mikkel zenéltek a zenekarok? Miket használtak? Egy zenekar felállása hogyan néz ki mondjuk a felvidéken?
0: Az egész magyar nyelvterülete jellemző, de mondhatom, hogy nem kizárólag magyar kiváltság, hogy amikor mulatnak az emberek, tehát táncmulatság van, lakodalom bál, akkor a legjobban kedvelik, hogyha hegedű játszik. Talán lehet ezt azzal magyarázni, ugye nem akarok nagyon messzire menni. A hangszerkészítők évszázadok óta azon igyekeznek, hogy olyan hangszert próbáljanak megalkotni, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. Mert ez a legtökéletesebb, tehát zeneesztétikusok szerint az emberi énekhang a legtökéletesebb hangszer. És hangszerészeknek is ugye álma volt mindig, hogy olyan hangszert találjanak ki, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. És akkor néhányuk szerint ez a hegedű. Hát vagy igen, ki egyetért vele, ki nem ért egyet, az tény, hogy a hegedűt kívánják legjobban a mulatságokba a hétköznapi ember, amikor elmegy egy bába lakodalomba, és nyilván a hegedűnek a testvérei, a vonós hangszerek. Emellett persze, hogy megjelent a felvidéken is, mint mindenhol a citera, ami nem feltétlen hivatásos, sőt nem, egyáltalán nem hivatásos zenészek körében, hanem csak inkább ilyen családi alkalmakkor, névnap, születésnap egyébként. El lehetett készíteni, egy ügyeskező ember hamar el tudta készíteni, meg is tudott rajta tanulni viszonylag könnyen, főleg az úgynevezett diatonikus citerán, ami nem is, csak hét hang van. Tehát a hét törzshang, do, re, mi, fa, szol, la, ti, do, és ez még lefelé, fölfele bővül egy picit, és nem is ujjal, hanem nyomófával játszottak rajta. Én magam is láttam ilyen hangszert, aki használta azt is, egy 1926-os hangszeren, az megvan még ez a hangszer ma. Szóval kedvelt hangszer volt. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy például a tambura ugyan a déli ország részeken használták, de a felvidékre is elkerült a tambura, nem volt nagyon jellemző, egy-egy helyen használták. Amikor már kiment a közhasználatból, akkor még cigányok játszottak rajta. Ez így van a népszokásoknál is, hogy amikor már, ugye valamikor a legtöbb népszokást ugye felnőttek végezték, amikor abba hagyták, átvették a gyerekek. A gyerekek is abba hagyták, még a cigányok folytatták. Főleg az ilyen adománykérő népszokásokat. És akkor ha már felvidék hangszereléséről volt szó, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy divatot teremtett, vagy nem teremtett. Volt egy felvidéki prímás nő, a Cinkapanna, aki a Marci városától egy faluval odébb van, Sajó Gömör, de lehet, hogy nem. Ott született a Cinkapanna. És a 18. század végén az ő zenekaráról az első ilyen leírás, hogy volt egy hegedű, ő volt a panna, volt egy brácsa, egy másik hegedű, aki a brácsa funkciót játszotta, volt egy bőgő, és volt egy cimbalom. És hogyha megnézzük a mai napig, ha bemegyünk egy olyan helyre, ahol cigányzenekar muzsikál, vagy meghallgatunk egy népzenét játszó zenekart, akkor ez a legelterjedtebb összeállítás, hogy egy hegedű, brácsa, bőgő és egy cimbalom. Az akkori cimbalom még nem úgy nézett ki, mint a mostani, mert ez a Sunda hangszergyárában került kifejlesztésre a 19. század végén, de már akkor az én meggyőződésem szerint, ezt van, aki cáfolja, van, aki egyetért vele, a cimbalom az a népzenében betöltötte azt a szerepet, mint az úgynevezett magas kultúrában, a barokk idejében, a csemballó. Hogy mai rockzenészek azt mondanák, hogy van a zene alatt egy ilyen szőnyeg. A népzenészeknél meg nem szőnyeg van, hanem ugye az biztosítja a zenének a folytonosságát, és összeköti a zenekart. Aztán ehhez jött még később egy, ahogy a parasztok mondták, a cigánysípos, úgy hitték a klarinétost, mert ugye a klarinéttal nem találkozott az operaház, mert nem jártak az operaházba, nem találkoztak a klarinéttal, csak akkor találkoztak valamikor, amikor a Lagoziba bálba elment a cigányzenekar, és ott látták, hogy valami sípot fúj, és azt elnevezték cigánysípnak. Ez volt a klarinét. És nagyobb létszámú zenekarok nem is nagyobb vannak, nem tudnának megélni. Kivéve persze azok a zenekarok, mert televízióban lehet ilyet látni, hogy van még mert egy második hegedű, második brácsa, a cselló, stb. De akik ugye valamilyen hivatásos zenészek is valahol foglalkoztatva vannak.
1: És a mai előadásban, még itt említette beszélgetésünk, riportunk előtt, hogy van egy hangszer, ami elő fog kerülni, és úgy szintén a Felvidéken megjelent, de elárulom, hogy a tárogatóról van szó, és az ma meg fog szólalni. Tárogató az hogyan került a Felvidékre, vagy úgymond mi köze van a tárogatónak a Felvidékhez?
0: Tulajdonképpen a tárogató az ugye valamivel több mint 100 éve készült. Ez a típusú tárogató, amit úgy is hívnak, hogy a reform tárogató, mert a Rákóczi korabeli tárogató síp, vagy török síp mintájára készült el, és a készítő, Stovaszer János volt az egyik fejlesztője ennek a hangszernek, szerette volna a tárogatóban a fagott, a klarinét hangját is megjelentetni. Külsőre inkább a klarinéthoz hasonlít, a technikája az teljesen más, mint a klarinétnak, és a hangja is öblösebb. A tárogatót eredetileg azért jártották, hogy majd katonazenekar különböző méretben és különböző hangolásban, hogy mert katonazenekarok muzsikálnak vele, katonanótákat. De a katonazenekarok megmaradtak a részfúvós hangszereknél, tehát ez nem terjedt el náluk, viszont elkezdték használni. Ezt a minap tudtam meg, felhívott egy hölgy, hogy a nagyapja játszott a Kassgyári zenekarban, egyedüli tárogatós volt a nagyapja, 1906-ban ki is mentek Kassára, a Rákóczi hangmelynek az elhelyezésére muzsikálni, de volt itt fúvó zenekar. Tehát ugye fúvó zenekarban nem tárogatót használ, egy tárogató volt ebben a zenekarban. Tehát mondhatni, hogy ugyan zenekar, se katonazenekar, sem más rezes banda nem vette át, kizárólagosan a tárogató használatát, de mégis egy-egy használója volt, aki esetleg részt vette a fúvó zenekarban, vagy csak a saját kedvére vagy szórakoztatására és a környezetének a szórakoztatására használta. És a Felvidéken ugye a pásztorok voltak azok, akik a fúvós hangszereiket, a furuját, flótát lecserélték vagy klarinétra, vagy tárogatóra. A divat miatt. Mert hát bejött egy hangszer, persze egy zenésznek az kihívás, még akkor is, hogyha nem hivatásos zenész, mert egyébként nem abból él, hanem juhászként keresi a kenyerét, de hát kihívás egy hangszer. És a klarinétnak bonyolultabb a játék technikája, azért nem annyira terjedt el. Azt is használták, klarinétot is használtak. A tárogató viszonylag, tehát a klarinéttól egyszerűbb a játék technikája, és ezt jobban, hamarabb megkedvelték, szívesebben is játszottak rajta.
2: Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő Felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották a rendezvényről.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, az egyre szárazabbá váló nyarak nem kedveznek ugyan a kullancsoknak, az enyhe telek viszont annál inkább segítik a terjedésüket, mint ahogy az is, hogy egyre többen töltik szabad idejüket a természetben. A kullancsok elleni védekezés alapja a megelőzés, a helyes ruházat és a gyors eltávolítás. A részletekről dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét kérdezzük.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és előjáróban mondom, hogy ne féljék a természetet. A természet az egyedüli, egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetbe, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe.
1: Erről fogunk a következő percekben beszélgetni. Az idei telünk az előző évekhez képest jóval hidegebb volt, napokon át tartós mínuszok voltak, így abban reménykedtünk, hogy ezúttal kevésbé kell tartanunk kullancsinváziótól. Úgy tűnik azonban, hogy nem egészen ez a helyzet. Mi a valóság, doktor úr?
2: Hát a nagy havazások idején, itt az év elején vizsgálatokat végeztünk, és egy ásonyomnyi mélységben plusz 10 fok volt, tehát nem fagyott át a talaj, ami régen megvolt, hogy novembertől márciusig hó volt, fagy volt, tehát 4 évszak volt, ebből egy kemény tél volt, az ma már megszűnt, tehát a kullancsok a föld alatti állatok zugaiba várták, hogy beköszönjön a hirtelen tavasz, és be is következett, mert az előző hetekben napi 20-25 fok is volt helyenként, tehát berobbantak, kiugrottak a felszínre, és vadásszák lesik most már az áldozataikat, lett légyen az 2 vagy 4 lábú.
1: Van-e arról információjuk, hogy Magyarország régiói közül melyek a kullancsok által leginkább fertőzött területek, a Bükkbe, a Zemplénbe kirándulók például mire számíthatnak?
2: Fokozottabb helyzetre számíthatnak azok, akik erdős, bokros vidéken laknak. Kisebb az esély egy alföldi településen kullancsot összeszedni, tehát önök pont az epicentrum egyikébe élnek, tehát mindenkinek javaslom a kullancsok elleni védekezést, hiszen bárhova kimennek, akár kertbe, közparkba, vagy közintézmény kertjébe, tehát nem is kell erdőre, mezőre kimenni, hát ott vannak önök körül a kullancsok.
1: Én is sokat kirándulok, túrázom. A Bükkben viszont érdekes, saját tapasztalatomat mondom el, hogy vannak olyan területek, ahol folyamatosan összeszedünk kullancsokat, és vannak olyan területek, ahol nem. Például Szentlélek környékén nem szoktunk kullancsot kapni, viszont a Majális Park környékén már igen. Mitől függ ez?
2: Hát nagyban függ a földrajzi területen élő állatok faj és számgazdagságától, tehát milyen madarak, milyen emlősök élnek az erdő rejtekén, mert igazából ők a nagy kullancsfutárok a kiránduló kutyák mellett.
1: A köztudatban az a vélemény él, hogy a fertőzött kullancs 2 betegség okozója lehet ez a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás. Sajnos az utóbbi időszakban kiderült, hogy jóval árnyaltabb a kép, sőt, egy teljesen új kullancs által terjesztett betegséget diagnosztizáltak Olaszországban. Pontosan miről van szó?
2: Előjáróban tudni kell azt, hogy bő 20 évvel ezelőtt, amikor Magyarország belépett az Európa Unióba, akkor azzal elvesztette a járványtani egységét is, tehát ma már a 27 tagországot együttesen tekinthetjük egy járványtani egységnek, és hogy itt a kontinensen közel 500 kullancsfa él, és újak is érkeznek a délebbi vidékről, ez azt jelenti, hogy a 200 Európában honos fertőző betegség mellé becsatlakozott egy újabb vírusfertőzés, amit a kullancsok terjesztenek. Az olasz csizmára, az egyik kis településre belépett a bahig vírus. Hát ez a kórokozó a kullancsok által terjed, és egy lóbetegnél diagnosztizáltak, aki borzasztó magas lázzal volt, és annyira belázasodott ez a lovacska, hogy tetőtől talpig gyöngyözve izzadt, és aki ránézett a napsütésbe, annak ragyogónak tűnt a ló, és hát innen az arab találó neve ennek a betegségnek, illetőleg a kórokozónak, mert a bahik szó arabul ragyogót jelent. Tehát sem embernek, sem állatnak nem javaslom ezt a betegséget megkóstolni, mert ember esetében önmagában egy 41 fokos láz egy potenciális életveszélyes állapotot jelent, nem kell emellé még más egyéb szervi megbetegedés.
1: Ez azt jelenti tehát, hogy bármikor mi, ha elutazunk akár Olaszországba, vagy bármely más országba, akár meg is betegedhetünk egy ilyen fertőzött kullancs által.
2: Azt kell mondjam, hogy a turistáknak és a külföldre kirándulóknak a saját maguk érdekében mély felelősséggel kell lenniük. Tehát bárhova terveznek kirándulást, hosszabb utazást, mindenféleképpen a célállomás járványtani helyzetéről, nem csak a kullancsok terjesztette betegségek kapcsán tájékozódjanak, nehogy az legyen, hogy hazaérkezés után heteket vagy esetleg hónapokat kelljen Budapesten a László kórházba, a fertőző kórházba eltölteni.
1: Akkor vegyük sorra még azokat a betegségeket, amelyeket okozhat egy-egy fertőzött kullancs.
2: A kullancsok terjesztenek vírusos fertőző betegségeket, bakteriális betegségeket és parazitás betegségeket. Ebből a legkiemelkedő itt a közép-európai régióban a Lyme-kór nevű bakteriális betegség, de ez nem egy önálló betegség, ez egy betegségcsoport. A Lyme-kort hatféle Lyme-bacillus tudja okozni, önálló vagy kevert fertőzéses formában. Tehát az a szerencsésebb, aki egyféle baktériummal fertőz a kullancs, de hát attól függ, hogy milyen földrajzi régióban van, többféle kórokozó család kórokozóit egyszerre beolthatja a két vagy négy lábú betegbe, és pont ez az orvoslás nagy nehézsége, hogyha többféle kórokozót visz be, azaz egy kullancsípés, amit az esetek döntő többségébe a két és négy lábú áldozatok a szakszerűtlen kullancs eltávolításkor szenvedik el, hiszen bármilyen furcsa is, azért nem szabad kullancsot csipesszel vagy körömmel kitépni, mert a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás, gyötrés hatására, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongatás, a csipesszel, körömmel való gyötrés hatására fogja ezt megtenni, ezért mindenkinek javaslom, hogy a patikákból beszerezhető kullancs eltávolító kanállal távolítsa el szeretteiből a vérszívót, ugyanis ez az egy eszköz, amely szorongatás nélkül emeli ki a kullancsot a bőrből. Úgy kell az egész metódust elképzelni, mint amikor az iskolában a rajztáblából a rajszeget kihúztuk a rajszeg kihúzóval, tehát ennek analógiájára működik ez a kis eszköz is a kullancs eltávolító kanál.
1: Ahogy doktor úr is elmondta, most már nem csak az erdőkben leselkednek ránk a kullancsok, hanem bármely zöld területen, parkokban, kertekben is, de hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen a leghatékonyabban?
2: Mindenféleképpen a védekezés legfontosabb eleme az öltözködés, aztán a természetbe való viselkedés, és baj esetén a kullancs szakszerű eltávolítása. Mit is jelent ez? Természetbe lehetőség szerint pamut öltözetbe menjünk ki nyáron, ugyanis a műanyagokból készült ruházatok azok elektrostatikusak, és a kullancsokat jobban vonzzák az elektromágneses hatások. Tehát a susogó joggingba ne járjunk a mezőn, mert biztos szedünk össze kullancsot. A másik, hogy a természetbe tartózkodás az mindenféleképpen, ha kirándulunk, a kijelölt turista utakon történjen, a kijelölt turista pihenőhelyeken pihenjünk meg, hiszen ezeken a területeken kisebb eséllyel lehet kullancsot összeszedni, és minden természetbe tartózkodás során, mindegy az, hogy kertészkedés, kirándulás, vagy a természetbe végzett munka, tehát mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkavégzés közben, így másfél óránként tartsunk tetőtől talpig magunkon és szeretteinken kullancsvizitet. Így zárójelben egy vidám effektet azért meg kell említeni, fölhívom a fesztiválozó fiatalok figyelmét is, hogyha zöldövezetben lesznek nyáron fesztiválok országszerte, ott még egy csapatépítő hangulatnak is jó a kullancsvizit, és ezt ne viccnek fogják föl, az egészségünk az mindennél komolyabb dolog, azt még a fesztiválozók és a strandolók is őrizzék, hiszen a strandokon is a gyepről a fürdőruha, a bikinik rejtekébe bemásznak a kullancsok, és hát elég intim helyeken tudnak megjelenni, úgyhogy érdekes testájakról távolítanak el a szakemberek rendszeresen kullancsokat. Holott ezt meg lehet egymásnak tegyük otthon szakszerűen, kullancseltávolító kanállal. Nagyon fontos az, hogy kulcskérdés ez a másfél óra, mert itt minimalizáljuk az esélyt, hogy a kullancs már megkezdje a fertőző anyagok bejuttatását a csipet áldozatba, és ha akkor a szakszerű eltávolítást hangsúlyozva a patikákból beszerezhető kis eszköz mindig ott van a hátizsákunkban, ott van az autónk egészségügyi dobozában, akkor egy pillanat alatt elő tudjuk kapni, és rögtön fertőzés veszélymentesen tudjuk a vérszívót eltávolítani.
1: Hogyan támad egyébként a kullancs? Van-e a vérszívók által preferált testrész?
2: A kullancs az nem egy állat. Az egy állatcsalád, és itt Európában több mint 50 kullancsfaj honos, és ezek a családtagok megosztoztak a tájékozódás stratégia tekintetébe, tehát vannak a szemmel rendelkező kullancsfajok, akik látják a feléjük bóklászó áldozatot. Ezek a kullancsfajok általában a gyepi növénytársulásban a fűszálak árnyékos fonákának a hegyén kapaszkodva lesik az arra bóklászót és másznak alulról rájuk. És a kullancsok másik nagy társasága a vakkullancsok társasága, amelyek a bokrok levélfonákán helyezkednek el, a bokrok levelének árnyékos oldalán, mert nem szeretik a napot. És az előső pár lábukon van egy biológiai radar, azzal mérik be a susogó joggingba arra bóklászót, és pottyannak rájuk 1,5 méter magasságból.
1: Ha mégis megtörténik a baj, vagy ha nem voltunk elég éberek, és nem vettük észre időben, hogy kullancs került a testünkbe, akkor milyen tünetekre kell odafigyelni egyáltalán? Hány nap múlva jelentkezhetnek fertőzött kullancs okozta tünetek?
2: Mindenféleképpen, hogyha kullancsípés éri bármelyik szerettünket, akkor a naptárba föl kell jegyezni, hogy melyik testájon érte a csípés, és ha azt követő napokba, hetekbe lázzal kísért, lázzal rossz közérzettel induló kórkép van, és orvoshoz kell menni, a kétlábú beteg esetében a házi orvosnak, a négylábú beteg esetében az állatorvosnak meg kell mondani, hogy mely napon, mely testájon érte a csípés a beteget, hogy a differenciál diagnosztika dzsungelébe nevezzen el a házi orvos vagy az állatorvos, és tudjon ezzel a problémakörrel is számolni a diagnózis felállításába. Azonban nem lehet ezen túl részletes tünettant felsorolni, hiszen 200 fertőző betegséget terjesztenek hazánkba és Európába a kullancsok, és mindegyiknek más-más a részletes tünet együttese, tehát ennek a műsornak az ideje szűk ahhoz, hogy ezt taglaljuk. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy bármikor láz, rossz közérzet indul, a kullancscsípést föl kell említeni a házi orvosnak vagy az állatorvosnak.
1: Ennek fizikálisan is lehetnek tünetei? Tehát mondjuk bőrpírt okozhat esetleg egy-egy fertőzött kullancs csípése?
2: A Lyme-kort ugye 6 féle Lyme-kor bacillus okozza, ezek közül csak 3 okozza azt a jellegzetes kokárda alakú bőrpírt, de a másik 3 nem. Itt kiemelem a Borrelia garinit, az idegrendszeri tüneteket mutat, tehát ott semmiféle bőrelváltozás nincs, és itt sajnos sokszor félre szokott menni a diagnosztika, mert nem említik a kullancsípést, és valami epilepsziaszerű vagy más egyéb hasonló kórképhez kötik, és azt szerint kezelik. Más egyéb betegséggel is összekeverhetők a tünetek, de abban az esetben, hogyha házi orvos és az orvos információt kap, hogy a beteget érte a közelmúltban kullancsípés, akkor nem csúszik el a diagnosztika dzsungelébe. Erre is gondol, erre is kér laborvizsgálatot, és kiderül a konkrét betegsége a páciensnek.
1: Tehát végül is nem kell félnünk attól, hogy a természetbe látogassunk, az, hogy túrázzunk, kiránduljunk rendszeresen, csak oda kell figyelni arra, hogy ne szedjünk fel kullancsot az erdőben vagy bármely füves területen, és ezzel el tudjuk kerülni a bajt.
2: Így van, de minden esetben készülni kell arra is, hogy mégiscsak minden óvintézkedés betartása ellenére is ér bennünket kullancsípés, és mindig legyen a házi patikába, vagy kiránduláskor a hátizsákba kullancseltávolító kanál, ami fertőzés veszélymentesen távolítja el a kullancsot.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tar Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére. A Tisza párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, közölte a párt elnöke közösségi oldalán. Ismertetése szerint Bogdán Csaba pályája során vezetett egyetemi prototípus gyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT és MR diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Weiss Viktor tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint egy dél-koreai egyetem globális biztonságpolitikai képzésén. Weiss Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselőjeként megjelenítse korosztálya érdekeit az európai döntéshozatalban, olvasható a bejegyzésben. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a pedagógusok szakszervezete az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal, fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában a szervezet közleménye szerint. A szakszervezet üdvözölte, hogy önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium alakult, amely a bölcsödétől az egyetemig minden területért felel. Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövidtávú elképzeléseivel. Egyebek mellett sürgetik az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását, a nevelést és oktatást közvetlenül segítők béremelését, a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését, valamint a tankönyvrendelés felszabadítását. Emellett szorgalmazzák a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, továbbá a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését. A szakszervezet elvárja továbbá a bérkorrekció rendezését is. Mint írják, szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést az új nemzeti alaptantervről, a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézmény fenntartói rendszer újragondolásáról, olvasható a pedagógusok szakszervezetének közleményében. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, az autonómia nem azonos a közpénz feletti korlátlan rendelkezéssel, és a kiválóság támogatása nem azonos egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, ezért kell az élvonal alapítvánnyal kötött több éves finanszírozási szerződést felmondani, ezt írta a tudományos és technológiai miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán leszögezte, a miniszterelnök bejelentésével összhangban a kormány fel fogja mondani a Krausz Ferenc nevével fémjelzett élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal a választások előtt megkötött több éves közfeladat finanszírozási szerződést, amelynek összege 261 milliárd 700 millió forint. A miniszter azt írta, a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb tudománypolitikai vállalása az lesz, hogy a magyar kutatás fejlesztésre fordított forrásokat fokozatosan, kiszámíthatóan és érdemben növeljék. A cél, hogy a ciklus végére Magyarország elérje a GDP 2%-át K plusz F ráfordításban, a következő 8-10 évben pedig közelítsen a 3%-os szinthez, tette hozzá Tanács Zoltán. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében, így már csak két vármegyében marad a korlátozás, közölte honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal azt írta, az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun vármegyében elég csapadék hullott az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. A NÉBIH az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével Bács-Kiskunban május 17-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat. Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, áll a közleményben.
0: az időjárásról.
1: Hétfőn az egyre szakadozottabb felhőzet és a csapadék súlypontja lassanként az északkeleti-keleti ország rész fölé helyeződik át. Egyre inkább ott fordulhat elő eső, zápor, délután helyenként zivatar, több helyen megélénkül az északnyugati-nyugati szél, az Észak-Dunántúlon néhány erős lökés is előfordulhat. A maximum hőmérséklet térségünkben 17 és 22 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Delirious angol kortárs keresztény együttessel ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Ismertebb dalai közé tartozik a Rain Down, Majesty, Lord You Have My Heart és az 1994-es I Call Sing of Your Love Forever című daluk, amely az egész világot meghódította és egy modern keresztény himnusszá vált.

A Delirious Magyarországon is koncertezett, a zenekar feloszlása után pedig Martin Smith szólóban rendszeresen megfordult kisebb és nagyobb, ez az a napos rendezvényeken is.

0: zenes álcímű műsorunkat hallották, melyben a Delirious angol kortárs keresztény együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon, főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
1: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A betegbiztonság ott kezdődik, hogy van elég megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a beteg mellett, ezt írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a jövő héten egyeztetnek a független igazságügyi szakszervezetek képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve megállapította, több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a 30 ezret. A hiány pedig még nagyobb is lehet, hiszen a szakdolgozók átlag életkora 47,3 év, 25 ezren már 58 év felettiek. A miniszter azt írta, vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168-174 órát dolgoznak, hanem 220-240 órát. Hegedűs Zsolt szerint a legkritikusabb területek a felnőtt ápolás, az aneszteziológia és az intenzív terápia, a műtőszolgálat és a labordiagnosztika. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, bérrendezés, valódi megbecsülés és reális minimum feltételek kellenek. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárca vezető szombaton. Gajdos László Facebook oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A magyar államigazgatásban az európai